adásunk első pontjaként Pillanatkép Krisztussal című rovatunkat hallják. Egy újabb epizódot elevenítünk fel Jézus Krisztus életéből, amely számunkra ma a modern időkben is tanulságokat hordoz magában. Ezt követően bemutatjuk Van reménység tanulmánysorozatunk 12. tanulmányát, amelynek címe Mi történik az 1000 év alatt? Ez az 1000 éves korszak egy olyan időszak, amelyről sokan sokat beszélnek, és ahányan beszélnek róla, annyiféle felfogást mutatnak be. Vizsgáljuk meg, hogy mit mond a Szentírás. A tanulmány bemutatása után előző tanulmányunkkal kapcsolatban felmerülő kérdésekre válaszolunk. Kellemes rádiózást kívánunk!

0: Pillanatképek Krisztussal.
1: Mielőtt tanítványaitól megvált volna, Jézus Krisztus egy egész estét betöltő beszélgetést folytatott velük. Felhasználta ezt az alkalmat arra, hogy őket bátorítsa, erősítse, mert habár ő tudta, mi következik reá azon az éjszakán, tanítványoknak csak halvány fogalmuk volt arról, hogy mi történhet, és lelkileg nem voltak felkészülve erre. Éppen ezért Jézus Krisztus bátorító beszédet mondott nekik, amelyben megígérte a vigasztalót, és ennek a beszélgetésnek az utolsó vacsora éjszakáján nem csak az volt a szerepe, hogy a tanítványokat bátorítsa az előttük álló, megrázó élményekkel kapcsolatban, hanem Jézus Krisztus felkészítette őket küldetésükre is. Arra a küldetésre, amelyet az evangélium hirdetése jelentett. És Jézus Krisztus miközben bátorító, erősítő szavakat mondott tanítványainak, a következő igét is elmondta nekik. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőmíves. Jézus Krisztus ezt a példázatot a tanítványaival szemben tulajdonképpen azért használta, hogy ezen keresztül bemutassa az ő és a tanítványai viszonyát. És tulajdonképpen a szőlőtő és a szőlővesszők példázata nem más, mint Isten és ember kapcsolatának az ábrázolása. Ami az izraeli mezőgazdálkodást tekinti, az olajbogyó mellett a másik fő növény, amellyel foglalkoztak, amelyet termesztettek, a szőlő volt. És tulajdonképpen az olajbogyó és a szőlő jellemzi a legjobban az izraeli mezőgazdaságot. Jézus Krisztus azért használta valószínűleg ezt a példázatot, mert a tanítványai nagyon is jól ismerték a szőlőt, magát, mint növényt, és nem lehetetlen, hogy a tanítványoknak legalább egy része, még ő maga is termesztett a saját kertjében szőlőt. Ez a példázat tulajdonképpen nagyon érdekesen bemutatja azt, hogy életünk, munkánk, feladataink végzése közben, minden pillanatban függőben vagyunk. Nem élhetünk a világban egymagunk, nem oldhatjuk meg egymagunk a problémáinkat, hanem Jézus Krisztustól függünk. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Jézus Krisztus tehát az a törzs, amelyben és amely segítségével mi is növekedhetünk. A mennyei atya valamivel különböző szerepet kap ebben a példázatban. Ő a szőlőműves. Ő az, aki felülvigyázza, aki irányítja, sőt, aki meg is ítéli az egész növénynek a fejlődését. Jézus Krisztus folytatja, minden szőlővesszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz. Mindaz pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Ez ugyancsak az atya szerepét példázza Jézus Krisztus, a tanítványok, Jézus Krisztus követői a keresztények életében. A mennyei atya az, aki figyelemmel kíséri lelki növekedésünket, a mi életünket, annak minden pillanatát. Jézus Krisztus a hegyi beszédben úgy mondja el ezt, hogy vigyázz reánk a mennyei atya, akárcsak a mező liliomára, az ég madaraira. És ha azoknak olyan szép ruhát ad, ha az ég madarait ellátja élelemmel egész éven keresztül, hogyha a verebecskékkel foglalkozik még egyel is, mennyivel inkább figyel, vigyáz mireánk. A mennyei atya tehát életünket figyelemmel kíséri, de az ő szerepe nem csak a gondviselés, az élet fenntartása, az élethez elengedhetetlenül fontos dolgoknak a kirendelése, hanem a mennyei atya, ami lelki növekedésünket is figyelemmel kíséri. Figyeli azt, hogy mennyire törekszünk őt megismerni, az ő akaratát cselekedni, alkalmat ad, hogy megismerjük az igazságát, amelyet ő nekünk adott, alkalmat ad arra, hogy megszabaduljunk rossz szokásoktól, kellemetlen vonásoktól, egy szóval segít nekünk tökéletesekké válni, ahogyan ezt a célt Jézus Krisztus elénk is vetíti a hegyi beszéd vége fele, legyetek ti is tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. És a mennyei atya, miközben figyelemmel kísér bennünket, a szőlővesszőket, időnként leméri a mi lelki növekedésünket, haladásunkat. Lehetőséget biztosít arra, hogy fejlődjünk, de amennyiben nem fejlődünk, lemetsz bennünket. Szó van gyümölcsökről, amelyeket a szőlővesszőnek meg kell hoznia. És ezeket a gyümölcsöket sokféleképpen értelmezhetjük. És lehet, hogy mindegyik értelmezés helyes. Azonban a Szentírás elmondja, hogy ezek a lelki gyümölcsök tulajdonképpen jellemvonásokkal hasonlíthatók össze. Galata 5.22-ben olvassuk, hogy a lélek gyümölcse pedig a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Ezek azok a vonások, amelyeket a szőlővesszőknek, Krisztus tanítványainak, nekünk meg kell teremnünk. Azonban a mennyei atya soha nem kér tőlünk olyasmit, ami nem lehetséges, amire nem vagyunk képesek. Gondoskodik arról, hogy a szőlőtő és a szőlőtőn keresztül a szőlőveszők is részesüljenek esőben, napfényben, táplálékban, hogy a gyümölcsöket meghozhassák. Jézus Krisztus a 3. versben, János Evangélium a 15. fejezetében folytatja: ti már tiszták vagytok ama beszéd által, amelyet szóltam néktek. Úgy tűnik, hogy ez a megjegyzés kissé kilóg a többi mondat közül, minthogyha úgy kerülne idebe, mint a mazsola a kalácsba. Valami egészen más. Azonban Jézus Krisztus ezzel a rövid megjegyzéssel tanítványokkal azt akarta megértetni, hogy hogyan lehet bekapcsolódni, rákapcsolódni a szőlőtőre, Jézus Krisztusra. Azt mondja Pál apostol, a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által. Az ígének a hallása, Isten igazságának a meghallása, élő beszéd által, rádión, televízión vagy más eszközön keresztül tulajdonképpen az első lépés afelé, hogy Jézus Krisztusra, mint szőlőtőre rákapcsolódjunk, mint szőlővesszők. Miután meghallottuk az ígét és elfogadtuk, azt jelenti, hogy már kapcsolatba kerültünk Jézus Krisztussal. Ez azonban távolról sem azt jelenti, hogy ha egyszer Krisztus közelébe kerültünk, mindig is ott fogunk maradni, mert az úton akadályok, nehézségek kerülhetnek elénk, mi pedig lehet, hogy eltávolodunk Krisztustól. Voltak emberek, akik megismerték Jézus Krisztust, követték egy darabig, de aztán elszakadtak tőle. És ha végig gondoljuk a tanítványok helyzetét, 12 között ott volt Júdás is, aki később el is árulta Jézust. Ő is részesült mindazokban az áldásokban, amelyeket a többiek kaptak. Hatalmat kapott a betegek gyógyítására, ördögök űzésére. Hirdette a többiekkel az evangéliumot, egy szóval, ő is kapcsolatban volt Jézussal, a szőlőtővel, és mégis végül hová került? Lemetszették a szőlőtőről. Jézus Krisztus bátorít bennünket: maradjatok én bennem, és én is ti bennetek, miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Ez a bibliavers magába foglalja a kizárólagosság elvét, ami megismétlődik az előző, a 14. fejezet elején is. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem megyhet az atyához, hanem ha én általam. Egyedül Jézus Krisztus az, amely lelki növekedésünket elősegíti, tartóssá teszi. Egyedül Jézus Krisztus az, akinek a segítségével az életben boldogulhatunk, aki ajándékozhat nekünk békességet, biztonságérzetet, reményt a jövőre nézve. Jézus Krisztus az egyetlen, akit példaképnek állíthatunk magunk elé, és akit követnünk kell. Azon az estén elkövetkezett a keserű tapasztalat, és a tanítványok úgy érezték, hogy Jézus Krisztust elveszítették egyszer és mindenkorra. És ez a reménytelenség, a kétségbeesés, a magára hagyatottság lett úrrá rajtuk. Következett aztán a feltámadás reggele, amikor kétkedéssel, vegyes örömmel vették tudomásul, hogy a mester feltámadt. És akkor eszükbe jutottak ezek a szavak. És újból erőt, bátorságot nyertek, újból érezték, tudták, látták, újból meggyőződtek arról, hogy ők, a szőlővesszők, még mindig kapcsolatban vannak a szőlőtővel. Lehet, hogy a mi életünkben is jönnek nehézségek, problémák, bajok. Lehet, hogy adott pillanatban az az érzésünk, hogy Jézus Krisztustól elszakadtunk, elveszítettük őt. Lehet, talán még azt is gondoljuk, hogy elhagyott bennünket. Azonban jussanak eszünkbe Jézus Krisztus szavai. Maradjatok én bennem, és akkor teremtek sok gyümölcsöt. Bármilyen nehézségek, bármilyen gondok vesznek körül, maradjunk Jézus Krisztus közelében. Szívjuk magunkba az ő ígéjét, keressük meg őt imádságban, maradjunk kapcsolatban ővele, és ő soha nem fog cserben hagyni.

0: Van reménység.
1: Üdvözlöm hallgatóinkat, Van reménység tanulmánysorozatunk következő tanulmánya alkalmával. Ennek a mai tanulmánynak a címe egy olyan kérdés, amelyet sokan feltettek, sokan keresték rá a választ. Hétköznapi emberekkel beszélgetve az utcán, én magam is hallottam ezt a kérdést felmerülni, és voltak olyanok, akik hosszú időn keresztül keresték a választ erre a kérdésre különféle könyvekben, alkalomattán a Szentírásban is. Ez a kérdés tehát így hangzik: mi történik az 1000 év alatt? Mielőtt ezt a kérdést behatóbban megvizsgáljuk, kezdjük egy könnyebb kérdéssel. Mi az 1000 év? Mit ír róla a Biblia, mikor kezdődik? Milyen események fémjelzik annak kezdetét? A Jelenések könyve 20. fejezetének a 4. versében ezt találjuk: és éltek és uralkodtak a Krisztussal 1000 esztendeig. Itt találjuk az említést arról a korszakról, amelyben a megváltottak, akiket Jézus Krisztus az ő második eljövetelekor magával visz, ott lesznek Jézus társaságában, és ezt az 1000 évet mellette töltik el bizonyos tevékenységek közepette. Mikor kezdődik tehát ez a korszak? Ez a Biblia vers arra enged következtetni, hogy az 1000 év akkor veszi kezdetét, amikor Jézus Krisztus ígéretéhez híven magához veszi hűséges gyermekeit. Ez tehát a föld történelmének a vége után következik. Amit még írva találunk erről a korszakról, hogy tulajdonképpen az igazak feltámadása az, amely a kezdetét jelzi ennek az 1000 éves időszaknak. Van tehát olyan esemény, vannak tehát olyan események, amelyek világosan, észlelhetően, az emberek számára egyértelműen jelzik ennek a korszaknak a kezdetét. Jézus Krisztus eljön, ahogy Pál apostol leveleiben 1 Korintus 15-ben és 2 Tesszalonika 4-ben is olvassuk, feltámasztja az igazakat, és ettől a pillanattól kezdve számíthatjuk az 1000 éves időszakot. Amit ennek a kezdetével kapcsolatban mondhatunk tehát, hogy a feltámadás, az igazak feltámadásakor kezdődik. De mit mond a Biblia az igazak feltámadásáról? Jelenés 20. fejezetéhez visszatérve olvassuk, hogy a többi halottak pedig meg nem elevenedének, míg nem betelik az 1000 esztendő. Úgy olvassuk tehát, hogy a feltámadás 2 lépésben fog lezajlani. Az igazak, akik Jézus Krisztust követték életükben, elfogadták személyes megváltójuknak, és akik a Jelenések könyvében található kifejezéssel élve az Úrban haltak meg, ezeket Isten feltámasztja Jézus Krisztus visszajövetelekor, és elviszi őket magával. A feltámadás második szakasza pedig ezután zajlik le, amikor a többiek, akik tulajdonképpen a végső kárhozatnak néznek elébe, ezek fognak az 1000 év végén feltámadni. Na már most könnyebbé vált számunkra az 1000 év elejét és végét meghatározni. De mi történik az 1000 év alatt? Az 1000 évre vonatkozóan azt olvassuk Jelenések könyvében, szintén a 20. fejezetben, az első 3 versben, hogy ez alatt az idő alatt

pusztaság lesz a földön. És lesz valaki, aki ennek a pusztaságnak a közepén 1000 évet tölt el, és elmélkedik viselt dolgai fölött. Olvassuk el, mit mond erről János, Istentől ihletve a Jelenések könyve 20. fejezetének 3. verse szerint. És láték egy angyalt leszállani a mennyből, akinél vala a mélységnek kulcsa és egy nagy lánca kezében. És megfogá a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és Sátán, és megkötözi azt 1000 esztendőre, és veti őt a mélységbe, és bezárja azt, és bepecsételi őt felette, hogy többé el ne hitesse a népeket, míg betelik az 1000 esztendő, azután el kell néki oldoztatni egy kevés időre. Jelképes beszéddel van dolgunk. Annál is inkább, mert elképzelhetetlen számunkra, hogy Sátán, akinek óriási hatalma van, aki képes uralkodni a betegség és az egészség fölött, az emberek elméjét befolyásolni tudja, életüket irányíthatja. Elképzelhetetlen, hogy egy lánccal, egy lakattal, egy kulcssal, egy ilyen lény megkötözhető. Azonban, hogyha mélyebben tanulmányozzuk egy kicsit ezt az ige szakaszt, megértjük, hogy miről van itten szó. Az itten használt mélységnek megfelelő kifejezés tulajdonképpen pusztaságra vonatkozik. A Mózes első könyve 1. fejezetének 2. versében is megtaláljuk ezt a görög kifejezést a Biblia görög fordításában, az úgynevezett Septuagintában. És ez pontosan ott jelenik meg, ahol a Biblia írója leírja a föld teremtés előtti állapotát. A föld pedig kietlen és puszta vala, és sötétség vala a mélység színén. Egy ilyen állapotot, egy ilyen körülményt jelöl tehát a mélység kifejezés, amelybe az angyal is veti Sátánt. Szó van tehát egy olyan helyről, magáról a földgolyóról, amely kietlen és puszta, visszatér abba az állapotába, amelyben volt a teremtés előtt. Természetesen egy ilyen világban az emberek nem sok lehetősége van. Sátánnak sem. Mert nincsenek körülötte emberek, nincs körülötte senki, akit kísérthetne, csábíthatna, akit felhasználhatna gonosz céljainak a megvalósítására. Ha tehát átgondoljuk ezt az állapotot, amelybe a föld és amelybe a gonosz fog kerülni, akkor megérthetjük, hogy nem vasból vert lánccal fogják őt megkötözni, hanem ez a lánc jelképes, és tulajdonképpen a körülmények lánca. Szoktuk mi is mondani, amikor úgy érezzük, hogy tehetetlenek vagyunk, amikor olyan helyzetbe kerülünk, ahol nincsen sem erőnk, sem lehetőségünk, sem hatalmunk bármit is változtatni, használjuk a kifejezést, meg van kötve a kezem, nem tehetek semmit. Holott a kezünkön sem kötél, sem lánc, sem bilincs nincs. Ugyanígy lesz megkötözve a gonosz is ez alatt az 1000 év alatt, amikor semmilyen lehetősége nem lesz végezni tovább átkos munkáját. Amit tehát az 1000 év alatt az etigiek alapján elmondhatunk, összefoglalásképpen a következő. Földrengés és pusztító jégeső világkatasztrófa előzi meg. Jézus 2. eljövetelekor kezdődik, amikor Jézus Krisztus az élő igazakat és a feltámadt igazakat magával viszi az elkészített mennyei országba. A meghalt igazak feltámadnak, és elnyerik az örök élet ajándékát 1 Korintus 15.51-55-ig terjedő versek szerint. Az igazak tehát Jézus Krisztussal lesznek, az élő gonoszok, a világ másik része, amelyik Krisztust visszautasította, pedig megsemmisül, megsemmisíti őket Jézus Krisztus megjelenése. A halottak pedig, akik nem az Úrban haltak meg, életük nem volt összhangban Isten akaratával, azok sírjaikban maradnak az 1000 esztendő végéig. Ez alatt az idő alatt Sátán képtelen lesz bármilyen erőfeszítésre, mert nem lesznek sem eszközei, és az ő kísértésének tárgya sem lesz, akik felett folytassa tevékenységét. Így tehát lassan-lassan megértjük, hogy ez az 1000 év a föld történelmének vége után következik, amely alatt Isten beavatkozik
Sátán munkájába, és azt megállítja egy időre. Vajon mit fognak tenni azok, akiket Jézus Krisztus magával visz a mennyei lakhelyekre, ez alatt az 1000 év alatt? Jelenés 20:4-ben, amely bőséggel ír az 1000 éves időről és annak eseményeiről, a következőket találjuk. És láték királyi székeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel. És éltek és uralkodtak a Krisztussal 1000 esztendeig. Vonatkozik ez a megváltott igazakra. És hogy róluk van szó, azt még világosabbá teszi a Korintusbeliekhez írott 1. levél 6. fejezetének 2. és 3. verse, amelyben Pál apostol a következő költői kérdést teszi fel, ugyanakkor biztossá téve azt, amit a kérdésben összefoglal. Nem tudjátok-e, hogy a szentek a világot ítélik meg? Ez alatt az idő alatt, tehát Krisztus hűséges követői ott lesznek ő vele a mennyek országában. Alkalmuk lesz betekinteni a föld történelmének számukra addig érthetetlen és rejtélyes titkai mögé. Meg fogják érteni, hogy Isten a történelem különböző pillanataiban miért döntött így vagy amúgy, és olyan dolgok is megvilágosodnak előttük ez alatt az idő alatt, amely számukra földi életükben földi körülményeik között érthetetlen volt. És ez alatt az idő alatt nem csak a föld történelmét, hanem saját életüket is áttekinthetik egy teljesen más szemszögből. Megértik, hogy Isten életükben mit, miért tett. Választ kapnak sok olyan kérdésre, amelyet manapság gyakran fölteszünk. Miért, Uram? Miért engedted meg ezt? Miért velem? Miért most? Miért nem mással? Miért nem szóltál előre? Miért nem maradhatott volna úgy, ahogy volt azelőtt? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre szolgál majd válasszal Jézus Krisztus. Szükséges ezeket a dolgokat a szenteknek áttekinteni, megismerni és megérteni azért, hogy az ítélet végén elmondhassák azt, amit a jelenések könyvében olvasunk, igazak és igazságosak a te ítéleteid, ó szenteknek királya. Akkor megértjük azt, hogy Jézus miért tett egyes dolgokat, és ha azok fájdalmasak, nehezen elfogadhatók is voltak számunkra, akkor majd megértjük, és helyesnek fogjuk látni azokat. Ez alatt az idő alatt tehát Isten megismerteti, megérteti az igazakkal, akik ott vannak vele a mennyben, hogy miért és hogyan hozta meg ítéleteit. Az 1000 év végén azonban úgy olvassuk a Szentírásban, a Jelenések könyvének 20. fejezetében a 7-től a 9-ig terjedő versekben, hogy Sátán eloldatik egy rövid időre, hogy elhitesse a föld 4 szegletén levő népeket, hogy egybegyűjtse őket háborúra, akiknek száma, mint a tenger fövénye, és feljövének a föld szélességére, és körülvévék a szentek táborát és a szeretet várost. Ismét képletes beszéddel van dolgunk, hiszen ez a rövid leírás folytatása annak, amit eddig is idéztünk a tanulmány elején, Jelenések könyve 20. fejezetéből. Sátán eloldatik. Ez tulajdonképpen a megkötözés fordítottja. A lehetőségeket, amelyeket Isten elvett tőle, most visszaadja. És történik ez a következő módon. Feltámadnak azok, akik Jézus Krisztust elutasították, saját útjaikon jártak, saját kívánságaikban, és ezekben is haltak meg, és amikor Isten döntés elé állította őket, akkor is a maguk útját választották. És akik végérvényesen visszautasították Krisztust, föltámadnak ezek, és így Sátánnak lehetősége nyílik arra, hogy amit kénytelen volt 1000 évvel azelőtt félbehagyni, azt bátran tudja folytatni. És ezt meg is teszi, mert tudja, hogy kevés ideje van, és amúgy is vesztébe rohan, igyekszik ezért, mielőtt munkásságát végérvényesen befejezni, minél nagyobb kárt okozni. És elhiteti az emberekkel, hogy elhódíthatják a mennyet az igazaktól. Azonban csúfos vereséget szenved, mert a 9. és 10. versben úgy olvassuk, hogy Istentől a mennyből tűz száll alá és megemészti őket. És ez a megsemmisülés gyakorlatilag végérvényes lesz, a végső pusztulás az a tűz, amely egyszer és mindenkorra örökre megsemmisíti Sátánt, és azokat is, akiket felhasznált munkájában.
miután pedig mindez lezajlik az ezer év végén, kezdetét veszi az öröklét. Múltkori adásunkban a 11. tanulmánnyal kapcsolatban, amely az örök tűz kérdésével foglalkozott, felmerült néhány kérdés, amelyet szeretnénk most rádióhullámokon keresztül megválaszolni. Az egyik kérdés a következő. Máté 25:41 örökkévaló tűzről beszél. Elalszik az a tűz végül is, vagy nem alszik? Kérdezi valaki. Igen, a Biblia azt mondja, hogy egy örökkévaló tűz fogja a gonoszokat megsemmisíteni. Azonban ez a jelző, amellyel a Biblia illeti ezt a tüzet, örökkévaló, kissé árnyaltabb annál, mint amilyennek első olvasatra tűnik. Hogyha ezt az egy kifejezést vennénk ki a Bibliából, és néhány hasonlót, anélkül, hogy az összes többi szöveget figyelembe vennénk, amely a Bibliában ugyanerre az eseményre, ugyanerre a témára vonatkozik, akkor valóban logikus, természetes, észszerű volna levonni azt a következtetést, hogy ez a tűz örökké ég. Azonban Sodomával és Gomorrával kapcsolatban is azt írja a Szentírás Júdás levelében a 7. vers, hogy örökkévaló tűz emésztette meg, azonban Sodoma és Gomorra helye manapság már ismeretlen. Nemhogy a tűzről nem tudunk, még a helyét sem tudjuk tökéletes pontossággal meghatározni. Ugyanígy az örök tűz is elalszik, amikor a gonoszok hamuvá változnak. Malakiás 4:3 szerint a tűz lángjai martalékának az eredménye az tehát, ami örök. Amit ez a tűz megsemmisít, az sem újjáéledni nem fog, sem túlélni ezt a tüzet nem fogja, ez a megsemmisülés egyszer és mindenkorra elvégzi munkáját. A tűz tehát elalszik, de ugyanakkor örök abban az értelemben, hogy egyszer és mindenkorra véget vet annak, ami ebbe a tűzbe kerül. Egy másik kérdés merült fel, mely a következőképpen szól. Hallottam, hogy a gonoszokat örökké kínozni fogják a tűzben. Igaz vagy nem igaz ez a kijelentés? Mit mond erről a Szentírás? Az örökké tartó kínokról a Biblia ugyanazt mondja, mint az örökké tartó tűzről. És az örökké tartó, örökké való kifejezéseket, ezeknek rokonértelmű kifejezéseit is, az előbbi kérdésre adott válasz fényében kell értelmeznünk. Képzeljük el most reductio ad absurdum, a lehetetlenre való visszavezetés módszerével, hogy Isten örökké kínozza a tűzben a gonoszokat. Képzeljük el, hogy ez hogy történhet meg. Isten országában van egy elszigetelt hely, ahol ég a tűz, ahol Sátán és az angyalai Isten akaratával és hozzájárulásával kínozzák, forgatják a tűzben, a forró olajban, a szurokban, meg egyéb kínzó módszerekkel a kárhozottakat. Egy emberi test biológiai, fizikai szempontból nem szenvedhet a végtelenségig. Ellenálló képessége véges, és idővel megsemmisül. Éppen ezért, ahhoz, hogy a kínok örökké tartsanak, ehhez szükséges az is, hogy Isten életben tartsa, tehát a kínok között is az örök életet adja a gonoszoknak. Ez két okból kifolyólag lehetetlen. Egyrészt, mert 1. János 4:8 szerint Isten a szeretet, Isten nem tehet meg ilyesmit, és nem akar megtenni ilyesmit, hogy valakit örökké a kínok között tartson. Másrészt pedig az örök élet ajándéka csak az igazaké lesz. Az örökké tartó kínokról tehát azt kell elfogadnunk, hogy ezek gyakorlatilag nem fognak hosszú ideig tartani. De a hatásuk örökké tart. Minden valószínűség szerint a tűzben, amelyben a kárhozottak elpusztulnak, ideig, óráig, egy bizonyos periódus alatt elszenvednek bizonyos kínokat, ameddig meghalnak. De ez a halál olyan, hogy ebből sem feltámadás, sem visszatérés, sem kikerülési lehetőség nem lesz, tehát végérvényes, örökké tartó eredménye lesz ennek a kínnak. Van reménység című tanulmánysorozatunk
12. tanulmányát hallották. Jövő héten következik a sorozat következő tanulmánya, a 13., melynek címe Mit mond a Biblia a táplálkozásról és az egészségről. Új keletű fogalom lett az egészséges életmód, nyugaton egyre divatosabb, hozzánk is kezd elkerülni. Különféle tudományos magyarázatok, elméletek születtek meg. Különféle termékeket ajánl fel a kereskedelem az egészséges életmóddal kapcsolatban. Mit tanít erről a Szentírás? Várom önöket a rádiókészülékek elé a jövő héten, amikor erről fogunk beszélni. Kérdéseiket, megjegyzéseiket addig is írják le, küldjék el a rádióadó címére, amely következő Rádió Volcsász Piráncéi, Györgyi Bilásko utca 101 szám, postai irányítószám 400489, Kolozsvár. Szeretettel várom tehát leveleiket, amelyekre adásunk keretei között válaszolni fogunk. Akik még nem rendelték meg tanulmánysorozatunkat, azok elküldhetik rendeléseinket a fenti címen. Tanulmányok tehát ingyenesen megrendelhetők, visszamenőleg is. Várom önöket a jövő héten, szerda este, amikor következő tanulmányunkat vesszük át.

24. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

Zsoltárok könyve 67. fejezet 8. vers. Megáld minket Isten, és féli őt a föld minden határa.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örömmel gondolok arra, hogy ma is a reménység hullámhosszára hangolták. Adásunk első felében egy rövid zenei bevezető elhangzása után egy gyermekeknek, felnőtteknek szóló történetet fog elmondani Tolnai Mária egy titkos bunker megépítéséről. A történet után egy énekszám következik, majd pedig annak a beszélgetésnek a második és egyben utolsó részlete, amelyben Demeter Irén műsorvezető szerkesztő és Mihalec Gábor lelkész, pár és családterapeuta a szerető barátságról, annak legfontosabb jellemzőiről, életünkben betöltött szerepéről fognak megosztani érdekes és remélhetőleg hasznos gondolatokat. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánok!

Dani és Milán 9 évesek és szomszédok voltak, de azon a délutánon egyáltalán nem beszéltek egymással. Összevesztek. A tét hatalmas volt, kiépíti a legjobb titkos bunkert a nagypapa kertjének végében, az öreg diófa alatt. Ez az én térfelem, jelentette ki Dani, és egy vastag ággal vonalat húzott a porba. Ide nem jöhetsz át, és a szerszámokat sem adom oda. Bánom is én, rántotta meg a vállát Milán. Az enyém sokkal nagyobb és menőbb lesz egyedül is. Mindkét fiú nekilátott a munkának. Dani talált nagyszerű deszkákat, de olyan nehezek voltak, hogy alig bírta el őket. Amikor megpróbálta felállítani a bunker falát, a nehéz fa folyton eldőlt, mert nem volt senki, aki megtartsa, amíg ő a törzshöz kötözi. Pár méterrel odébb Milán is bajban volt. Ő talált egy szuper ponyvát a tetőhöz, és rengeteg puha levelet a padlóra, de nem voltak erős ágai, amikre a ponyvát kifeszíthette volna. Az ő bunkere inkább hasonlított egy összeomlott sátorra, mint egy igazi erődítményre. Eltelt egy óra. A nap már melegen sütött, a fiúk elfáradtak, és a két félkész rozoga építmény elég siralmasan festett. Dani mérgesen rúgott bele egy kőbe, Milán pedig leült a fűbe, és durcásan nézett maga elé. Ekkor Dani rápillantott Milán ponyvájára, majd a saját deszkáira. Vett egy mély levegőt, átlépte a porba rajzolt vonalat, és odalépett a társa elé. Figyelj, Milán, nekem vannak erős deszkáim, de egyedül nem tudom felállítani őket. Neked van tetőd, de nincs mire rögzítened. Mi lenne, ha elfelejtenénk a vonalat, és építenénk egyetlen, hatalmas, közös bunkert? Milán felnézett, a haragja azonnal elpárolgott, és elmosolygott. Benne vagyok, mondta, és felpattant. Onnantól kezdve a munka játékká vált. Amíg Dani tartotta a nehéz fát, Milán szorosan rákötözte a diófa ágára. Milán hozta a ponyvát, Dani pedig segített magasra kifeszíteni. Fél óra sem telt el, és a fa alatt ott állt a környék legmenőbb, legbiztonságosabb bunkere, amiben mindketten kényelmesen elfértek. Ahogy bent ültek és a hozott kekszet majszolták, rájöttek valamire. Az irigység és az önző versengés messzire taszítja egymástól az embereket, és ritkán vezet jó eredményre. Ha összefogunk, megosztjuk egymással azt, amink van, és segítünk a másiknak, sokkal nagyobb és szebb dolgokat tudunk létrehozni, mint amire egyedül valaha képesek lennénk. Együtt minden könnyebb és sokkal jobb móka.

0: keresztényként mondhatjuk ezt, hogy a Biblia tele van különleges történetekkel, az Istenhez való kapcsolódással is, de nagyon, nagyon szép baráti kapcsolatok is vannak a Bibliában. Van-e valami olyan történet, amire gondolsz így elsőre? Több nekem is van egyébként, de...
1: Nagyon sok ilyen történet így cikázik a igen, gondolataimban. Igen. A közös pont talán az, hogy azok az igazán jó barátságok, amelyek nem csak két embert hoznak egymáshoz közelebb, hanem ahogy a két ember egymáshoz közelebb növekszik, fejlődik, együtt Istenhez is közelebb fejlődnek. Eszembe jut például három fiatal ember, egy negyedikkel kiegészülve, akiket ugye fiatalként elvisznek Jeruzsálemből fogságba, Babilonba. A háromójukat így mindig együtt említi a Szentírás, az új nevükön Sidrák, Misák, Abednégóként, ahogy ők együtt egymásba kapaszkodva egy új helyzetet megküzdenek. És bármi is történjék körülöttük, ők egymásra tudnak számítani, egymásra támaszkodnak, és ha mindenki meghajol a bálvány szobrok előtt, ők akkor is szilárdan, egyenesen maradnak. Ez egy példás, gyönyörű, nagyon szép helyzet. Történt. Nem biztos, hogy egyedül meg tudtak volna állni a másik kettő, igen, vagy másik három támogatása nélkül. Ugye Dánielt mindig külön emlegeti a Biblia, valószínűleg ők egymást négyesben is támogatták, de valahogy mindig így a 3+1-ként van a fejünkben a négy szereplő.
0: Igen, most így, hogy említetted ezt a lelki erősítést, igen, megint a ti barátságotok jutott eszembe, ugye azt te is lelkészként is dolgozol, és úgy tudom, a másik két barátod pontosan, is lelkész.
1: Pontosan.
0: És azért egyáltalán ez a munka, amikor az igen, ember mindig csak ad, akkor eléggé ki tudja üresíteni néha magát. Igen. Tehát ilyen lelkileg van, aki megfárad, és milyen jó, hogy még lelkészként is ott vagytok egymás mellett.
1: Igen. Azt gondolom, hogy annyira speciális munkakör, igen, vagy szolgálati az, terület igen, a lelkipásztori hivatás, hogy egy lelkészt igazán egy másik lelkész tud megérteni.
0: Igen, abszolút.
1: Beszélgethetnék én egy rendőrrel is a problémáimról, hiszen valahol szegről végről mindketten a bűnüldözésben dolgozunk, de azért ő egészen más fogalmakkal operál, mint én. Egészen másfajta nyomásnak, megterhelésnek van kitéve, és olyan jó egy kicsit így szupervíziós jelleggel abszolút is átbeszélgetni azokat a dolgokat, amikben éppen benne vagyunk. Aztán valahogy ez így az első nap végén átfordul, és akkor azt mondjuk, jó srácok, eddig beszéltünk munkáról,
0: igen,
1: jó? Most munka tilos. Most már nem munkáról beszélünk, beszéljünk családról, gyerekekről, örömhelyzetekről, igen, meg szerezzünk élményeket. Mindenki kiengedte gőzt? Ki?
0: Igen.
1: Jó, munka bezárva.
0: Igen, én is pont erre gondoltam, hogy az is nagyon jó, amikor egy munkatársak, de amikor teljesen más helyről érkeztek a barátok, és teljesen más dolgot visznek ebbe a kapcsolatba, az is egy nagyon erő lehet.
1: Igen, igen.
0: Egy másik barátság jutott még eszembe a Bibliából, ez a Dávid és Jonatánnak a barátsága. Dávid példája is egy nagyon jól ismert,
1: igen,
0: az a hűség és az önfeláldozásnak a igen, barátsága.
1: Igen. És ebben a barátságban az a nagyon különös, hogy a rangban, státuszban magasabban lévő végül is szolgálja az igen, alacsonyabban lévőt, és úgy teszi mindezt, hogy tudja, hogy jog szerint őt illetné meg, hogy a következő király legyen, de Isten a másiknak adományozta oda ezt a címet, és mekkora szeretetnek, mekkora mélységnek igen, kell egy kapcsolatban lennie ahhoz, hogy valaki azt tudja mondani, hogy figyelj, én háttérbe vonulok, és inkább téged engedlek érvényesülni, mert értékellek téged annyira, látlak téged annyira rátermetnek, hogy magamat inkább háttérbe szorítom. Hát ha alázatból lehet tanulni igen, valakitől, akkor Jonatán azt
0: ezért szeretem a bibliai példákat, mert az mai igen, napra is annyira különleges
1: abszolút,
0: erőt jelent, és
1: abszolút,
0: ez ma azért egy elég nagy probléma, mert elég igen, önzőek vagyunk, elég féltékenyek vagyunk, igen, és ez tényleg igen, az, amikor a másikat előtérbe igen, tudom
1: inkább
0: helyezni.
1: Használjuk sokszor az embereket,
0: igen,
1: semmint szolgáljuk az embereket, pedig akkor fogok én is kapni, ha beleteszek, és itt megint az egyenlőségnél, igen, vagy a kölcsönösségnél.
0: Igen, igen, és a szeretet, azt írja a Biblia, úgy szerette Dávidot, mint önmagát.
1: Igen, igen.
0: Jonatán, tehát
1: amit aztán persze sokan félre is értelmeznek fura irányzatokba,
0: igen,
1: de azért, hogyha nagyon pontosan végigolvasuk a szövegeket, akkor tudva lévő, hogy szó nincs ilyen belemagyarázott értelmekről.
0: Igen, igen, igen. Hát, és hogyha még arra gondolunk, hogy van valaki a Bibliában, aki mindig az igazi barátunk, akire mindig számíthatunk. Nem tudom, hogy a barátoknak milyen titkokat merünk elmondani, mert azért lehet, hogy ott van egy határ. De van valaki, Jézus, aki azt mondja, hogy én vagyok a barátotok.
1: Igen. Igen.
0: Akinél viszont nincs ilyen. Azt hiszem, nincs ilyen gát.
1: Igen, igen. És annyira gyönyörű, amikor a tanítványokkal ott a szolgálati idejének a vége felé beszél, és azt mondja, hogy ti nem szolgáim vagytok. Igen. Ti az én barátaim vagytok. Klasszikusan, amikor egy Isten-ember viszonylatot képzelünk magunk elé, és Jézust is Istenként tiszteljük, és mi az ő szolgái vagyunk, akkor azért egy ilyen aláfölé rendeltség jelenik meg bennünk. De amikor Jézus azt mondja, hogy ti az én barátaim vagytok, akkor igazából maga mellé emel bennünket. És ebben szinte beleborzongok, hogy hogy lehetnénk mi az egyenrangúságnak bármilyen aspektusát jelző viszonyrendszerben Jézussal, amikor ő annyival többet tesz bele. Nagyon sokat gondolkodtam ezen, és azt találtam, hogy igazából végső soron abban a vonatkozásban egyenlőek tudunk lenni, hogy mindketten mindent beleteszünk. Jézus mindent adott, az életét, én mindent adok, ami tőlem telik, igaz, hogy az én mindenem, az sokkal-sokkal kisebb és kevesebb, mint az ő mindene, de abban a vonatkozásban hasonló, hogy ő is mindent, én is mindent.
0: És felemel magát.
1: És ő ezt annyira értékeli, hogy felemel, és azt mondja, hogy ne itt helyezkedj el, gyere ide mellém. Te az én barátom vagy.
0: Igen, igen. És azt tudom, hogy ez a mai világban olyan óriási erőt jelent, mert azért nagyon sokan vannak, akik nagyon magányosan érzik magukat. Vannak olyanok, akik egyszerűen nem tudnak kapcsolni, nincsen barátjuk. De talán egy üzenet lehet ezek számára is, hogy van valaki, aki minden körülmények között ott van mellettünk, és lehet a barátunk.
1: Épp nemrég hallgattam egy ige hirdetést egy kedves barátomtól, aki mesélt egy idős bácsiról, aki hívő bácsi volt, mindig a családtagjaival felolvastatott a Bibliából, és az ágya mellett volt egy üres szék, és nem engedte senkinek, hogy oda üljön, nem, ez Jézus széke. Jézus ide szokott ülni, és itt szoktunk beszélgetni, amikor ti nem vagytok itt. Ti üljetek a másik székre, és onnan olvassatok fel nekem. És amikor a bácsit megtalálták, hogy elaludt, és már nem ébredt föl, a feje a széken volt.
0: Jaj, de jó.
1: Az ő, ugye? Ő megélésében ő ráhajtotta a fejét Jézus ölébe, és ott halt meg.
0: Csodálatos.
1: Ezt jelenti az, amikor valaki nincs egyedül, és ezt megél, és én is ismerek ilyen bácsit. Most nemrég volt abban a kiváltságban részem, hogy az életének egy új szakaszába kísérhettem őt, ő egy tanyán élő idős bácsi, aki hát már nem tudta magát ellátni, szegény, esett, kelt, és segítettem őt az egyik szeretett otthonunkba eljutni. És amikor ott voltam a tanyán, és meglátogattam, mindig kérdeztem, hogy nem érzed magad egyedül? Én nem vagyok egyedül.
0: Igen.
1: Jézus itt van velem. Hát egész nap beszélgetek vele.
0: Igen. Igen, és hogyha valaki nehezen kapcsolódik másokhoz, vagy ilyen zárkózottabb, akkor ez egy biztos pont.
1: Ez egy nagyon jó híre számára.
0: És ezt nagyon szépen mutat, hogy ő felemel magához, ez nagyon-nagyon-nagyon tetszik. Igen. Igen. Még egy utolsót esetleg, ez is egy különleges történet, Ruthnak és Naominak a történet. Ez egy nagyon-nagyon szép, nem vérszerinti, de igazából egy barátsága alakul.
1: Igen, és attól is különleges ez a történet, hogy ők egy anyós menny viszonylatú páros, és lehetnek barátok, mert hogy az ő kapcsolatuk akkor is folytatódik, amikor már az a személy meghal, akin keresztül ők kapcsolódnak egymáshoz. Tehát már nem lenne kötelező, szokták mondani, jópofizni egymásnak. De ők nem jópofiznak. Ők ezt nagyon komolyan megélik, és hát az a mondat, amit Ruth kimond, amikor az anyósa kvázi felmenti őt, felszabadítja őt a hűség fogadalma alól, hogy menj vissza a szüleidhez, menj férhez újra, ahol te vagy, ott vagyok én is, ahova te mész, oda megyek, ahol te meghalsz, ott halok meg én is, a te istened az én istenem, a te néped az én népem, ez is ilyen libabőrös helyzet, hogy el tud jutni.

0: helyet, ahol természetes közegben ennyire magától értetődő, hogy különböző generációkat képviselő emberek együtt vannak hétről hétre. Mi, amikor elmegyünk Dórival, a feleségemmel a gyülekezetünkbe, annyira feltöltődünk, igen, a gyerekek, igen, szeretetéből. Otthon külön mappám van azoknak a rajzoknak, amiket a gyerekek hoznak. Gabi bácsi, ezt neked rajzoltam, és akkor ott egy ákombákom, meg egy nagy pókfejű emberke, és ez így te akarsz lenni, téged rajzoltalak le, hogy versenyautót vezetsz, meg ilyeneket mondok, és ez annyit tölt, és hát csak remélni tudom, hogy a mi jelenlétünk is visszafelé tölt, mert különben valószínűleg nem jönnének oda. És ez egy fantasztikus dolog. Hogy...
1: És ezt nagyon örülök neki, hogy ezt említetted, és ezzel zárjuk, mert nem olyan régen pontosan arról beszélgettünk, hogy a közösségnek milyen, milyen életereje van, igen, milyen átformálja az életünket, és segítjük, és a gyülekezet, igen, közösségben. Még ez is benne van, hogy barátokat lehet szerezni, hogy feltöltődni lehet, és tényleg, tényleg erőt ad. Nagyon köszönöm, Gábor, sajnos. Még van néhány történetünk a Bibliából, de majd egyszer valamikor talán elmondjuk. Tényleg nagyon különleges baráti történetek vannak a Bibliában. Nem tökéletesek, ott is nem tökéletes emberek, mint ahogy a mi barátságunk sem,
0: sem vagyunk,
1: de azok szerető. Igen. És az a kérdés, hogy hogyan tudunk mi keresztényként egy barátként lenni mások számára.

Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. Megköszönöm, hogy az elmúlt perceket velünk töltötték. Továbbra is minden jót kívánok a holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Papos Renáta vagyok, és meghívom Önöket, hogy a következő perceket töltsük el együtt, dicsőítve az Urat, a mi teremtőnket.

Dániel bátorságával nézzünk szembe a halállal. Hálát adok neked, atyáim Istene, és dicsérlek, hogy bölcsességet és erőt adtál nekem, és most tudtul adtad nekem, amit kértünk tőled, mert tudtul adtad nekünk a király dolgát. Dániel 2.23 alapján. Istenünk megjutalmazza azokat, akik szorgalmasan keresik őt. Dániel kereste az urat, amikor kiadták a rendeletet, hogy meg kell ölni a babiloni királyság összes bölcsét, mert nem tudták elmondani a király elfelejtett álmát, illetve annak értelmét. Nabukodonozor nem csak az álom magyarázatát követelte, hanem az álom elbeszélését is. Kijelentették, hogy a király kérése lehetetlen, és a próba nagyobb annál, mint amit embertől valaha is kértek. A király dühös lett, és úgy viselkedett, mint mindenki, akinek nagy hatalma és korlátlan indulatai vannak. Úgy döntött, hogy mindegyiküket meg kell ölni. Mivel Dánielt és társait is a bölcsek közé sorolták, az ítélet rájuk is vonatkozott. Dániel bement a király elé, és időért esedezett, hogy ezt a kérdést a világegyetem legfelsőbb bírósága elé terjessze, amelynek határozata ellen nem lehet fellebbezni. Amikor kérését engedélyezték, Dániel az egész ügyet társai elé terjesztette, akik egyesültek vele az igaz Isten imádatában. Az ügyet teljes mértékben megfontolták, és térdre borulva esedeztek Istenhez, hogy adja meg nekik azt a hatalmat és a bölcsességet, amely egyedül segíthet nekik nagy szükségükben. Akkor Dánielnek megjelenteték az a titok éjjeli látásban. Áld-e akkor Dániel az egek istenét. Felhívom az ifjúság figyelmét arra, hogy Dániel istene az ő istenük is, és bármilyen nehézség merüljön fel, tegyenek úgy, amint Dániel is. Kérjenek az egek istenétől irgalmasságot. Isten nem hagyja cserben egyházát, a legvészterhesebb órában sem. Szabadulást ígér.

Isten az ő gyermekeivel van. Ézsaiás 43:5-6 erről számol be a következőképpen. Ne félj, mert veled vagyok. Napkeletről visszahozom utódaidat, és napnyugatról összegyűjtelek. Azt mondom északnak, add ide, és délnek, ne tartsd vissza. Hozd vissza fiaimat a messzeségből, és leányaimat a föld végéről. Örömmel és reménységgel kell elvégeznünk munkánkat. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy elcsüggedjünk. Vegyük le tekintetünket kellemetlen tapasztalatainkról, és szavaink legyenek telve vidámsággal. Hangulatunkból áradhat derű és öröm, vagy komor, gyászos hangulat. Oktassuk magunkat a bátor beszédre. Tanuljunk Krisztus példájából. Még a zsidók és a római katonák kezei között elszenvedett szörnyű megaláztatás, az őt ért gúnyolódás és az elszenvedett kegyetlen bánásmód következtében sem csüggett el. Tartsuk meg mindvégig erősen az elkezdett bizodalmat. Isten igazsága fényének nem szabad elhalványulnia. Be kell ragyognia a világot beborító tévedés sötétségébe. Nyissuk meg Isten igéjét, a föld magas tisztséget betöltő emberei, és a szegényebbek előtt is. Krisztus egyháza Isten eszköze az igazság hirdetésére. Különleges munka végzésére erővel ruházta fel. És ha hűséges Istenhez, ha engedelmeskedik parancsolatainak, fenséges isteni erő lakozik majd benne. Ha becsüli az Urat, Izrael Istenét, nincs olyan hatalom, amely megállhat vele szemben. Ha hűséges marad szövetségéhez, az ellenség erői épp úgy tehetetlenek lesznek vele szemben, mint ahogy a polyva képtelen ellenállni a forgó szélnek. Az egyházra boldog, dicsőséges nap hajnala virrad, ha magára öltve Krisztus igazságosságát, megtagadja a világgal való minden barátságát. Krisztusból árad az üdvösség élő forrása. Amikor hitben megragadjuk erejét, csodálatosan elforgatja a legreménytelenebb, a legcsüggesztőbb helyzetet is, az ő nevének dicsőségére.

századik Zsoltár, hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő kegyelme.

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a Speranza Reménység Televízió keresztutadásában. Ma este egy mindig is időszerű témát hallhatunk. Az igeszolgálat címe Szívcsere. És ez az, amire szükségünk van, ez az, amit Isten naponta el szeretne végezni életünkben. Az isteni ígét Verebi László lelkipásztor fogja szólni. Kérem, fogadják sok szeretettel!

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, kívánom a Jóisten áldását, békét, szeretetét mindannyiunknak, amikor ismét egy ige tanulmányt közösen áttekinthetünk, és ezzel kapcsolatosan az alapígét is szeretném, hogyha együtt elolvasnánk, Ezékiel könyvéből, ott pedig a 36. fejezetnek a 26. és 27. verse az alapszövegünk. És adok nékik új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hús szívet, és az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolatimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek, és betöltsétek. Azt a kérdést fogalmazhatjuk meg, és egyre többek talán meg is fogalmazzák, hogy mikor is következik be az a rég várt megújulás, amiről beszél Isten igéje, főleg amikor az idők jeleit látva haladnak előre a mi napjaink, úgy gondoljuk, hogy minthogyha igazán eljött volna az ideje, vagy különösen szükség volna már egy megújulásra. És itt felmerül a másik kérdés, hogy ha igen, akkor mit kell tennünk nekünk? De inkább még ezt is hozzácsatolhatnánk, hogy azon túl, hogy nekünk mit kell tenni, mit tesz a Jóisten annak érdekében, hogy ez a megújulás a mi életünkben létrejöhessen. Gyakran kísérthet bennünket az a gondolat, amikor a megújulásra gondolunk, hogy hát a körülményeket kell megváltoztatni, a szervezkedésünket, szervezési dolgainkat, vagy módszereinket kell megváltoztatni, és akkor ez fogja elhozni a megújulást az életünkben, a változásokat. Tehát sokszor ilyen dolgokban keressük. De hogyha itt visszatérünk az ígéhez, amit olvastunk, igaz, itt Ezékiel próféta, aki Babilonba volt hurcolva, lássuk, hogy miben látta ő az egyedüli megoldást. Tényleg ez volt az egyedüli megoldás, mármint úgy azok számára is, akiket itt vele együtt fogságba vittek, vagy azok számára, akiket nem vittek fogságba, hanem otthon maradtak Izraelben, Jeruzsálemben. És mint hogy olvastuk, adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, elveszem a kőszívet a testetekből, és adok néktek hús szívet. Ezékiel itt az Isten által munkált szív cserében látta a megoldást. Kőszív helyett ő adhat hús szívet ami számunkra. Na de mit is jelent ez? Csak ugyan ez lehet minden változásnak, vagy pedig megújulásnak az alapja? Hangzott az ige, elveszem a kőszívet testetekből. Ez valamit sugall, ez a kijelentés. Mivel azt mondja, hogy elveszem belőletek a kőszívet, tehát azt sugallja, hogy az emberi erő kevés. Tehát mi önmagunkban nemigen tudunk túl sokat tenni ennek megvalósulásáért. Van a mi részünk is, igaz? De viszont, hogy a mi szívünk, a mi gondolataink, a mi egész akaratvilágunk megváltozzon, ehhez egy isteni beavatkozásra van szükség. Hogyha a Jeremiás könyve 13. fejezetének 23. versére gondolunk, ahol azt mondja, hogy hát elváltoztathatja bőrét a szerecseny, vagy párduc az ő foltosságát, ugye úgy ti is cselekedtettek jót, akik megszoktátok a gonoszt. Érdekes ez a Biblia vers, mert ugyebár sem a bőrszint nem tudjuk megváltoztatni, sem a párduc az ő foltosságát, de azt mondja, hogy úgy ti is cselekedtettek jót, akik megszoktátok a gonoszt. Tehát akkor hogy is cselekedhetünk jót? Ahogy a párduc a foltosságát megváltoztatja. Hogy tudja megváltoztatni? Sehogy. Tehát lényegében mi sem tudjuk, akik megszoktuk a gonoszt, hogy csak úgyni, hip-hop, elhagyjuk gonosz cselekedeteinket, bűneinket, és már csak jót tegyünk ezután. Tehát elég nehéz ez a felvetés, de is kijózanító a mi számunkra. Mit értünk a kőszív alatt? Kicsit haladjunk tovább a gondolatmenetben. Azt le kell szögezzük, hogy
nem a Biblia alapján nem az a kőszív, aki már olyan mértékben megkeményedett, mint hogy a bibliai szemszögből is szoktuk emlegetni, hogy már a Szentlélek elleni bűn állapotába került, és onnan már visszaút, már nincs mentség. Nem ez a menthetetlen állapotban levő szív, hanem a kőszív a bibliai összefüggésben az csak egy Istentől eltávolodott szív. Az első szeretetet elhagyó szív, de még menthető. Ugyebár, ha most gondolunk egészen orvosi szempontból a szívműtétekre, van úgy, hogy egy ember, igaz, azt mondjuk, hogyha nem cseréli ki a szívét, akkor teljesen, mondjuk úgy, a halál közelsége, egész közel van hozzá, mert muszáj szívműtéten átmenjen. De még menthető az ember, mert a többi része, szervei, azok jól működnek, de szükség van egy szívcserére, és egy másik szívvel viszont tovább élhet az illető. Na most ezért szükséges a Biblia szempontból is itt Ezékiel úgy beszél, hogy a Jóisten így egy ilyen szívcserét akar a mi életünkben kieszközölni. Na most, ha visszagondolunk a kemény szívre, mivel járulhatunk hozzá, hogy vagy miben nyilatkozik meg a szívnek a keménysége? A zsidókhoz írt levél 3. fejezetében, ott a 7. és 8. verset olvasnám, ami eképpen hangzik a 7. és 8. versben. Annak okáért, amint a Szentlélek mondja, ma az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés a ma nagy napján. A pusztában, ahol a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértének engem, és látták az én cselekedeteimet 40 esztendeig. Itt egy bibliai példára utal vissza, vagyis egy ószövetségi példára, hogy mint az elkeseredéskor, Izrael népének is megkeseredett a szíve. Tehát akkor történik a szív észrevétlen és fokozatos megkeményedése, hogyha az ember ellenáll a Szentlélek halk és szelíd hangjának. Amikor nem akarja az ember meghallani az Isten jóra késztető szavát. Mi volt itt ebben az esetben, amit olvastunk, a zsidó népnek a legfőbb bűne a pusztában? Egy szó kitűnik ebből, amit olvastunk itt a zsidó 3. fejezetében, a 8. versben, hogy azt mondja, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor. Tehát az elkeseredés bűne, amit kiemel itt az írás, vagyis hogy visszakívánkoztak az egyiptomi szolgaságba. Vissza oda, ahonnan az Isten azt mondta, hogy onnan ki akarlak hozni benneteket, és ki is hozta őket onnan a Jóisten. Miért kívánkoztak vissza, miért keseredtek el? Mert a pillanatnyi szükségleteik miatt keseregtek. Voltak bizonyos emlékeik, amiket ott megkaptak Egyiptomban, és itt a pusztában ezek pedig hiányoztak. És annyira elkeseredtek ezen a pillanatnyi hiány miatt, nehézség miatt, hogy elfeledkeztek meg annyi csodáról, hogy a Vörös-tengeren átvezette a Jóisten őket. Elfeledkeztek arról, hogy olyan manna hullás által Isten naponta gondoskodott róluk, nem hagyta el őket. Elfeledkeztek, hogy az Isten a sziklából is vizet fakasztott, hogy enyhítse a szomjúságukat, mert ilyen az ember. Zúgolódás, hitetlenség miatt ők csak emberi megoldásokat vártak. És a csalódottságukban annyira elkeseredtek, és itt lett ez már igazán bűnné, hogy ha a Jóisten nem lép közben, még magát Mózest is el akarták már pusztítani. De Jézus Krisztus is beszél a kőszív kialakulásáról, hogy nagyon sokszor a vallásos büszkeség, az ember önigazultsága nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy az ember ilyenné válik, vagyis megkeményedik az ő szíve, vagy gondolhatunk itt a tékozló fiú példázatára is a Lukács evangélium a 15. fejezetében,
A 28. verstől olvasom egészen a 30. versig. Tehát Lukács 15, 28. verstől. Erre ő megharagúvég, tehát itt az idősebb testvérről van szó, aki otthon maradt az atyai háznál, tehát erre ő megharagúvég, és nem akara bemenni. Az ő atya annak okáért kimenvén kérlelte őt. Ő pedig felelvén mondta atyának, ím én ennyi esztendőtől fogva szolgálok neked, és soha parancsolatodat át nem hágtam, és nékem soha nem adtál egy kecskefiat, hogy az én barátaimmal vígadjak. Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, levágattad néki a hízott túlkot. Itt, ha felteszük a kérdést, hisz a tékozló fiú bátyáról van szó, aki otthon maradt, mondjuk mint aki a jobbik részt válasz, a jó fiú az atyai háznál, nem tékozott. Mégis ebből a leírásból milyen szíve volt ennek a bátyának, ennek a tékozló fiú testvérének? Hát úgy tűnik, hogy kőszív volt. Megkeményedett szíve volt, mert hogyha valaki ott marad az atyai háznál, és egy bőségesen árad rejá az atya jósága, az Isten jósága, és ennek ellenére semmiféle hálát nem érez mégsem, akkor könnyen válhat, hogy még a saját legközelebb saját testvére, tehát a legközelebb álló személyek iránt is az ember megkeményedik, érzéketlenné válik, és részvétlenné válik, ami ezekből a Biblia versekből tükrözik már, ahogy itt a 30. versben is mondja, mikor pedig ez a te fiad. Tehát, mintha ő már nem is érezné, hogy neki rokona volna, megjött, és hát ugyebár eltékozolta a vagyonát. Itt egy idézetet szeretnék hozzácsatolni a Krisztus példázatai című könyvből, a tékozó hazatalá című fejezetből leképpen olvasom. Az idősebb fiú a Jézus korabeli megtérni nem akaró zsidókat és minden kor farizeusait ábrázolja. Amikor az atya kijön, hogy megintse az idősebb fiú gőgös és gyűlölködő természete, megmutatkozik. Azt hangoztatja, hogy élete atya házában a viszonzatlan szolgálat körforgása, és ezt most kicsinyeskedve szembeállítja hazatérő fiú iránti megkülönböztetett bánásmóddal. Ezzel elárulja, hogy szolgálata inkább szolgai, mint gyermeki. Amikor élvezhette volna atya közelségét, inkább azon a haszon járt az esze, amit elővigyázatos életével próbált kiérdemelni. Szavai arról árulkodnak, hogy számításból mondott le a bűn örömeiről. Ha pedig az atya most kisebbik fiát is részesíti ajándékaiban, méltánytalan vele az idősebbel. Irilli testvérétől atya jó indulatát. Teljesen összhangban vannak ezek a gondolatok az ígével, amit olvastunk, mert tényleg úgy tűnik, hogy mikor azt mondja, hogy ez a te fiad, és hát de most miért bánsz így vele, hát úgy tűnik, hogy ő ott volt, ő segített, ő mindent az atya kedvében tett, de végül is ez csak egyfajta képmutatás volt, mert a szíve egészen távol volt. Szíve szerint ő is inkább tékozolt volna, ő is inkább elverte volna a vagyont, ő is inkább dorbézolt volna, és hát milyen jó lenne most, miután kijöttem világomat, most én is jönnék haza, és akkor ugyanúgy elfogadnak engem is. Tehát egyfajta irigység, szeretetlenség, szív megkeményedését látjuk. És Jézus épp ezért sokszor figyelmeztette a farizeusokat is, hogy a szív kövé válásának vannak okai, és hát sajnos előbb-utóbb a gyümölcse is meglátszanak ennek. Az egyik leghatározottabb és talán legvilágosabb kijelentése, amikor figyelmezteti Jézus a farizeusokat, ugye az élete vége felé a János evangélium 8. fejezetében, ott pedig a 37. versben olvasunk egy kemény kifejezést, vagyis megjegyzés Jézus részéről. Tudom, hogy Ábrahám magva vagytok, de meg akartok engem ölni, mert az én beszédemnek nincs helye nálatok.
Kemény beszéde Jézus Krisztusnak, de egyértelműen rátapint az ő kemény szívűségükre, mert olyat, hogy elfogadnák a Mesiást, Isten fiát, aki értük jött, ott a hátsó gondolatukban az van, hogy megöljék Jézust. Na de lépjünk tovább a másik gondolatra, ami egy kicsivel szebb, és pedig adok nektek hús szívet. Vajon mi lehet az a hatalom, és az a befolyás, ami már egy megkeményedett kőszívet meg tud változtatni, vagy pedig sikeresen át tud formálni. Kicsit keresem a szavakat, hogy fogalmazzam meg, mert hogyha kimondottan az ezékieli ígékre gondolok, hogy és elveszem a kőszívet, és adok nektek helyébe hússzívet, ez azt sugallja a mi számunkra, vagy ezt érthetjük meg belőle, hogy a kőszívből soha nem lesz hússzív. Mert azt mondja Ezékiel, hogy Istennek el kell vennie a kőszívet, és helyébe egy másik szívet, vagyis hús szívet kell adjon a mi számunkra. Tehát nem a réginek az átalakítása, nem a réginek a megváltoztatása, hanem egy új szívnek a beültetéséről van itten szó, mert csak ez hozhat mondjuk úgy oly mértékű változást, hogy az ember örömöit lelje az ő parancsolatainak a betöltésében, és így váljunk alkalmassá erre. Egy bibliai példát szeretnék a továbbiakban felhozni, és pedig Manassé király a déli országrésznek egyik, nem az egyik, hanem a legsötétebb, kimondhassuk ezt, hogy a legsötétebb uralkodója volt. Emberi szempontból teljes mértékben

ehhez kell lapozunk, és ott pedig a 33. fejezethez, és a 33. fejezet 5. és 6. versét olvasnám. És építe oltárokat az ég minden seregeinek, az Úr házának mindkét pitvarában. És fiait átvitte a tűzön, a Hinnom fiának völgyében, és az időnek forgására ügyelt, jövendőmondásokat, varázslásokat és szemfényvesztéseket űzött, ördöngősöket és jövendőmondókat szerzett, és sok gonoszságot cselekedett az Úr szeme előtt, hogy őt haragra indítaná. Még összefoglaló jellegben is van itt, hogy még ezen kívül sok gonoszságot cselekedett. Méltán gondolhatnánk, hogy a cselekedeteivel a király már tényleg átlépte az Úr kegyelmének a határát, az Isten türelmének a határát, hát mennyi mindent cselekedett itt. És feltesszük a kérdést, hogy vajon innen, ebből az állapotból, 55 éves ilyen megkeményedett és Isten ellen elkövetett gonoszságokból van-e még visszafordulás? Van-e még megtérés? Még ki lehet-e cserélni ezt a szívet kőszív helyébe hús szívet? És hogyha igen, akkor hogyan történik mindez? Ha itt tovább olvassuk a 33. fejezetben, erről is tudomást ad Isten igéje, és pedig a 11. verstől olvasom, hogy mit is tett a jó Isten. Reájuk hozzá azért az Úr, az asszíriabeli király seregének vezéreit, akik Manasét megfogták, és vasba vervén megkötözék őt két lánccal, és Babilóniába vitték. Mikor pedig nagy nyomorúságban volt, fohászkodik az Úrhoz, az ő Istenéhez, és teljesen megalázta magát az ő atyáinak Istene előtt. És könyörögvén hozzá megkegyelmezenéki, és meghallgatván könyörgését, visszahozzá őt Jeruzsálembe, az ő országába. Akkor ismeré meg Manassé, hogy az Úr az igaz Isten. Itt van egy kifejezés, mikor nagy nyomorúságban volt. Gyakran nem gondoljuk azt, hogy egy megkeményedő szívet már csak a próbáknak a tüze tud megolvasztani. A Jóisten úgy látta itt, hogy szükséges mondjuk úgy egy műtétet végrehajtson Manassén. Mert ahhoz, hogy valakiből kivegyenek egy szívet, és egy újat ültessenek be, ez egy műtétre van szükség. Itt a szövegek alapján azt látjuk, hogy Jóisten megfogta, mondjuk úgy valamilyen szinten belekényszerítette Manassét, mert magától nem igen akart menni, mert sokszor így vagyunk mi, hogy Jóisten kér bennünket, fogadjuk el őt, változtassuk meg, ő felajánlja a kőszívünk helyett a hús szívet, de mikor már nincs más megoldás, az Isten a végső megoldáshoz folyamodik, így lényegében megfogta Manassét, elvitte Babilonba, mondjuk úgy zárójelbe, ott volt a műtő, és ott próbálta Jóisten ezt a műtétet végrehajtani. És ez pedig nem más volt, mint egy nagy próba. Azt mondja, mikor a nagy nyomorúságban voltam. Manassé már túllépett azon a határon, amikor az ő értelmére, lelkiismeretére, esetleg Isten igéje hathatott volna, vagy bármilyen jó szó, vagy ének, vagy imádság. Van így, hogy az ember már olyan állapotba jut, annyira megkeményedik a szíve, hogy már bármit mondanak neki, józan értelemmel így, minden zavaró körülvény nélkül, ha nincs nyomorúság, nem fogja fel az ember. Sajnos vannak esetek, akiket, hogyha Jóisten bele is viszi ilyen helyzetbe, mert már ez a végső, amit még megtehet, hogy ha még menthető az illető, hogy még ezek a megpróbáló körülmények sem segítenek, mert vannak itt a megpróbáló körülmények jobb belátásra bírnak, vannak itt a megpróbáló körülmények még jobban megkeményítenek, és akkor már tényleg nem menthető az illető. Manassénál is mondjuk úgy két esélyesnek látszott ez a próba és annak eredményessége. Azonban Isten tudjuk azt, hogy csak értékes anyagba fektet rendkívüli energiát. Ezen leírás alapján úgy látjuk, hogy
hát Manaséban mégis

ilyen értékes anyagot látott, hogyha belevitte ebbe a nyomorúságba, és ott próbált valamit vele kezdeni. Egy kérdés, kicsit elszakadva ettől a történettől, hogy ismerünk-e a környezetünkben, ismerőseink közül ennyire megkeményedett embert, mint Manassé volt? Aki 55 éven keresztül legalább, igaz, tehát mindent a Jóisten ellen, varázslások, kuruzslás, meg mindent félített. Én nem ismerek senkit, aki most hallgat bennünket, vagy itt, hogy együtt beszélgetünk, de viszont nehéz elképzelni, hogy valaki ennyire nagy mélységbe ment volna 55 évig, és ismerünk ilyen embert. Miért mondom ezt? Mert többé valószínű, hogy nem ismerünk ilyen súlyosan lezűlött embert, és mégis hajlamosak vagyunk hamar leírni embertársainkat. Pedig nem süllyedtek ennyire mélyre. Nem ítélkezhetünk senki élete felett. És nyugodtan hozzámondhatjuk, hogy még a saját életünk felett sem ítélkezhetünk. A legeredménytelennek látszó emberekben is ott van a visszatérésnek a lehetősége, mert bármelyik emberből, Manassé példájában látjuk, hogy lehet egy tűzből kikapott üszög, mint hogy Zakariás 3. fejezete 2. verse is visszaadja ezt. Vagy lehet egy piskológó gyertyabél Ésaiás 42:3 alapján, amely újra ránkra tud robbanni. Tehát ne írjuk le hamar embertársainkat. Hogy olvastuk tovább? Azt mondja, hogy teljesen megalázta magát az ő atyáinak Isten előtt. Miben is mutatkozik meg leginkább az ember valódi személyisége és erkölcsi minősége? Hát abban, hogy a nyomorúságban, a kiszolgáltatottságban, mikor belekerül az ember, akkor ott, abban a nehéz helyzetben tud-e őszintén megalázkodni? Tud-e őszintén bűnbánatra jutni, vagyis szembesülni önmagával, szembesülni saját múltjával, hogy mit tettem én eddig, mint például Manassé 55 évig az Isten ellen? Képes ebben a próbában, ebben a szenvedésben egyszerre meglátni és felismerni és elismerni azt, hogy ő egy elveszett ember, hogy eljátszotta az életét? És azt felismerni, hogy ez az egész küzdelem, ez az egész nyomorúság, amiben belekerültem, ez még mindig az Isten küzdelme, értem. Értem van ez az egész. Képes-e megérteni, hogy ne az Istent okolja a körülményekért, ne más embereket okoljon saját nyomorúságáért, hanem meglátni azt, hogy minden őt ért rossz, minden őt ért veszteség, tulajdonképpen ő érette történik. Na most, hogyha ezt az ember meg tudja látni, akkor az isteni műtét sikeres az ember életében. Mert Isten a szenvedések által is, ami megtisztulásunkat, ami üdvösségünket munkálja. És hogyha az ember a próbál közt ezekre a felismerésekre jut, tehát nem még jobban megkeményedik és az Isten ellen fordul, mert akkor tényleg akkor elutasítom a műtétet, tehát az utolsó esélyt is elutasítom, de az Isten még megpróbál valamit, egy utolsó esélyt, és hogyha ezekre a felismerésekre jutok, hogy rájövök, hogy hát én vagyok a hibás, mennyi mindent tettem az Isten ellen, és Isten milyen kegyelmes volt hozzám, mert nem megöltek ezek a babiloniaiak, hanem életbe hagytak, elhurcoltak, fogságban vagyok, nyomorúságban vagyok, de még élek, és ezért átgondolva az életemet, Istenhez könyörgött Manassé. Tehát ekkor ez a bűnbánó szív által a Jóisten a kőszívet kiveszi, és ad helyette egy hús szívet. És így olvassuk a végén, hogy akkor ismerte meg Manassé, hogy az Úr az igaz Isten. Tehát Manassé ebben a rendkívüli szabadításban felismerte, hogy ő bár hosszú ideje eltávolodott a Jóistentől, a sok gonoszsága ellenére, amennyit elkövetett annyi éven keresztül, az Isten még mindig szereti őt, és ő tödre rogyott, összeroskadt, a bűnek súlyát érezte, és könyörgött az Istennek a bocsánatért, a megbocsátásért, a kegyelemért, és az Isten könyörületes volt. Meghallgatta egy ilyen embernek az imáját is, és életbe maradt,
de nem ott halt meg Babilonban, hanem visszakerült az otthonába. És milyen csodálatos, mert itt mondta, hogy akkor ismerte meg, hogy az Úr az igaz Isten, mert semmi esélye nem volt arra, hogy ő még élve visszakerüljön az ő hazájába. És ez csak is az egyedüli Istennek a csodálatos hatalmat tudta ezt lehetővé tenni. Tehát Isten jelleme, Isten irgalmassága, Isten szeretete csak most vált valódi valósága az ő számára, amikor őszinte hálára ébredt az ő szíve, mikor ez mind megtörtént. És akiről ő több évtizeden keresztül tudomást sem vett, az most a szorultságában, a nyomorúságában lehajolt hozzá, és ezen kilátást annak látszó helyzetben is a Jóisten megint kinyilvánította az ő szeretetét. És hát ide idézhetnénk a 103. Zsoltárban a 10-12. Verset, hogy nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint, mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt, amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Milyen csodálatosan mondja, hogy az Isten nem a bűneinket nézi, hanem a bűnbánó szívet nézi, és alig várja, hogy megbocsásson a mi számunkra. Ha mi is belátjuk azt, hogy méltatlanok vagyunk, és gyakran ellenségeskedő magatartásunk volt az Istennel szemben, és mégis ennek ellenére Jóisten mennyi jóval tölti be a mi napjainkat, ekkor tud igazi hála fakadni az emberi szívből. Mert valóban csak ez az egy, ami igazán még közelebb tud hozni bennünket a Jóistentől, Jóistenhez, ezáltal dicsőhet meg az ő neve, mint hogy az 50. Zsoltár is mondja, hogy aki hálával áldozik, az dicsőít engem. Minél jobban megismerjük Isten szeretetét, az ő szeretetteljes lényét, annál jobban kell elmélyüljünk az Isten iránt való hálában. Mert igazából csak a hálás szív képes igazi szeretetet visszaadni a mindenható Istennek. Csak ebből a hálás szívből fakad az őszinte alázat, a szelídség, és az a szolgálat, az önzetlen szolgálat, amit Jóisten szeretne, hogy rajtunk keresztül elvégezzen más emberek irányában. De még nem zárhatjuk le a gondolatot, hogy ne említsük meg, hogy hol ismerhető fel a legjobban, a legnyilvánvalóban, a legmélyebben, talán a legmegrázóbban ez az isteni szeretet. Ez pedig nem máshol, hogy mint a Golgotai kereszten, feltekintve Jézus Krisztusra. Meglátva, hogy ő mit tett érettünk, elszomorítva így, és megalázkodva, hogy mennyi minden szenvedést okoztunk az Istennek, és ő pedig kész volt az ő életét odaadni helyettünk. Kész az ő igazi életét minekünk felajánlani, ezzel betakarni bennünket. És amikor az Isten rejánk tekint, akkor nem a mi szennyes ruhánkat látja, mert az Isten azt le akarja venni, épp ez a kőszívet ki akarja venni belőlünk, hanem és egy 20 szívet adni nekünk, vagyis Jézus Krisztus kell, hogy éljen a mi életünkben, kell, hogy dobogjon bennünk, és bármit teszünk, nem a mi ügyességükből tesszük, hanem már ő teszi mi általunk. Tehát a mi részünk csak az, hogy hozzájöjjünk, átadjuk magunkat, és a többit pedig őszintén, többit pedig már mi őszinte szeretetből végezzük és szolgáljuk a Jóistent. Mert már nem tudunk más tenni, mert hálásak vagyunk az ő áldozatáért, szeretetéért. Találtam itt egy idézetet a Gondolatok a hegyi beszédről című könyvünkben, ami azt írja le, hogy tényleg amikor egy ember rádöbben erre az állapotra, akkor mi is játszódik le benne. Kicsit éljük át mi is ezen gondolatokat. Szóval, aki a keresztre szegezett üdvözítőre tekint, felismerheti minden ember bűnösségét. Látja, hogy a bűn korbácsolta meg és feszítette keresztre a dicsőség urát. Látja, hogy miközben a megváltó a leggyengédebb szeretettel vette mindig körül,
saját élete csak hálátlanság és lázadás volt mostanáig, és sokszor azonosulhatunk ezen gondolatokkal. Legjobb barátját taszította el, az ég legértékesebb adományát vetette meg, magát Jézust, Isten fiát, újból keresztre szegezte, a megsebesített szívet újból átdöfte. Ezt teszik a mi tetteink, amikor bűnöket követünk el. És az utolsó gondolat, a bűnnek mélységes, sötét árja választja el Istentől az ilyen embert, és összetölt szívvel sír. Na ez az a bűnbánat, amire jutott Manassé is, amikor felismerte a múltra tekintve, hogy mennyi szomorúságot és szenvedést okozott a Jóistennek. És egy kérdés most itt, mielőtt zárnánk ezen gondolatokat, hogy miért kell nekünk mindig megvárni a nyomorúságot? Miért hogy kell annyit várni, hogy majd ott a nyomorúságban, majd akkor megalázzuk magunkat? Miért kell addig várni, hogy az ember majd ott akkor ismeri el, hogy az Úr az igaz Isten, mint például Manassé is tette? Miért csak akkor tekintünk fel igazán a keresztre? Miért csak akkor van időnk erre, amikor a nyomorúság a mélybe taszít bennünket? Nem jó lenne egy kicsit hamarabb ezt megtenni? Isten mindenkit hív. Nem akar kényszerítni senkit. És ott sem kényszerít, de ez az utolsó lehetőség a Jóistennek, amikor egy ilyen nyomorúságban visz, vagyis műtét akar végrehajtani, de aki ott is elutasítja, akkor ott már nincs mentség. Mert erőszakkal senkit Isten országába nem fog vinni. Mert ha jön is a nyomorúság, az Isten utolsó lehetősége, hogy valamit kezdjen velünk, hogy végre üdvösség fele forduljunk, ott sincs semmi garancia, hogy majd ott meg fogjuk engedni a Jóistennek, hogy valóban a kőszívünk helyett szívcserét adjon a mi számunkra. És befejezésül hadd olvassam el még egyszer az alapigénket, mert a mindenható Istenünk eképpen szól hozzánk, és adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek 20 szívet, és az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek, és betöltsétek. Végezetül csak annyit szeretnék mondani, hogy fogadjuk el ezt az isteni tanácsot. Hallgassunk a Jóistenre. Ne várjuk meg az utolsó lehetőséget, az utolsó próbálkozását a Jóistennek, hanem hamarabb adjuk át a életünket neki. Engedjük, hogy elvegye a kőszívünket, és egy 20 szívet adjon, és ugyanakkor azt mondja, az én lelkemet adom belétek. Engedjük, hogy Krisztus által, a Szentlélek munkálkodás által az isteni lélek belénk költözzön, és elvégezze az átalakító munkát, és akkor majd ő fog tudni nekünk segíteni, hogy igenis örömünket leljük a neki való szolgálatban, az ő parancsolatainakban való járásban, az ő törvényének megőrzésében és annak betöltésében. Mert egy dolgot vár az Isten tőlünk, mióta megteremtett bennünket, hogy engedelmesek legyünk neki. Segítsen meg a Jóisten, hogy ezen szívcserén keresztül a 20 szívünk, az Isten bennünk való lelke engedelmes életre tudjon sarkalni bennünket. Ezt kívánom mindannyiunk számára, hogy elnyerjük az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Szerető Istenünk és mennyei jó atyánk, köszönjük, hogy te irgalmas Istenünk vagy, szerető atyánk vagy. Köszönjük, hogy nem hagytál bennünket a bűn sötétségében, és reánk tekintesz. A bűn elválaszt bennünket egymástól, de te segíteni akartál nekünk, mindennek tettél annak érdekében, hisz az egész Biblia arról szól, hogy miként akarsz bennünket megváltani a bűnnek a nyomorából és hatalmából. De köszönjük, hogy Jézus Krisztus által a Golgotai kereszten lefizetted értünk az árat, és ezáltal tényleg, hogyha hittel feltekintünk a Golgotai keresztre, Jézus értünk kifolyt ártatlan drága vérére, és elfogadjuk az ő igaz életét, ami szennyes életünk és ruhánk helyett, a kőszív helyett. Engedjük, hogy ő egy érző szívet tápláljon belénk,
és hogyha bennünk lakozik Krisztus, akkor ilyen formában valóban egy örömtel életet tudunk élni te néked, egy bűn nélkül életet tudunk eljutni, és köszönjük, jó atyánk, hogy te ezt megteszed a mi életünkben. Sokszor nehéz helyzeteket hozol. Nem tudjuk, hogy kinek az életében, hogy és mint munkálkodsz, de biztos, hogy igazságos és szerető a te beavatkozásod mindannyiunk életében. Jó atyánk, imádkozunk azokért, akiknek talán nehéz a döntés, de segíts, hogy mindenki felismerje azt, hogy te csak jót akarsz nekünk, és Istenünk munkálkodj bennünk szent lelked által, hogy válasszuk a jobb részt. Engedjük, hogy az ige szava, a te szavad megmozgasson bennünket. És segíts, hogyha nyomorúságba kerültünk, akkor pedig ne a megkeményedést, a még mélyebbre süllyedést választjuk, és az Isten ellenfordulást, hanem választjuk azt, amit Manassé is választott, és könyörögjünk a szabadulásért, és ezt megadod, kimenekítesz bennünket, és üdvösségre vezetsz, úgy, ahogy el sem tudjuk képzelni. Segíts, hogy az igazi hálára késztessen bennünket. Higgyük el, hogy lehet győzni Krisztus által. Így légy velünk, Istenünk, és vezess a mi útainkon. A Jézus nevében kértünk. Amen.

szívünk átadása és teljes alárendelése Istennek a legnagyobb dolog és csoda az életünkben. Isten mindenek előtt szabad akaratunkat figyelembe véve számos olyan élethelyzetet hoz, ami rávezet erre a szükségre, hogy életünket adjuk át neki. Manassé esetében a kifejezés a próba szóban fejeződik ki. Nyomorúságunk figyelmeztessenek, életünk körülményei vezessenek vissza Istenhez, és ha mellette állunk, akkor legyen mindennapi élettapasztalatunk, a szívünk, a szív megújulása. Köszönjük az Úrnak, hogy kőszív helyett hússzívet ajándékozott nekünk az ő lelke által. Amen.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg? Ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kőváram lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi...

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé, Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártaé haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

0: Élet és egészség.
1: Dr. Demény János vagyok, altatorvos voltam egy ideig, és most háziorvosként dolgozom. És egy filozófiai kérdéssel szeretnék foglalkozni, egy egészségfilozófiai kérdéssel, amivel gondolom, hogy elég keveset foglalkozunk, de aminek ugyanakkor rendkívül fontos gyakorlati vetülete van. És ez a kérdés tulajdonképpen az, hogy én úgy is szerettem volna elnevezni az előadásomat, hogy bizonyítékokon alapuló természetgyógyászat, de úgy látom, hogy a szervezőknek nem volt szimpatikus maga a természetgyógyászat fogalom, ami sajnos nekem se túlságosan szimpatikus, azért, mert egy gyűjtő fogalom és magába foglal értékes és értéktelen dolgokat, sőt veszélyes dolgokat is, mint ahogy majd ki fogok térni rá. Egy híres professzoromnak már szállóigévé vált gondolatával szeretném kezdeni, hogy Istenben hiszünk, mindenki mástól bizonyítékot kérünk. Ezzel kezdődött az újabb története az orvostudománynak, volt egy empirikus története, és most talán egy 10-15 éve beszélhetünk egy paradigmaváltásról az orvostudományban. Eddig empirikusan gondolkoztunk, megvolt egy bizonyos gyógyszernek például, vagy bizonyos gyógymódnak a természettudományos magyarázata, és mivel egy híres professzor, aki tudományos világban elfogadott volt, elindította ezt a gyógymódot, átvettük. Anélkül, hogy bizonyítékokat kértünk volna. Most már nem működik ez a dolog, és most újabb gyógymódot, újabb gyógyszert nem fogadunk el, csak hogyha bizonyított ennek a hatása. Minden gyógymód, aminek természettudományos magyarázata van, és bizonyítható a hatása, az elfogadható, illetve elfogadandó. Ezért már is a rostán kiesik számos olyan gyógymód, amelyiknek a hatása nem bizonyítható. Például vannak ezek a kuruzslás számba ment, de ugyanakkor sokak által szeretett és kedvelt gyógymódok, például az energiaátadás. Számtalan betegen megy kuruzslókhoz, akiket nem tudunk meggyógyítani, mert gyógyíthatatlan betegségbe szenvednek, és kapnak energiát. És ideig, óráig valóban jobban érzik magukat, sőt, találkoztam olyannal, akik meggyógyultak. De ezeknek nincs természettudományos magyarázatuk, illetve nem megfelelően tudományos a magyarázatuk, ezért nem tudjuk elfogadni. Tehát ez a természet törvényein kívül áll. A jelenleg ismert természeti törvényeken kívül áll. Ezért eleve nem tudjuk elfogadni. Nem tudjuk elfogadni azért sem, mert nem mindenkinél hatnak, és nem mindenkinél egyformán hatnak. Tehát a tudományosság rostáján, hogy úgy mondjam, kiesnek. Homeopátia, akupunktúra, reflexológia, talpmasszázs, irisdiagnosztika kiesnek a rostán, a tudományosság rostáján. Csak néhányat említettem. Hogyan vizsgálják a gyógymódokat úgy általában, nem csak a természetes gyógymódokat, amiket csak most újabban kezdtek vizsgálni, általában hogy vizsgálják a gyógyszereket és a gyógymódokat a medicinában? A hatását vizsgálják nagy beteganyagon. Például vesznek egy gyógyszert vagy egy gyógymódot, és reprezentatív beteganyagon vizsgálják. A statisztika tudománya szerint számottevő, szignifikáns, úgynevezett szignifikáns betegcsoporton. Ugyanakkor szignifikáns ideig, amiből tudományos következtetést lehet levonni. Például egy ilyen tanulmány megterveznek 5-6 évre. Például 10-20 ezer emberen. Vagy talán 20 évre. Ugyanakkor a harmadik követelmény, hogy dupla vak random. Tehát ez azt jelenti, hogy véletlenszerű eloszlásban figyelik például több klinikán egy bizonyos gyógyszernek vagy gyógymódnak a hatását, és még az orvosok, akik végzik a tanulmányt, még ők se tudják, hogy melyik beteg kapja a placebót, és melyik beteg kapja a hatóanyagot. Azt jelenti, hogy dupla vak random, tehát még az orvos is vak, hogy úgy mondjam, mert ő se tudja, hogy melyik beteg kap, és melyik beteg nem kapja azt a bizonyos hatóanyagot. És placebo kontrollált, az pedig azt jelenti, hogy fele a reprezentatív, statisztikailag szignifikáns beteg csoportnak fele kapja, és a másik fele nem kapja. De az orvosok se tudják, akik vizsgálják ezt a tanulmányt. Néhány példát szeretnék mondani. Szívelégtelenségben szenvedő betegeken végeztek ilyen felmérést egy úgynevezett beta-blokkerrel, ami egy olyan gyógyszer, amelyik egy bizonyos szív- és érrendszeri, ugyanakkor a tüdőben is jelenlévő receptorokra hat. Tudjuk, hogy a szívelégtelenséges súlyos betegség, és ezek középsúlyos esetek voltak, ezt úgy kell felfogni, mint egy rákot. Körülbelül 3-4 év az átlag életkoruk, tehát körülbelül ennyi a kilátások, az életkilátásuk az ilyen súlyosságú szívelégtelenségben szenvedő betegeknek. A DupLaVac random placebo kontrollált vizsgálatban betegek fele kapta, másik fele nem kapta ezt a bizonyos beta-blokkert, és azok között, akik kapták, az elhalálozás 45%-kal csökkent. Na most ezt jóval több ideig tervezték, ezt a vizsgálatot, de mikor egyértelműen kiderült, hogy ennyire csökkenti az elhalálozást, ezért megszüntették, tehát az etikai bizottság, az vizsgálatot ellenőrző etikai bizottság rögtön megszüntette a vizsgálatot, mert etikátlan lett volna tovább folytatni, mikor kiderült, hogy ennyire sokat profitálnak a betegek, és bevetették a másik felébe is. Ettől fogva ez egy elfogadott gyógymód volt, és azután még jó pár hasonló tanulmányt végeztek, amikor másfajta beta-blokkolókat vetettek be, amelyeknek hasonlóan jó volt a hatásuk a szívelégtelenségben szenvedő betegekben. Tehát, bevetjük akkor a beta-blokkereket? Etikátlan lenne nem használni, ugye? Mostantól fogva etikátlan lenne nem használni. Tehát a szakmai protokollok kell, hogy tartalmazzák, és én, mint kezelőorvos, hogyha nem használom egy betegemben, akkor én egy etikai vétséget követek el. Egy másik gyógyszer az aszpirin. Több mint 100 éve ismerjük, egy ideig lássilapítóként használtuk. Most kiderült, hogy a tromboemboliás betegségeket megelőzi. Hát a leggyakoribb szív- és érrendszeri betegségek a tromboemboliás betegségek, és tudjuk, hogy az agyinfarktusok és a szívinfarktusok is ilyen emboliás betegségek. Lesz a bizonyos koleszterin plak leszakad, és akkor úszik előre, és elzárja az eret, és ezt a folyamatnak egy bizonyos stádiumába, ez az aszpirin kis adagban, jóval kisebb adagban, mint a fájdalomcsillapító adagja, illetve a lássilapító adagban hatásosan meg tudja előzni, körülbelül 20-30%-kal a placebo kontrollált vizsgálatban meg tudja előzni a tromboemboliás betegségeknek a szövődményét, és jó pár vizsgálat történt, és annyira egyértelmű ezekben a vizsgálatokban ennek a gyógyszernek a hatása, hogy mostantól fogva etikátlan lenne nem bevetni és nem kihasználni ennek a gyógyszernek a hatását. Egy másik gyógyszercsoport például a ritmusszabályozók. Számtalanféle szívritmus zavar van, és ugyancsak számtalan ritmusszabályozót találtak fel, illetve próbáltak használni. És kisült, hogy ezeknek zöme hihetetlenül hatásos. Megszünteti a ritmuszavart, de hosszú távon kiderült, hogy megölik a beteget. Tehát valóban megszüntették a ritmuszavart, de azok a betegek, akik szedték hosszú távon ezeket a gyógyszereket, sokkal, tehát a placebo kontrollált vizsgálatokban az elhalálozás szignifikánsan magasabb volt azoknál, akik szedték, mint azoknál, akik nem szedték, és szenvedtek tovább a bizonyos elég kellemetlen, sőt, veszélyes ritmuszavarban. Természetesen nem mindegyik ritmuszabályzó ilyen. A sok-sok ritmuszabályzóból van 2, illetve 3, amelyik elfogadható a több tucat ritmuszabályzóból. Tehát használjuk tovább. Természetesen nem használjuk, inkább szenvedjen a beteg abban a bizonyos ritmuszavarban, de élje túl a gyógykezelést. Sajnos nem beszélhetünk igen sok ilyen nagyon hatásos gyógyszerről. Még két ilyen gyógyszert szeretnék megemlíteni, a statinok és az acegátlók. Na most ezekről is számtalan study történt. Ezek koleszterin csökkentő, az egyik a statin, és az acegátló vérnyomás csökkentő, amelyeknek a hatását nagy, és megkérdőjelezhetetlenet tanulmányok elemzése bizonyította. Annyira döntőek ezek a bizonyítékok, hogy mostantól fogva nem bevetni a gyógyításba etikátlan lenne. Például a statinok, ezek egy bizonyos enzimet befolyásolnak a májban, amelyeket úgy hívjuk, hogy HMG koenzimán reduktáz. Ez a hidroximetilglutaril koenzimán reduktáz, ez egy bizonyos olyan folyamatot gyorsít fel, amikor egy köztes anyagból koleszterin lesz. És egyes embereknek a májában túlműködik. Többnyire a mérsékelt égőben, főleg itt a mi környékünkön, Ausztria, Magyarország, Erdély, évszázadokon keresztül túl sok állati terméket fogyasztottunk, és hát sajnos a génjeink úgy tűnik, hogy kondicionálódtak, és bizony, hogy nagyon sok olyan betegünk van, akinek túlműködik ez a génje, és mindenből koleszterint gyárt. Na most ezzel a statin nevű gyógyszerrel megátoljuk ennek az enzimnek a működését egy bizonyos szintig. 30-40%-kal csökkentik a klinikai végpontokat, amiket a stadikban figyeltek, például a szívinfarktus megjelenését, az agyinfarktus megjelenését, a különféle érszövődményeket, a kórházba kerülést, hihetetlenül hatásos gyógyszerek, tehát mostantól fogva nem használni, etikátlan lenne. Csak zárójelben jegyezném meg, hogy nemrég történtek érdekes vizsgálatok, amikor az úgynevezett természetes statinokat vizsgálták, amelyek a diók. Például kiderült, hogy egy maréknyi diónak, tulajdonképpen földi mogyorónak a használata egy hónap alatt 6,4%-kal csökkenti a koleszterin szintet. A mandulának, ugyancsak egy maréknyi mandulának, ugyanabban a betegcsoportban 7,8%-kal csökkenti a koleszterin szintet. A dió 7,4%, tehát a mi mezei időzőjelben mezei diónk 7,4%-kal csökkenti, míg a pékán dió 13,4%-kal csökkenti a koleszterin szintet. Na most biztosan, hogy a logóból következtethetünk a 10 évre, tulajdonképpen ez 12 év az adventista egészségtanulmányban, a nagy, több mint 20 évig figyelt egyik legnagyobb egészségtanulmányban, amelyiket Dél-Kaliforniában az adventistákon végeztek. Kiderült, hogy például a dióféléknek a rendszeres használata, ami azt jelenti, hogy hetente legalább 5-szöri használata, 4 plusz évet jelent az ember életében, és valószínű, hogy minőségileg is megjavítja nem csak az embernek az életkilátását, hanem az élet minőségét is. A vegán étrend, tehát a teljesen vegetáriánus étrend, ami nem tartalmaz egyáltalán állati terméket, 5 évet jelent az ember életében, és ugyancsak 5 évet jelent a rendszeres testedzés, a rendszeres mozgás. Tehát így jön össze az a bizonyos 10 év, de a teljesen vegánoknál ez nem 10, hanem 12, hogyha kihasználják az összes egészségvédő életmódbeli szokást, amit az adventistáknak illene kihasználni. Ugyancsak egy természetes koleszterin csökkentő gyógyszer, hogyha már itt tartunk, a fokhagyma, ami körülbelül 10-15%-kal csökkenti a koleszterin szintet. Na most ezek a vizsgálatok, amikről beszéltem, kiállják a tudomány által támasztott követelmények kritériumait, és ezek kiállják azokat a bizonyítékok alapuló orvoslás által megkövetelt tudományos bizonyítékokat, amelyeket most már mindenféle gyógymód és mindenféle gyógyszer ki kell, hogy álljon. Ugyancsak bizonyított például az, hogy egyszerű, de nem könnyű életmódbeli változással 80-90%-ban lehetne csökkenteni a rák kockázatát, illetve a szív- és érrendszerű betegségek kockázatát. 80%-ban a rák kockázatát, és 90%-ban a szív- és érrendszerű betegségek kockázatát. Na most ez olyan nagyszerű dolog, hogy ezt csak akkor tudnánk igazán felmérni, hogyha tudnánk, hogy ez a két betegség, a rák és a szív- és érrendszerű betegség felöleli a patológia 75%-át. Ugyanis tudjuk, hogy 50%-unk szív- és érrendszerű betegségben szenved, és hal meg. És valószínű, hogy az életének az utolsó harmadát a betegségnek a spektrum alatt a Damoklesz kardjával a feje fölött tölti el. Tehát 4 emberből tulajdonképpen 2 szenvedne szív- és érrendszerű betegségben, 4 emberből 1 pedig rákban. Tehát már is 75%-a, a patológia 75%-a megelőzhető lenne egyszerű életmódbeli változásokkal. Ez is kőkeményen bizonyított, megkérdőjelezhetetlen bizonyítékok vannak erre nézve. Sajnos viszont még maradtak gyógyszerek, illetve gyógymódok a terápiában, amelyek nem állják meg a bizonyítékokon alapuló orvoslás kritériumait. Ilyenek a tumorellenes szerek, a citosztatikumok. Számos kollégámmal beszéltem, és hát mind nagyobbak az aggodalmak, hogy ezek a gyógyszerek, amelyeket hát mi biológiai Auschwitznak nevezünk, mosolygunk, de igazából a kezelést nehezebben elviselhetővé teszik, mint magát a betegséget. Ezt rákbetegségben használják, és tudjuk, hogy ettől hullik ki a hajuk, meg vért hánynak, meg vérpisilnek, meg gyakorlatilag az élet minőségüket annyira rontjuk ezzel, hogy ha még profitálnának is belőle, még akkor is meg kéne kérdőjelezni, hogy bevessük-e a terápiába, vagy nem. Főleg akkor, hogyha ezeknek több mint 90%-a nem állja meg a bizonyítékokon alapuló orvoslás kritériumait. Ezt nem én mondom, ezt nálam sokkal okosabbak onkológia professzorok mondják. Csak sajnos, hogy itt olyan érdekek vannak a citosztatikumok háta mögött, hogyha csak annyit mondok, hogy a citosztatikumokra egy nagy kórház költségvetésének több mint 25%-a rámegy, akkor itt már tudni vélhetjük, hogy milyen érdekek húzódnak. Na most természetesen, hogy vannak újabb fajta citosztatikumok, most nem a reklám helye, de például mellrákot nagyon jól befolyásoló citosztatikum van, amit még a társambiztosítás nem tud támogatni, mert még egyelőre igen drága, de amit már számos helyen onkológusok javasolnak, és akik meg tudják venni, azok megveszik. Ez például abszolút megállja a bizonyítékok alapuló orvoslás kritériumait. De a régebbi fajták azért nem állják meg, mert a régebbi fajtákat nem tanulmányozták in vivo. Tehát a másod és harmadfokú klinikai vizsgálatokon nem mentek át ezeken, amiket most az előbb magyaráztam. Tehát nem placebo kontrollált, tehát nem állják meg a tudományosság kritériumait. Valamikor egy professzor kitalálta őket, és ki is próbálták őket sejtkultúrákon. Amikor a sejt osztódásának egy bizonyos fázisában megállították a mitózisnak egy bizonyos fázisát, de hát ez abszolút nem volt bizonyított in vivo, tehát az élő betegeken. Na most csak abban reménykedhetünk, hogy ezek is lassan feledésbe fognak merülni, és hogy majd a józan ész felülkerekedik a gazdasági érdekeken, És hát sajnos, hogy ebből majd az orvostudománynak is tanulnia kell. Egyszer Sej János mondta, hogy ahhoz, hogy egy téveszme kihajjon a medicinából, három generációnak kell meghajjon. Annak a professzornak, aki elindította, és még két tanítvány generációjának. De hát sajnos addig mi meg kell, hogy szenvedjünk, mert bizony nem csak az orvosokat teszik ezek a gazdasági körök érdekelté, hanem hát az egész egészségügyi törvényhozást, hogy úgy mondjam.

betegség, ezért rájuk fogok egy kicsit fókuszálni, legfőképpen a szív- és érrendszeri betegségekre, amelyeknek van természetes gyógymódja. És hogy mennyivel olcsóbb a megelőzés, mint a gyógyítás, azt könnyen beláthatjuk, hogyha arra gondolunk, hogy egy végstádiumú érrendszeri betegség, egy súlyos koszorúér szűkületnek a műtéte, amit bypass műtétnek nevezünk, amely áthidalják azt a bizonyos koleszterin által elszűkített ér részt, áthidalnak egy vénával. Ennek az ára, ennek a műtétnek az ára kb. 45-50 ezer euró. Most ez attól függően, hogy mennyire elit klinikán végzik, például Amerikában, hogyha nem egy Harvardra megy az ember műtetni magát, akkor lehet, hogy megúszta 40 ezer dollárból. De hogyha például a San Francisco-i klinikán akarja műtetni magát, az már 60 ezer dollár. A tágító műtét, ami ugyancsak egy végstádiumi koszorúér szűkületnek a beavatkozása, amely ezt az igen elszűkült eret, amely nem sokára infarktus fog okozni, vagy már súlyos szívtüneteket okoz, ezt az eret lehet, hogy még nem kell kicserélni, hanem tágítani kell. És akkor bevezetnek egy balonkatétert, amely hatalmas nyomással, 12-20 atmoszféra nyomással kitágítják az eret, és bevezetnek egy úgynevezett stentet, amely egy ideig átjárhatóvá teszik azt a bizonyos koszorúeret. Egy ideig, azért mondom, hogyha ugyanazt az életmódot folytatja a beteg, amely elzáródott ez a bizonyos koszorúér, akkor 2-3 év alatt a stent is el fog záródni. Na most ezek a beavatkozások, legfőképpen most a bypass műtétre gondolok, nem csak, hogy nagyon drágák, hanem hihetetlenül nagy megpróbáltatást is jelentenek, nem csak a betegnek, hanem az egész környezetének, a családjának. Extrakorporális keringés. Ez azt jelenti, hogy megállítják a szívet, és egy pumpával működtetik a vérkeringést egy ideig, amíg a szívet lefagyasszák, és megcsinálják azt a bizonyos koszorúér cserét. Na most lehet, hogy 1-2-3-4-5 eret kell cserélni, sokszor a műtét 3-4-5 óráig tart. Legtöbbször újraindul a szív. Tehát mikor kezdik felmelegíteni, és amikor kiütik elektromos árammal, és beindul a szív, legtöbbször beindul. Egyszer-kétszer kell ütni háromszor, de legtöbbször beindul, de megtörténik, hogy nem indul be. Mondjuk statisztikailag elég kevesen halnak meg a műtőasztalon, de még a fiatalok is, még azok is, akiket nem kell sok ideig az extrakorporális keringéssel keringtetni, kisebb agyi infarktusokat kapnak, és megváltozik az egyéniségük a műtét után. Péter bácsi marad, első benyomásod, amikor kezdek beszélni Péter bácsival, rájövök, hogy valami baj történt az agyával. Megváltozik az egyéniségük. Legtöbbször. Na most, mivel a világ első számú gyilkosa, és mivel olyan sok beteg szorulna koszorúér áthidaló műtétre, hogy még a gazdag államokban se bírják az egészségügyet finanszírozó rendszerek pénzügyileg menedzselni ezt a sok beteget, ezért felmerült a kérdés már évtizedek óta, hogy nem lenne esetleg egy alternatív gyógymód, amely esetleg ki lehetne egészíteni a bypass, illetve a PTCA műtéteket, ezeket a tágító műtéteket. És 1989-ben történt egy korszakalkotó tanulmány, amelyet a San Francisco-i Egyetemen egy fiatal orvos végzett, akit Dean Ornish-nak hívtak. Ismerős a Ornish-nak a neve? Dean Ornish-nak nem ismerős a neve. Hát botrány, botrány. De nem azért, mert nem ismerik, hanem azért, mert kellene ismerjék, és addig azt hittük, én 85-ben végeztem, 85-ben bennünket még úgy tanítottak, hogy az élelmeszesedés egy visszafordíthatatlan folyamat. Most, hogyha számos kollégát megkérdeznének, sokan még ma is azt mondanák, hogy visszafordíthatatlan folyamat.
1989-ben bizonyították először,

azt a feltételezést, amit számos optimistább kollega osztott, hogy visszafordítható ez a folyamat egy bizonyos életmóddal. És ebben a tanulmányban, amelyet Lifestyle Heart Trial-nak hívtak, és ami így került be az orvostudomány történetébe, amit Dean Ornish is végzett, 50 súlyos ilyen koszorús szűkületben szenvedő betegen, akik a bypass vagy PTCA műtétre vártak, tehát a tágító vagy pedig az áthidaló műtétre vártak. Egyformán súlyosak voltak, körülbelül ugyanolyan korúak voltak, és körülbelül ugyanolyan neműek voltak, tehát egy abszolút reprezentatív minta volt. Hát mondjuk nem végzünk kísérleteket emberen, ha bár ez egy kísérlet igazából, hanem tanulmánynak hívjuk. És két csoportra osztotta Ornish ezt az 50 beteget, random módon. És az egyiket az Ornish csoportnak hívta, a másikat pedig a kontrollcsoportnak. Na most a kontrollcsoport, akik tulajdonképpen a placebót vették, a placebo lévén ezúttal az Amerikai Kardiológiai Szövetség protokollja, kezelési protokollja, ami a diétában azt jelentette, hogy például koleszterinben az átlag amerikai körülbelül annyi koleszterin fogyaszt, mint mi, körülbelül 250 g koleszterin tart, 250-300 g koleszterint fogyaszt naponta, le kellett csökkenteni 200-250 g-ra. Tehát mérsékelni kellett a koleszterin bevitelt. A zsiradék bevitelt is körülbelül 38-40%-ról mérsékelni kellett 26%-ra. Az összkalória mennyiség nem volt korlátozott. Ezen kívül a kontrollcsoport az Amerikai Kardiológiai Szövetségnek a protokollja szerint beta-blokkereket, illetve más gyógyszereket kellett, hogy kapjon, koleszterincsökkentő gyógyszereket. Tehát úgy, ahogy az elő van írva, a szakma szabályai szerint. És nem akármilyen szakma szabályai, mert tudjuk, hogy Amerikában azért a kardiológia a leg elitebb helyen áll az egész világon. Tehát ez volt a kontrollcsoport. Az Ornish csoportot egy olyan diétára fogták, amely igen kevés koleszterin tartalmazott, 5 g-ot. Na most ez az 5 g, a 250-300 g koleszterin, szóval ez nagyon kevés, ugye? 5 g az nagyon kevés. Zsiradék 10%. Összességében a mindennapi ember körülbelül 40-43%-nyi zsiradékot fogyaszt. Ez azt jelenti, hogy az összkalória mennyiségnek több mint 40%-át fogyasztjuk zsír formájában. Még a legjobb ízlésű emberek is, mert ennél többet is fogyasztanak sokan. Az összkalória mennyiség az ő esetükben sem volt korlátozva. Miből állt az eledelük? Többnyire növényi eredetű eledel volt. Állati terméket például olyat volt szabad fogyasszanak, ami mondjuk megüti a 10%-nyi zsiradékot, illetve az 5 g koleszterint, tehát teljesen zsírtalanított tejet. 200 g tejbe van 5 g koleszterin. Az olyan zsírtalanított tej, amit többnyire a nagyobb üzletláncokban lehet kapni, ami nem 2,5 vagy nem 1,5 százaléknyi zsiradékot tartalmaz, hanem 0,1%-ot. Ez a teljesen zsírtalanított tej, illetve joghurt, tehát ilyen fajta tejet volt szabad használni, tojás nem, húst egyáltalán nem. Tehát egy laktóvegetáriánus étrend volt, amiben igen-igen kevés és igen-igen zsírtalanított tejterméket volt szabad csak fogyasztani, nem is minden nap, hát napi 5 g-ot volt szabad fogyasztani. Tojásfehérjét viszont szabad volt fogyasztani, ami nem tartalmaz koleszterint. És ezt a betegcsoportot, a két betegcsoportot egy évig figyelték. A study kezdetén is, és a study végén is történt egy nagyon precíz vizsgálat, egy PET vizsgálat, amit akkor fedeztek fel. Ezzel a PET-tel vizsgálták a koszorúereknek tehát ez egy nagyon pontos érvizsgálat, sokkal pontosabb, mint az érfestés, a koronarográfia, amivel szokták vizsgálni a betegeket, mielőtt küldik bypass vagy PTCA műtétre.
Egy év múlva mi történt a PET vizsgálat során? Egy év múlva 24%-kal csökkent a Lifestyle Heart Real csoportjába, tehát az orris csoportba 24%-kal csökkent a koleszterin szint. A kontrollcsoportban 6%-kal csökkent. Az LDL koleszterin, a rossz koleszterin 37%-kal csökkent az ornis csoportban, és inszignifikánsan csökkent csak a kontrollcsoportban. A PET angiográfia az ornis csoportban 82%-os regressziót mutatott. Ez a regresszió azt jelenti, hogy visszafordult az érelmeszesedés folyamata a koszorúerekbe. 82%-os regresszió volt az ornis csoportban, 6%-os regresszió volt a mérsékelt diétával, illetve gyógyszerekkel kezelt csoportban, a kontrollcsoportban. 82%, 6%. A kontrollcsoportban 53% rosszabbodás volt. Csak hogy összetudjuk hasonlítani a 82%-os javulással, ami az ornis csoportban volt. A regresszió mértéke, tehát a koszorú elmesedésének a visszafordulásának a mértéke 2,2% volt, ennyivel tágult a koszorúér átlagban a 25 betegben, ami viszont jóval nagyobb átáramlási javulást okozott, 9%-os átáramlási javulást okozott, ugyanis tudjuk, hogy az átáramlás a lumen negyedik hatványával javult. Tehát, hogyha nagyon-nagyon keveset tágul a koszorúér, az átáramlás jelentősebben a negyedik hatványával javul. Még jobb volt a helyzet azoknál a betegeknél, akik 50%-nál jobb, nagyobb koszorúér szűkületben szenvedtek. Tehát minél nagyobb volt a koszorúér szűkület, minél betegebb volt az ember, illetve minél idősebb volt az ember, annál látványosabb volt a javulás. Tehát az 50%-nál nagyobb szűkületet mutatóknál nem 2,2% volt a regresszió, hanem 5,3% volt. 23%-kal javult az átáramlás. Egy év alatt 23%-kal javult az átáramlás. És már az első 3 hétben megszűntek az anginás rohamok. Tehát a szívrohamok, a fájdalmas mellkasi panaszok 3 hét alatt megszűntek. Az ornis csoportban nem halt meg senki, a kontrollcsoportban 2 meghaltak egy év alatt, és 2 átestek egy hirtelen szükségessé vált koszorúér műtéten. Na most ez korszakalkotó volt a medicinában, ugyanis, mind ahogy említettem, jó magam is, 85-ben végeztem, úgy tanultuk, hogy az érelmeszesedés nem visszafordítható. Egy érdekes dolog történt még ezekkel a betegekkel, összehasonlították, most biztos hallottuk a Beck depressziós skálát, összehasonlították például a hangulatukat ezeknek a betegeknek. Jelentősen javult a hangulatuk. Mind major depresszióban szenvedtek, mind az 50-en major depresszióban szenvedtek, és jelentősen javult a hangulatuk, amit pusztán a diétának lehet betudni. Tehát az étrendváltozás, ez a tömire növényi étrendű, szinte teljesen vegetáriánus étrend ennyit javított az embereknek a hangulatán. Na most ez ugye laikus emberek vagyunk többnyire, illetve mondjuk lehetséges, hogy még vannak egészségügyi végzettségűek, de ez kényszerítő erejű bizonyíték. Kényszerítő erejű? A közvélemény felhördült. Mert pontosan úgy idézítette Ornish ezt a studyt, hogy pont akkor végződjön, amikor az éves összejövetele volt a kardiológiai szövetségnek New Yorkba. Rögtön másnap már a New York Times-nak a címoldalán jelent meg, és mondhatom, hogy pillanatok alatt futótűzként elterjedt, de inkább a laikus lapokban. Én olvastam a tanulmányt, aztán még egy alkalommal a JAMA-ban, a Journal of America Medical Association-ben, 5 év múlva, ugyanis Ornish tovább figyelt ezt a 25 beteget, illetve a másik 25-öt, még 5 évig. És 5 éven keresztül, 5 év múlva újra megcsinálta a PET-et, évente megnézte a koleszterin szintjüket, és kiderült, hogy azok a betegek, akik csaltak,
azoknál rosszabbodott egy kicsit az állapot, de összességében túlélték, és még mind a 25-en éltek 25 év múlva. Akik viszont nem csaltak, azoknak tovább javult a regresszió 5 év alatt, és annyira látványosan tágultak a koszúrelek, illetve javult az élelmeszesedés, hogy hát mondanom sem kell, hogy az emberek kezdtek reménykedni, hogy a medicina egén megjelent egy új csillag, egy új gyógymód, és mostantól fogva fel fogják ajánlani a betegeknek, mint alternatív gyógymódot, ugye? A diéta olcsóbb, ugye? Kevesebb, mint 50 ezer euró, ugye? Mikor hallottak erről a gyógymódról? Igen, most, ugye? És nem tőlem kellene, hogy halljanak, ugye, egy házi orvostól, aki mondjuk semmiféle tudományos háttérrel nem rendelkezem. Ezt ugye a médiumok kellene, hogy a nagy professzorok, ők kellene, hogy javasolják. És én úgy érzem, hogy ez úgy lenne becsületes, hogy nem kényszeríteni, ugye? Ne kényszerítsenek engem, hogy diétázzak, ha nem akarok, ugye? De ajánlják fel. Itt van egy kritikus koszorév szűkület, tessék választani. Diétát választanak, életmódváltoztatást, vagy pedig válasszák a koszorév átidaló műtétnek az esetleges szövődményeit, és az egész ódiumát, magának ennek a hatalmas műtétnek az ódiumát. Na most a mai napig is néhány csúcs intézményen kívül, most gondolok egy Harvard Egyetemre, ahol felajánlják alternatív gyógymódként egy ilyen súlyos koszérszűkületben, gondolok egy San Franciscói Egyetemre, gondolok egy svájci intézetre, ahol mindenkinek felajánlják alternatív gyógymódként, sehol nem terjedt el ez a dolog. Még csak azt szeretném megjegyezni, hogyha gondolom, hogy legtöbben vallásos közegből származunk, hogy 1 Mózes 1.29-ben azt írja, hogy ez az új protestáns fordítású Biblia, hogy mindez legyen a ti eledeletek. Mindez, amit Ornis javasolt. Ami azt jelenti, hogy gyümölcs, gabona és hüvelyesek, olaj és magvak és zöldség. Hogy csak a bibliai hátterére is rávilágítsak erre, ennek a dolognak a megelőzése ennyire egyszerű lenne, ha mi ragaszkodnánk a Biblia előírásaihoz, és csak ahhoz, semmi máshoz. Hogyha azt ennénk, amire Isten azt mondta, hogy mindez legyen a ti eledeletek. Na most azóta felfedeztek ennél hatásosabb gyógymódot is, amelyben teljesen kiküszöbölték az állati termékeket, tehát ahol nem volt tojás fehérje sem, és még az a zsírtalanított tej sem. És több olajos magot engedtek meg. De látható zsíradékot, olajat, mint olyat, tehát ez azóta jelenik ez a vitolt oil rendszer, hogy tehát semmiféle kisajtolt olajat nem volt szabad, csak olajos mag volt. Tehát akkor az azt jelenti, egy teljesen vegetáriánus étrend, olaj nélkül, de olajos magvakkal, és összességében nem 10%-nyi zsírt, hanem megengedtek 24-26%-nyi zsírt. És kiderült, hogy ez sokkal jobb, mint az Ornis diéta, ugyanis még jobban csökken a koleszterin szint, de viszont a jó koleszterin, ami az Ornis diétában, az Ornis betegeiben, a jó koleszterin is csökkent, és szignifikánsan csökkent. Ez azt jelenti, hogy a védő koleszterin, hogyha elosztjuk a rossz koleszterint a jó koleszterinnel, az adja az aterogén indexet, és az mutatja a vérnek a meszesedési erejét, hogy úgy mondjam. Tehát minél magasabb ez az aterogén index, annál jobban meszesít az a bizonyos vérzsír összetétel. És tudjuk, hogy szívinfarktus és agyvérzésen átesett, vagy agyinfarktuson átesett embereknél 5,5 fölött van. A biztonságos, mikor 3,5 alatt van. Na most a teljesen vegetáriánusoknál ez az aterogén index 2,9. Tehát rendkívül jó. Tehát összehasonlítva az újabb gyógymódot, amit adventista intézményekben végeznek, ott is ugyanolyan jó regressziót lehet elérni, és még gyorsabban, és talán egy kicsit lezserebb diétával, mert Ornis páciensei éppen erre panaszkodtak, hogy az embernek az ízérzéke igényli a zsiradékot.
sokkal könnyebb megtartani egy olajos magvakkal, illetve olajos magvakból nyert zsiradékkal, mérsékelt mennyiségben nyert zsiradékkal sokkal könnyebb megoldani a diétát, és sokkal kevésbé frusztráltak ezek a betegek, akik bizony egy teljes életmódváltozást kellett, hogy létrehozzanak az életükben. Na most ez egy extrém diétának látszik, illetve egy extrém diétának tűnik, hogyha mi éppenséggel nem tartjuk ezt az életünkben, de ha szükségessé válna, például azt mondaná a kezelő orvosuk, hogy koszorúér áthidaló műtétet, megcsinálják a koronarográfiát, vagy a PET-et, és kritikus szűkületet találnak a koszorúérekben. És például Szegedre vagy Budapestre kerülnének, és a kardiológus vagy a szívsebész felajánlaná, hogy van egy ilyen étrendváltoztatás. Elfogadnák-e? Ki nem fogadná el? Tehát ki választaná az áthidaló műtétet? Vannak, akik ezt választanák. Vannak sokan. De nagyon sokan választanák az étrendváltoztatást. Ugye? Diétás könyvek jelentek meg. Csalamy Lászlónak a diétás könyve az egyik legjobb, amit én olvastam, és nem hiszem, hogy Európában Csalamy Lászlónak a könyvénél van jobb vegán étrend, jobb vegán szakácskönyv. Igen, jó. De azon kívül egy jó pár más ilyen szakácskönyv is megjelent. És itt igazából erről szól a dolog, hogy könnyű ízet adni tejjel, tejtermékkel, tojással. De bizony művészet jó ízet adni az ételnek tejtermék és tojás nélkül. Lehet, és igen, finomra meg lehet csinálni. De hát ez egy konyha művészet, és ezt nem lehet két nap alatt megtanulni. Bizony oda kell állni egy olyan szakácsnő mellé, aki ezt gyakorol. Vannak ilyen szakácsnők, és ezt csak így lehet megtanulni. Vagy hogyha én is egy jó szakácsnő lennék, akkor én magam is meg tudnám oldani, de például én ezt főzőtanfolyamokon javasoljuk, hogy főzőtanfolyamokon vegyenek részt azok, akik életmódot akarnak változtatni. És ez az életmód nem csak a szív- és érrendszeri betegségekben jó, hanem igen jó abban, hogyha például túlterhelt az ember családfája rákban, akkor szinte biztos, hogy olyan géneket örökölt, amelyek exprimálódnak, és jó maga is számíthat arra, hogy jóval fiatalabban fogja megkapni a rákot, mint a szülei, akik esetleg rákban haltak meg. Ez azt jelenti, hogy semmi jóra nem számíthat. Tehát ahhoz, hogy kivédje a génjeinek ezt a rossz beállítottságát, ehhez át kéne térni egy teljesen vegán étrendre. Ez a leglogikusabb és a legbölcsebb dolog, amit csinálhat az életében. Lehet, hogy rákban fog meghalni, de nem biztos, hogy 30 éve, de nem mindegy, hogy 30 éves korában, vagy 70 éves korában. És nem mindegy az, hogy milyen kimenetele lesz ennek a rákbetegségnek. Na most ugyancsak gyakorlatiasan gondolkozva, minden embernek meg kéne néznie a kockázati tényezőit. Ha felmenőágon az embernek a családfája túlterhelt érrendszeri betegségekkel, akkor szinte biztos, hogy ő is örökölte a hajlamot. És nem kell megvárni azt, hogy, hát most elnézést, hogy egy kicsit cinikus dolgot fogok mondani, a koszorú betegségnek sokszor az első tünete a hirtelen halál. Úgyhogy nem kell megvárni ezt az első tünetet, hanem érdemes kutakodni egy kicsit, és érdemes megnézni, hogy például most csak az én esetemben. Apukám 32 éves korában halt meg agyvérzésben. Anyukám 56 éves korában halt meg, ugyancsak egy súlyos érbetegségben. Na most én mit örököltem, ugye? Szóval túl optimista kéne legyek ahhoz, hogy én azt mondjam, hogy én nem örököltem ezeket, örököltem a géneket, megnéztem, amúgy volt egy ilyen vizsgálat a mi kórházunkban. 47 vagyok, és megnéztük a genetikai konstellációmat, és bizony örököltem én is ezeket a rossz géneket. Nem is akárhogy, hanem eléggé hatványozottan. Na most ez egy kockázati tényező, ugye? Felmenő ágon terhel családfa.
Második kockázati tényező. A férfi nem. Ez önmagában egy kockázati tényező. És 40 év fölötti férfi már egy második kockázati tényező. Ugye már kimondatta velem a koromat, amit nem szégyellek, 47 év, tehát 40 év fölött már két már csak ezzel két kockázati tényezőn van. Koleszteri szint. Egy harmadik, igen fontos kockázati tényező. A biztonságos koleszterin szint 4 alatt van. Na most, hogyha megvizsgálnánk a koleszterin szintünket, egészen biztos, hogy jóval 4 fölött, kivéve, hogyha vannak vegánok, tehát teljesen vegetáriánusak, azoknak valószínű, hogy jó lenne. Én is 3 évig teljesen vegán voltam, nekem nem ment le 4,8 alá. Hát ez igen-igen rossz. 4,8 az igen-igen rossz, hogyha az ember abban spekulálna, hogy még sokáig akar élni. Illetve még egy pár évig szeretné elkerülni az érrendszeri szövődményeket és a súlyosabb problémákat. Tehát vizsgáltassa meg az ember, ez a logikus eljárás, vizsgáltassa meg a kockázati tényezőit. Nézze meg, hogy hány kockázati tényezője van. Két kockázati tényezőnél már érdemes lemenni 4-es koleszterin alá. Na most ezt érdemes, hogyha esetleg több kockázati tényezője van, lehet, hogy már 40 éves korban, vagy 35 éves korban már van egy magas vérnyomás is. Ami sokszor nem veszünk föl komolyan, de már egy 140-145-ös vérnyomás nem tartunk vészesnek. De már ott lappang 3 kockázati tényező, tehát a magas koleszterin szint. Esetleg egy növekedett derékbőség, ugye? Tehát, hogyha ezt úgy szoktuk, hogy a derékbőséget a csípőbőséggel elosztjuk, és hogyha 0,8% fölött van, ez önmagában egy kockázati tényező. Tehát, ha van egy túlsúly, az önmagában egy kockázati tényező. És így jönnek szépen össze az embernek az életében a kockázati tényezők, és ezek mind-mind egy-egy felkiáltó jel, arra nézve, hogy vegyük komolyan, és ne várjuk meg, hogy ezek kidolgozzák az életünkben a bizonyos betegséget, amire esetleg hajlamosak vagyunk.

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírusz, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

0: reménységünk Krisztus.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! Reménységünk Krisztus című adássorozatunk újabb adását hallják. A mikrofonnál László Varga Zoltán lelkész. Tekintsünk át röviden mai adásunk tartalmát. Adásunk első pontjaként Pillanatkép Krisztusra című rovatunkat hallják. Egy újabb epizódot elevenítünk fel Jézus Krisztus életéből, amely számunkra ma a modern időkben is tanulságokat hordoz magában. Ezt követően bemutatjuk Van Reménység tanulmánysorozatunk 12. tanulmányát, amelynek címe Mi történik az 1000 év alatt? Ez az 1000 éves korszak egy olyan időszak, amelyről sokan sokat beszélnek, és ahányan beszélnek róla, annyiféle felfogást mutatnak be. Vizsgáljuk meg, hogy mit mond a Szentírás. A tanulmány bemutatása után előző tanulmányunkkal kapcsolatban felmerülő kérdésekre válaszolunk. Kellemes rádiózást kívánunk!

0: Pillanatképek Krisztussal.
1: Mielőtt tanítványaitól megvált volna, Jézus Krisztus egy egész estét betöltő beszélgetést folytatott velük. Felhasználta ezt az alkalmat arra, hogy őket bátorítsa, erősítse, mert habár ő tudta, mi következik reá azon az éjszakán, tanítványoknak csak halvány fogalmuk volt arról, hogy mi történhet, és lelkileg nem voltak felkészülve erre. Éppen ezért Jézus Krisztus bátorító beszédet mondott nekik, amelyben megígérte a vigasztalót, és ennek a beszélgetésnek az utolsó vacsora éjszakáján nem csak az volt a szerepe, hogy a tanítványokat bátorítsa az előttük álló, megrázó élményekkel kapcsolatban, hanem Jézus Krisztus felkészítette őket küldetésükre is. Arra a küldetésre, amelyet az evangélium hirdetése jelentett. És Jézus Krisztus miközben bátorító, erősítő szavakat mondott tanítványainak, a következő igét is elmondta nekik. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Jézus Krisztus ezt a példázatot a tanítványaival szemben tulajdonképpen azért használta, hogy ezen keresztül bemutassa az ő és a tanítványai viszonyát. És tulajdonképpen a szőlőtő és a szőlővesszők példázata nem más, mint Isten és ember kapcsolatának az ábrázolása. Ami az izraeli mezőgazdálkodást tekinti, az olajbogyó mellett a másik fő növény, amellyel foglalkoztak, amelyet termesztettek, a szőlő volt. És tulajdonképpen az olajbogyó és a szőlő jellemzi a legjobban az izraeli mezőgazdaságot. Jézus Krisztus azért használta valószínűleg ezt a példázatot, mert a tanítványai nagyon is jól ismerték a szőlőt, magát, mint növényt, és nem lehetetlen, hogy a tanítványoknak legalább egy része még ő maga is termesztett a saját kertjében szőlőt. Ez a példázat tulajdonképpen nagyon érdekesen bemutatja azt, hogy életünk, munkánk, feladataink végzése közben, minden pillanatban függőben vagyunk. Nem élhetünk a világban egymagunk, nem oldhatjuk meg egymagunk a problémáinkat, hanem Jézus Krisztustól függünk. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Jézus Krisztus tehát az a törzs, amelyben és amely segítségével mi is növekedhetünk. A mennyei atya valamivel különböző szerepet kap ebben a példázatban. Ő a szőlőműves. Ő az, aki felülvigyázza, aki irányítja, sőt, aki meg is ítéli az egész növénynek a fejlődését. Jézus Krisztus folytatja, minden szőlőveszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz. Mindaz pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Ez ugyancsak az atya szerepét példázza Jézus Krisztus, a tanítványok, Jézus Krisztus követői a keresztények életében. A mennyei atya az, aki figyelemmel kíséri lelki növekedésünket, a mi életünket, annak minden pillanatát. Jézus Krisztus a hegyi beszédben úgy mondja el ezt, hogy vigyázz reánk a mennyei atya, akárcsak a mező liliomára, az ég madaraira. És ha azoknak olyan szép ruhát ad, ha az ég madarait ellátja élelemmel egész éven keresztül, hogyha a verebecskékkel foglalkozik még egyel is, mennyivel inkább figyel, vigyáz mireánk. A mennyei atya tehát életünket figyelemmel kíséri, de az ő szerepe nem csak a gondviselés, az élet fenntartása, az élethez elengedhetetlenül fontos dolgoknak a kirendelése, hanem a mennyei atya, ami lelki növekedésünket is figyelemmel kíséri. Figyeli azt, hogy mennyire törekszünk őt megismerni, az ő akaratát cselekedni, alkalmat ad, hogy megismerjük az igazságát, amelyet ő nekünk adott, alkalmat ad arra, hogy megszabaduljunk rossz szokásoktól, kellemetlen vonásoktól, egy szóval segít nekünk tökéletesekké válni, ahogyan ezt a célt Jézus Krisztus elénk is vetíti a hegyi beszéd vége fele, legyetek ti is tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. És a mennyei atya, miközben figyelemmel kísér bennünket, a szőlővesszőket, időnként leméri a mi lelki növekedésünket, haladásunkat. Lehetőséget biztosít arra, hogy fejlődjünk, de amennyiben nem fejlődünk, lemetsz bennünket. Szó van gyümölcsökről, amelyeket a szőlővesszőnek meg kell hoznia. És ezeket a gyümölcsöket sokféleképpen értelmezhetjük. És lehet, hogy mindegyik értelmezés helyes. Azonban a Szentírás elmondja, hogy ezek a lelki gyümölcsök tulajdonképpen jellemvonásokkal hasonlíthatók össze. Galata 5.22-ben olvassuk, hogy a lélek gyümölcse pedig a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Ezek azok a vonások, amelyeket a szőlővesszőknek, Krisztus tanítványainak, nekünk meg kell teremnünk. Azonban a mennyei atya soha nem kér tőlünk olyasmit, ami nem lehetséges, amire nem vagyunk képesek. Gondoskodik arról, hogy a szőlőtő és a szőlőtőn keresztül a szőlővesszők is részesüljenek esőben, napfényben, táplálékban, hogy a gyümölcsöket meghozhassák. Jézus Krisztus a 3. versben, János Evangélium a 15. fejezetében folytatja: ti már tiszták vagytok ama beszéd által, amelyet szóltam néktek. Úgy tűnik, hogy ez a megjegyzés kissé kilóg a többi mondat közül, minthogyha úgy kerülne idebe, mint a mazsola a kalácsba. Valami egészen más. Azonban Jézus Krisztus ezzel a rövid megjegyzéssel tanítványokkal azt akarta megértetni, hogy hogyan lehet bekapcsolódni, rákapcsolódni a szőlőtőre, Jézus Krisztusra. Azt mondja Pál apostol, a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által. Az ígének a hallása, Isten igazságának a meghallása, élő beszéd által, rádión, televízión vagy más eszközön keresztül, tulajdonképpen az első lépés afelé, hogy Jézus Krisztusra, mint szőlőtőre rákapcsolódjunk, mint szőlővesszők. Miután meghallottuk az ígét és elfogadtuk, azt jelenti, hogy már kapcsolatba kerültünk Jézus Krisztussal. Ez azonban távolról sem azt jelenti, hogy ha egyszer Krisztus közelébe kerültünk, mindig is ott fogunk maradni, mert az úton akadályok, nehézségek kerülhetnek elénk, mi pedig lehet, hogy eltávolodunk Krisztustól. Voltak emberek, akik megismerték Jézus Krisztust, követték egy darabig, de aztán elszakadtak tőle. És ha végig gondoljuk a tanítványok helyzetét, 12 között ott volt Júdás is, aki később el is árulta Jézust. Ő is részesült mindazokban az áldásokban, amelyeket a többiek kaptak. Hatalmat kapott a betegek gyógyítására, ördögök űzésére. Hirdette a többiekkel az evangéliumot, egy szóval, ő is kapcsolatban volt Jézussal, a szőlőtővel, és mégis végül hová került? Lemetszették a szőlőtőről. Jézus Krisztus bátorít bennünket: maradjatok én bennem, és én is ti bennetek, miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőként marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Ez a Biblia vers magába foglalja a kizárólagosság elvét, ami megismétlődik az előző, a 14. fejezet elején is. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem megyhet az atyához, hanem ha én általam. Egyedül Jézus Krisztus az, amely lelki növekedésünket elősegíti, tartóssá teszi. Egyedül Jézus Krisztus az, akinek a segítségével az életben boldogulhatunk, aki ajándékozhat nekünk békességet, biztonságérzetet, reményt a jövőre nézve. Jézus Krisztus az egyetlen, akit példaképnek állíthatunk magunk elé, és akit követnünk kell. Azon az estén elkövetkezett a keserű tapasztalat, és a tanítványok úgy érezték, hogy Jézus Krisztust elveszítették egyszer és mindenkorra. És ez a reménytelenség, a kétségbeesés, a magára hagyatottság lett úrrá rajtuk. Következett aztán a feltámadás reggele, amikor kétkedéssel, vegyes örömmel vették tudomásul, hogy a mester feltámadt. És akkor eszükbe jutottak ezek a szavak. És újból erőt, bátorságot nyertek, újból érezték, tudták, látták, újból meggyőződtek arról, hogy ők, a szőlővesszők, még mindig kapcsolatban vannak a szőlőtővel. Lehet, hogy a mi életünkben is jönnek nehézségek, problémák, bajok. Lehet, hogy adott pillanatban az az érzésünk, hogy Jézus Krisztustól elszakadtunk, elveszítettük őt. Lehet, talán még azt is gondoljuk, hogy elhagyott bennünket. Azonban jussanak eszünkbe Jézus Krisztus szavai. Maradjatok én bennem, és akkor teremtek sok gyümölcsöt. Bármilyen nehézségek, bármilyen gondok vesznek körül, maradjunk Jézus Krisztus közelében. Szívjuk magunkba az ő ígéjét, keressük meg őt imádságban, maradjunk kapcsolatban ővele, és ő soha nem fog cserben hagyni.

0: Van reménység.
1: Üdvözlöm hallgatóinkat, Van reménység tanulmánysorozatunk következő tanulmánya alkalmával. Ennek a mai tanulmánynak a címe egy olyan kérdés, amelyet sokan feltettek, sokan keresték rá a választ. Hétköznapi emberekkel beszélgetve az utcán, én magam is hallottam ezt a kérdést felmerülni, és voltak olyanok, akik hosszú időn keresztül keresték a választ erre a kérdésre különféle könyvekben, alkalomottán a Szentírásban is. Ez a kérdés tehát így hangzik: mi történik az 1000 év alatt? Mielőtt ezt a kérdést behatóbban megvizsgáljuk, kezdjük egy könnyebb kérdéssel. Mi az 1000 év? Mit ír róla a Biblia, mikor kezdődik? Milyen események fémjelzik annak kezdetét? A Jelenések könyve 20. fejezetének a 4. versében ezt találjuk: és éltek és uralkodtak a Krisztussal 1000 esztendeig. Itt találjuk az említést arról a korszakról, amelyben a megváltottak, akiket Jézus Krisztus az ő második eljövetelekor magával visz, ott lesznek Jézus társaságában, és ezt az 1000 évet mellette töltik el bizonyos tevékenységek közepette. Mikor kezdődik tehát ez a korszak? Ez a Biblia vers arra enged következtetni, hogy az 1000 év akkor veszi kezdetét, amikor Jézus Krisztus ígéretéhez híven magához veszi hűséges gyermekeit. Ez tehát a föld történelmének a vége után következik. Amit még írva találunk erről a korszakról, hogy tulajdonképpen az igazak feltámadása az, amely a kezdetét jelzi ennek az 1000 éves időszaknak. Vannak tehát olyan események, amelyek világosan, észlelhetően, az emberek számára egyértelműen jelzik ennek a korszaknak a kezdetét. Jézus Krisztus eljön, ahogy Pál apostol leveleiben 1 Korintus 15-ben és 2 Tesszalonika 4-ben is olvassuk, feltámasztja az igazakat, és ettől a pillanattól kezdve számíthatjuk az 1000 éves időszakot. Amit ennek a kezdetével kapcsolatban mondhatunk tehát, hogy a feltámadás, az igazak feltámadásakor kezdődik. De mit mond a Biblia az igazak feltámadásáról? Jelenés 20. fejezetéhez visszatérve olvassuk, hogy a többi halottak

megtámadni. Na már most könnyebbé vált számunkra az 1000 év elejét és végét meghatározni. De mi történik az 1000 év alatt? Az 1000 évre vonatkozóan azt olvassuk Jelenések könyvében, szintén a 20. fejezetben, az első 3 versben, hogy ez alatt az idő alatt pusztaság lesz a földön, és lesz valaki, aki ennek a pusztaságnak a közepén 1000 évet tölt el, és elmélkedik viselt dolgai fölött. Olvassuk el, mit mond erről János, Istentől ihletve a Jelenések könyve 20. fejezetének első 3 verse szerint. És láték egy angyalt leszállani a mennyből, akinél vala a mélységnek kulcsa és egy nagy lánca kezében. És megfogá a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és Sátán, és megkötözi azt 1000 esztendőre és veti őt a mélységbe, és bezárá azt és bepecsételi őt felette, hogy többé el ne hitesse a népeket, míg betelik az 1000 esztendő, azután el kell néki oldoztatni egy kevés időre. Jelképes beszéddel van dolgunk. Annál is inkább, mert elképzelhetetlen számunkra, hogy Sátán, akinek óriási hatalma van, aki képes uralkodni a betegség és az egészség fölött, az emberek elméjét befolyásolni tudja, életüket irányíthatja. Elképzelhetetlen, hogy egy lánccal, egy lakattal, egy kulcssal, egy ilyen lény megkötözhető. Azonban, hogyha mélyebben tanulmányozzuk egy kicsit ezt az ige szakaszt, megértjük, hogy miről van itten szó. Az itten használt mélységnek megfelelő kifejezés tulajdonképpen pusztaságra vonatkozik. A Mózes első könyve első fejezetének 2. versében is megtaláljuk ezt a görög kifejezést a Biblia görög fordításában, az úgynevezett Septuagintában. És ez pontosan ott jelenik meg, ahol a Biblia írója leírja a föld teremtés előtti állapotát. A föld pedig kietlen és puszta vala, és sötétség vala a mélység színén. Egy ilyen állapotot, egy ilyen körülményt jelöl tehát a mélység kifejezés, amelybe az angyal is veti Sátánt. Szó van tehát egy olyan helyről, magáról a földgolyóról, amely kietlen és puszta, visszatér abba az állapotába, amelyben volt a teremtés előtt. Természetesen egy ilyen világban az emberek nem sok lehetősége van. Sátánnak sem. Mert nincsenek körülötte emberek, nincs körülötte senki, akit kísérthetne, csábíthatna, akit felhasználhatna gonosz céljainak a megvalósítására. Ha tehát átgondoljuk ezt az állapotot, amelybe a föld és amelybe a gonosz fog kerülni, akkor megérthetjük, hogy nem vasból vert lánccal fogják őt megkötözni, hanem ez a lánc jelképes, és tulajdonképpen a körülmények lánca. Szoktuk mi is mondani, amikor úgy érezzük, hogy tehetetlenek vagyunk, amikor olyan helyzetbe kerülünk, ahol nincsen sem erőnk, sem lehetőségünk, sem hatalmunk bármit is változtatni, használjuk a kifejezést, meg van kötve a kezem, nem tehetek semmit. Holott a kezünkön sem kötél, sem lánc, sem bilincs nincs. Ugyanígy lesz megkötözve a gonosz is ez alatt az 1000 év alatt, amikor semmilyen lehetősége nem lesz végezni tovább átkos munkáját. Amit tehát az 1000 év alatt az eddigiek alapján elmondhatunk, összefoglalásképpen a következő. Földrengés és pusztító jégeső világkatasztrófa előzi meg. Jézus 2. eljövetelekor kezdődik, amikor Jézus Krisztus az élő igazakat és a feltámadt igazakat magával viszi az elkészített mennyei országba. A meghalt igazak feltámadnak, és elnyerik az örök élet ajándékát 1 Korintus 15.51-55-ig terjedő versek szerint. Az igazak tehát Jézus Krisztussal lesznek, az élő gonoszok, a világ másik része, amelyik Krisztust visszautasította, pedig megsemmisül. Megsemmisíti őket Jézus Krisztus megjelenése. A halottak pedig, akik nem az Úrban haltak meg, életük nem volt összhangban Isten akaratával, azok sírjaikban maradnak az 1000 esztendő végéig. Ez alatt az idő alatt Sátán képtelen

lesz, bármilyen erőfeszítésre, mert nem lesznek sem eszközei, és az ő kísértésének tárgya sem lesz, akik felett folytassa tevékenységét. Így tehát lassan-lassan megértjük, hogy ez az 1000 év a Föld történelmének vége után következik, amely alatt Isten beavatkozik Sátán munkájába, és azt megállítja egy időre. Vajon mit fognak tenni azok, akiket Jézus Krisztus magával visz a mennyei lakhelyekre, ez alatt az 1000 év alatt? Jelenés 20:4-ben, amely bőséggel ír az 1000 éves időről és annak eseményeiről, a következőket találjuk. És láték királyi székeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel. És éltek és uralkodtak a Krisztussal 1000 esztendeig. Vonatkozik ez a megváltott igazakra. És hogy róluk van szó, azt még világosabbá teszi a Korintusbeliekhez írott 1. levél 6. fejezetének 2. és 3. verse, amelyben Pál apostol a következő költői kérdést teszi fel, ugyanakkor biztossá téve azt, amit a kérdésben összefoglal. Nem tudjátok-e, hogy a szentek a világot ítélik meg? Ez alatt az idő alatt, tehát Krisztus hűséges követői ott lesznek ő vele a mennyek országában. Alkalmuk lesz betekinteni a Föld történelmének számukra addig érthetetlen és rejtélyes titkai mögé. Meg fogják érteni, hogy Isten a történelem különböző pillanataiban miért döntött így vagy amúgy, és olyan dolgok is megvilágosodnak előttük ez alatt az idő alatt, amely számukra földi életükben, földi körülményeik között érthetetlen volt. És ez alatt az idő alatt nem csak a Föld történelmét, hanem saját életüket is áttekinthetik egy teljesen más szemszögből. Megértik, hogy Isten életükben mit, miért tett. Választ kapnak sok olyan kérdésre, amelyet manapság gyakran fölteszünk. Miért, Uram? Miért engedted meg ezt? Miért velem? Miért most? Miért nem mással? Miért nem szóltál előre? Miért nem maradhatott volna úgy, ahogy volt azelőtt? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre szolgál majd válasszal Jézus Krisztus. Szükséges ezeket a dolgokat a szenteknek áttekinteni, megismerni és megérteni azért, hogy az ítélet végén elmondhassák azt, amit a Jelenések könyvében olvasunk, igazak és igazságosak a te ítéleteid, ó szenteknek királya. Akkor megértjük azt, hogy Jézus miért tett egyes dolgokat, és ha azok fájdalmasak, nehezen elfogadhatók is voltak számunkra, akkor majd megértjük, és helyesnek fogjuk látni azokat. Ez alatt az idő alatt tehát Isten megismerteti, megérteti az igazakkal, akik ott vannak vele a mennyben, hogy miért és hogyan hozta meg ítéleteit. Az 1000 év végén azonban úgy olvassuk a Szentírásban, a Jelenések könyvének 20. fejezetében a 7-től a 9-ig terjedő versekben, hogy Sátán eloldatik egy rövid időre, hogy elhitesse a föld 4 szegletén levő népeket, hogy egybegyűjtse őket háborúra, akiknek száma, mint a tenger fövénye, és feljövének a föld szélességére, és körülvévék a szentek táborát és a szeretet várost. Ismét képletes beszéddel van dolgunk, hiszen ez a rövid leírás folytatása annak, amit eddig is idéztünk a tanulmány elején, Jelenések könyve 20. fejezetéből. Sátán eloldatik. Ez tulajdonképpen a megkötözés fordítottja. A lehetőségeket, amelyeket Isten elvett tőle, most visszaadja. És történik ez a következő módon. Feltámadnak azok, akik Jézus Krisztust elutasították, saját útjaikon jártak, saját kívánságaikban, és ezekben is haltak meg, és amikor Isten döntés elé állította őket, akkor is a maguk útját választották, és akik végérvényesen visszautasították Krisztust. Föltámadnak ezek, és így Sátánnak lehetősége nyílik arra, hogy amit kénytelen volt 1000 évvel azelőtt félbehagyni, azt bátran tudja folytatni. És ezt meg is teszi, mert tudja, hogy kevés ideje van, és amúgy is vesztébe rohan, igyekszik ezért, mielőtt munkásságát végérvényesen befejezni, minél nagyobb kárt okozni. És elhiteti az emberekkel, hogy elhódíthatják a mennyet az igazaktól. Azonban csúfos vereséget szenved,
Mert a 9. és 10. versben úgy olvassuk, hogy Istentől a mennyből tűz száll alá és megemészti őket. És ez a megsemmisülés gyakorlatilag végérvényes lesz, a végső pusztulás, az a tűz, amely egyszer és mindenkorra örökre megsemmisíti Sátánt, és azokat is, akiket felhasznált munkájában. Miután pedig mindez lezajlik az 1000 év végén, kezdetét veszi az öröklét. Múltkori adásunkban a 11. tanulmánnyal kapcsolatban, amely az örök tűz kérdésével foglalkozott, felmerült néhány kérdés, amelyet szeretnénk most rádióhullámokon keresztül megválaszolni. Az egyik kérdés a következő. Máté 25:41 örökkévaló tűzről beszél. Elalszik ez a tűz végül is, vagy nem alszik? Kérdezi valaki. Igen, a Biblia azt mondja, hogy egy örökkévaló tűz fogja a gonoszokat megsemmisíteni. Azonban ez a jelző, amellyel a Biblia illeti ezt a tüzet, örökkévaló, kissé árnyaltabb annál, mint amilyennek első olvasatra tűnik. Hogyha ezt az egy kifejezést vennénk ki a Bibliából, és néhány hasonlót, anélkül, hogy az összes többi szöveget figyelembe vennénk, amely a Bibliában ugyanerre az eseményre, ugyanerre a témára vonatkozik, akkor valóban logikus, természetes, észszerű volna levonni azt a következtetést, hogy ez a tűz örökké ég. Azonban Sodomával és Gomorrával kapcsolatban is azt írja a Szentírás Júdás levelében a 7. vers, hogy örökkévaló tűzemésztette meg, azonban Sodoma és Gomorra helye manapság már ismeretlen. Nemhogy a tűzről nem tudunk, még a helyét sem tudjuk tökéletes pontossággal meghatározni. Ugyanígy az örök tűz is elalszik, amikor a gonoszok hamuvá változnak. Malakiás 4:3 szerint a tűz lángjai martalékának az eredménye az tehát, ami örök. Amit ez a tűz megsemmisít, az sem újjáéledni nem fog, sem túlélni ezt a tüzet nem fogja, ez a megsemmisülés egyszer és mindenkorra elvégzi munkáját. A tűz tehát elalszik, de ugyanakkor örök abban az értelemben, hogy egyszer és mindenkorra véget vet annak, ami ebbe a tűzbe kerül. Egy másik kérdés merült fel, mely a következőképpen szól. Hallottam, hogy a gonoszokat örökké kínozni fogják a tűzben. Igaz vagy nem igaz ez a kijelentés? Mit mond erről a Szentírás? Az örökké tartó kínokról a Biblia ugyanazt mondja, mint az örökké tartó tűzről. És az örökké tartó, örökké való kifejezéseket, ezeknek rokonértelmű kifejezéseit is, az előbbi kérdésre adott válasz fényében kell értelmeznünk. Képzeljük el most redukció ad absurdum, a lehetetlenre való visszavezetés módszerével, hogy Isten örökké kínozza a tűzben a gonoszokat. Képzeljük el, hogy ez hogy történhet meg. Isten országában van egy elszigetelt hely, ahol ég a tűz, ahol Sátán és az angyalai Isten akaratával és hozzájárulásával kínozzák, forgatják a tűzben, a forró olajban, a szurokban, meg egyéb kínzó módszerekkel a kárhozottakat. Egy emberi test biológiai, fizikai szempontból nem szenvedhet a végtelenségig. Ellenálló képessége véges, és idővel megsemmisül. Éppen ezért, ahhoz, hogy a kínok örökké tartsanak, ehhez szükséges az is, hogy Isten életben tartsa, tehát a kínok között is az örök életet adja a gonoszoknak. Ez két okból kifolyólag lehetetlen. Egyrészt, mert 1 János 4:8 szerint Isten a szeretet, Isten nem tehet meg ilyesmit, és nem akar megtenni ilyesmit, hogy valakit örökké a kínok között tartson. Másrészt pedig az örök élet ajándéka csak az igazaké lesz. Az örökké tartó kínokról tehát azt kell elfogadnunk, hogy ezek gyakorlatilag nem fognak hosszú ideig tartani. De a hatásuk örökké tart. Minden valószínűség szerint a tűzben, amelyben a kárhozottak elpusztulnak, ideig, óráig,
egy bizonyos periódus alatt elszenvednek bizonyos kínokat, ameddig meghalnak. De ez a halál olyan, hogy ebből sem feltámadás, sem visszatérés, sem kikerülési lehetőség nem lesz, tehát végérvényes, örökké tartó eredménye lesz ennek a kínnak. Van reménység című tanulmánysorozatunk 12. tanulmányát hallották. Jövő héten következik a sorozat következő tanulmánya, a 13., melynek címe Mit mond a Biblia a táplálkozásról és az egészségről. Új keletű fogalom lett az egészséges életmód, nyugaton egyre divatosabb, hozzánk is kezd elkerülni. Különféle tudományos magyarázatok, elméletek születtek meg, különféle termékeket ajánl fel a kereskedelem az egészséges életmóddal kapcsolatban. Mit tanít erről a Szentírás? Várom önöket a rádiókészülékek elé a jövő héten, amikor erről fogunk beszélni. Kérdéseiket, megjegyzéseiket addig is írják le, küldjék el a rádióadó címére, amely következő Rádió Volcsász Piráncé, Gyorgy Bilásko utca 101 szám, postai irányítószám 400489, Kolozsvár. Szeretettel várom tehát leveleiket, amelyekre adásunk keretei között válaszolni fogunk. Akik még nem rendelték meg tanulmánysorozatunkat, azok elküldhetik rendeléseinket a fenti címen. Tanulmányok tehát ingyenesen megrendelhetők, visszamenőleg is. Várom önöket a jövő héten, szerda este, amikor következő tanulmányunkat vesszük át.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót te.

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosan Nimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Kösd derekadra kardodat, vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban. Hallj csak, leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néked hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, a Száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób Istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób Istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem, ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené.

Zsoltárok könyve 67. fejezet 8. vers. Megáld minket Isten, és féli őt a föld minden határa.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örömmel gondolok arra, hogy ma is a reménység hullámhosszára hangoltak. Adásunk első felében egy rövid zenei bevezető elhangzása után egy gyermekeknek, felnőtteknek szóló történetet fog elmondani Tolnai Mária egy titkos bunker megépítéséről. A történet után egy énekszám következik, majd pedig annak a beszélgetésnek a második és egyben utolsó részlete, amelyben Demeter Irén műsorvezető szerkesztő és Mihalec Gábor lelkész, pár és családterapeuta a szerető barátságról, annak legfontosabb jellemzőiről, életünkben betöltött szerepéről fognak megosztani érdekes és remélhetőleg hasznos gondolatokat. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánok!

Dani és Milán 9 évesek és szomszédok voltak, de azon a délutánon egyáltalán nem beszéltek egymással. Összevesztek. A tét hatalmas volt, kiépíti a legjobb titkos bunkert a nagypapa kertjének végében, az öreg diófa alatt. Ez az én térfelem, jelentette ki Dani, és egy vastag ággal vonalat húzott a porba. Ide nem jöhetsz át, és a szerszámokat sem adom oda. Bánom is én, rántotta meg a vállát Milán. Az enyém sokkal nagyobb és menőbb lesz egyedül is. Mindkét fiú nekilátott a munkának. Dani talált nagyszerű deszkákat, de olyan nehezek voltak, hogy alig bírta el őket. Amikor megpróbálta felállítani a bunker falát, a nehéz fa folyton eldőlt, mert nem volt senki, aki megtartsa, amíg ő a törzshöz kötözi. Pár méterrel odébb Milán is bajban volt. Ő talált egy szuper ponyvát a tetőhöz, és rengeteg puha levelet a padlóra, de nem voltak erős ágai, amikre a ponyvát kifeszíthette volna. Az ő bunkere inkább hasonlított egy összeomlott sátorra, mint egy igazi erődítményre. Eltelt egy óra. A nap már melegen sütött, a fiúk elfáradtak, és a két félkész rozoga építmény elég siralmasan festett. Dani mérgesen rúgott bele egy kőbe, Milán pedig leült a fűbe, és durcásan nézett maga elé. Ekkor Dani rápillantott Milán ponyvájára, majd a saját deszkáira. Vett egy mély levegőt, átlépte a porba rajzolt vonalat, és odalépett a társa elé. Figyelj, Milán, nekem vannak erős deszkáim, de egyedül nem tudom felállítani őket. Neked van tetőd, de nincs mire rögzítened. Mi lenne, ha elfelejtenénk a vonalat, és építenénk egyetlen, hatalmas, közös bunkert? Milán felnézett, a haragja azonnal elpárolgott, és elmosolygott. Benne vagyok, mondta, és felpattant. Onnantól kezdve a munka játékká vált. Amíg Dani tartotta a nehéz fát, Milán szorosan rákötözte a diófa ágára. Milán hozta a ponyvát, Dani pedig segített magasra kifeszíteni. Fél óra sem telt el, és a fa alatt ott állt a környék legmenőbb, legbiztonságosabb bunkere, amiben mindketten kényelmesen elfértek. Ahogy bent ültek és a hozott kekszet majszolták, rájöttek valamire. Az irigység és az önző versengés messzire taszítja egymástól az embereket, és ritkán vezet jó eredményre. Ha összefogunk, megosztjuk egymással azt, amink van, és segítünk a másiknak, sokkal nagyobb és szebb dolgokat tudunk létrehozni, mint amire egyedül valaha képesek lennénk. Együtt minden könnyebb és sokkal jobb móka.

0: keresztényként mondhatjuk ezt, hogy a Biblia tele van különleges történetekkel, az Istenhez való kapcsolódással is, de nagyon, nagyon szép baráti kapcsolatok is vannak a Bibliában. Van-e valami olyan történet, amire gondolsz így elsőre? Több nekem is van egyébként, de...
1: Nagyon sok ilyen történet így cikázik a gondolataimban. Igen. A közös pont talán az, hogy azok az igazán jó barátságok, amelyek nem csak két embert hoznak egymáshoz közelebb, hanem ahogy a két ember egymáshoz közelebb növekszik, fejlődik, együtt Istenhez is közelebb fejlődnek. Eszembe jut például három fiatal ember, egy negyedikkel kiegészülve, akiket ugye fiatalként elvisznek Jeruzsálemből fogságba, Babilonba. A háromójukat így mindig együtt említi a Szentírás, az új nevükön Sidrák, Misák, Abednégóként, ahogy ők együtt egymásba kapaszkodva egy új helyzetet megküzdenek. És bármi is történjék körülöttük, ők egymásra tudnak számítani, egymásra támaszkodnak, és ha mindenki meghajol a bálvány szobrok előtt, ők akkor is szilárdan, egyenesen marad. Ez egy példás, gyönyörű, nagyon szép helyzet. Nem biztos, hogy egyedül meg tudtak volna állni a másik kettő, igen, vagy másik három támogatása nélkül. Ugye Dánielt mindig külön emlegeti a Biblia, valószínűleg ők egymást négyesben is támogatták, de valahogy mindig így a 3+1-ként van a fejünkben a négy szereplő.
0: Igen, most így, hogy említetted ezt a lelki erősítést, igen, megint a ti barátságotok jutott eszembe, ugye, azt te is lelkészként is dolgozol, és úgy tudom, a másik két barátod is lelkész.
1: Pontosan.
0: És azért egyáltalán ez a munka, amikor az, igen, ember mindig csak ad, akkor eléggé ki tudja üresíteni néha magát. Igen. Tehát ilyen lelkileg van, aki megfárad, és milyen jó, hogy még lelkészként is ott vagytok egymás mellett.
1: Igen. Azt gondolom, hogy annyira speciális munkakör, igen, vagy szolgálati terület, igen, a lelkipásztori hivatás, hogy egy lelkészt igazán egy másik lelkész tud megérteni.
0: Igen, abszolút.
1: Beszélgethetnék én egy rendőrrel is a problémáimról, hiszen valahol szegről végről mindketten a bűnüldözésben dolgozunk, de azért ő egészen más fogalmakkal operál, mint én. Egészen másfajta nyomásnak, megterhelésnek van kitéve, és olyan jó egy kicsit így szupervíziós jelleggel, abszolút, is átbeszélgetni azokat a dolgokat, amikben éppen benne vagyunk. Aztán valahogy ez így az első nap végén átfordul, és akkor azt mondjuk, jó srácok, eddig beszéltünk munkáról,
0: igen,
1: jó? Most munka tilos. Most már nem munkáról beszélünk, beszéljünk családról, gyerekekről, örömhelyzetekről, meg szerezzünk élményeket. Mindenki kiengedte gőzt? Ki?
0: Igen.
1: Jó, munka bezárva.
0: Igen, én is pont erre gondoltam, hogy az is nagyon jó, amikor egy munkatársak, de amikor teljesen más helyről érkeztek, igen, a barátok, és teljesen más dolgot visznek ebbe a kapcsolatba, az is egy nagyon erő lehet.
1: Igen, igen.
0: Egy másik barátság jutott még eszembe a Bibliából, ez a Dávid és Jonatánnak a barátsága. Igen. Dávid példája is egy nagyon jól ismert,
1: igen,
0: az a hűség és az önfeláldozásnak a, igen, barátsága.
1: Igen. És ebben a barátságban az a nagyon különös, hogy a rangban, státuszban magasabban lévő végül is szolgálja az, igen, alacsonyabban lévőt, és úgy teszi mindezt, hogy tudja, hogy jog szerint őt illetné meg, hogy a következő király legyen, de Isten a másiknak adományozta oda ezt a címet, és mekkora szeretetnek, mekkora mélységnek, igen, kell egy kapcsolatban lennie ahhoz, hogy valaki azt tudja mondani, hogy figyelj, én háttérbe vonulok,
0: abszolút,
1: és inkább téged engedlek érvényesülni, mert értékellek téged annyira, látlak téged annyira rátermetnek, hogy magamat inkább háttérbe szorítom. Hát ha alázatból lehet tanulni, igen, valakitől, akkor Jonatán azt hiszem, hogy ilyen
0: figura. Ezért szeretem a bibliai példákat, mert az mai, igen, napra is annyira különleges,
1: abszolút,
0: erőt jelent, és,
1: abszolút,
0: ez ma azért egy elég nagy probléma, mert elég, igen, önzőek vagyunk, elég féltékenyek vagyunk,
1: igen,
0: és ez tényleg,
1: igen,
0: az, amikor a másikat előtérbe, igen, tudom,
1: inkább
0: helyezni.
1: Használjuk sokszor az embereket,
0: igen,
1: semmint szolgáljuk az embereket, pedig akkor fogok én is kapni, ha beleteszek, és itt megint az egyenlőségnél, igen, vagy a kölcsönösségnél.
0: Igen, igen, és a szeretet, azt írja a Biblia, úgy szerette Dávidot, mint önmagát.
1: Igen, igen.
0: Jonatán, tehát egy
1: amit aztán persze sokan félre is értelmeznek fura irányzatokba,
0: igen,
1: de azért, hogyha nagyon pontosan végigolvasuk a szövegeket, akkor tudva lévő, hogy szó nincs ilyen belemagyarázott értelmekről.
0: Igen, igen, igen. Hát, és hogyha még arra gondolunk, hogy van valaki a Bibliában, aki mindig az igazi barátunk, akire mindig számíthatunk. Nem tudom, hogy a barátoknak milyen titkokat merünk elmondani, mert azért lehet, hogy ott van egy határ. De van valaki, Jézus, aki azt mondja, hogy én vagyok a barátotok.
1: Igen. Igen.
0: Akinél viszont nincs ilyen. Azt igen. hiszem, nincs ilyen gát.
1: Igen, igen. És annyira gyönyörű, amikor a tanítványokkal ott a szolgálati idejének a vége felé beszél, és azt mondja, hogy ti nem szolgáim vagytok. Igen. Ti igen. az én barátaim igen. vagytok. Klasszikusan, amikor egy Isten-ember viszonylatot képzelünk magunk elé, és Jézust is Istenként igen, tiszteljük, igen. és mi az ő szolgái vagyunk, akkor azért egy ilyen alá-fölé rendeltség igen. jelenik meg bennünk. De amikor Jézus azt mondja, hogy ti az én barátaim vagytok, akkor igazából maga mellé emel igen, bennünket. És igen. ebben szinte beleborzongok, hogy hogy lehetnénk mi az egyenrangúságnak bármilyen aspektusát jelző viszonyrendszerben Jézussal, igen. amikor ő annyival többet tesz bele. Nagyon sokat gondolkodtam ezen, és azt találtam, hogy igazából végső soron abban a vonatkozásban egyenlőek tudunk lenni, hogy mindketten mindent beleteszünk. Jézus mindent adott az életét, én mindent adok, ami tőlem telik, igaz, hogy az én mindenem, az sokkal-sokkal kisebb és kevesebb, mint az ő mindene, de abban a vonatkozásban hasonló, hogy ő is mindent, én is mindent.
0: És felemel magát.
1: És ő ezt annyira értékeli, hogy felemel, és azt mondja, hogy ne itt helyezkedj el, gyere ide mellém. Te az én barátom
0: igen,
1: vagy.
0: Igen, igen. És azt tudom, hogy ez a mai világban olyan óriási erőt jelent, mert azért nagyon sokan vannak, akik nagyon magányosan igen. érzik magukat. Vannak igen. olyanok, akik egyszerűen nem tudnak kapcsolni, nincsen igen. barátjuk. De igen. talán egy üzenet lehet ezek számára is, hogy van valaki, aki minden körülmények között ott van mellettünk, és lehet a barátunk.
1: Épp nemrég hallgattam egy ige hirdetést egy kedves barátomtól, aki mesélt egy idős bácsiról, aki hívő bácsi volt, mindig a családtagjaival felolvastatott a Bibliából, és az ágya mellett volt egy üres szék, és nem engedte senkinek, hogy oda üljön, nem, ez Jézus széke. Jézus ide szokott ülni, és itt szoktunk beszélgetni, amikor ti nem vagytok itt. Ti üljetek a másik székre, és onnan olvassatok fel nekem. És amikor a bácsit megtalálták, hogy elaludt, és már nem ébredt föl, a feje a széken volt.
0: Jaj, de jó.
1: Az ő, ugye? Ő megélésében, ő ráhajtotta a fejét Jézus ölébe, és ott halt meg.
0: Csodálatos.
1: Ezt jelenti az, amikor valaki nincs egyedül, és ezt megél, és én is ismerek ilyen bácsit. Most nemrég volt abban a kiváltságban részem, hogy az életének egy új szakaszába kísérhettem őt, ő egy tanyán élő idős bácsi, aki hát már nem tudta magát ellátni, szegény esett, kelt, és segítettem őt az egyik szeretett otthonunkba eljutni. És amikor ott voltam a tanyán, és meglátogattam, mindig kérdeztem, hogy nem érzed magad egyedül? Én nem vagyok egyedül.
0: Igen.
1: Jézus itt van velem. Hát egész nap beszélgetek vele.
0: Igen. Igen, és hogyha valaki nehezen kapcsolódik másokhoz, igen. vagy ilyen zárkózottabb, akkor ez egy biztos pont.
1: Ez egy nagyon jó pont. Híre számára.
0: És ezt nagyon szépen mutat, hogy ő felemel magához. Ez nagyon-nagyon-nagyon tetszik. Igen. Igen. Még egy utolsót esetleg. Ez is egy különleges történet. Igen. Ruthnak és Naominak a történet. Igen. Ez egy nagyon-nagyon szép, nem vér szerinti, igen. de igazából igen. egy barátsága alakul.
1: Igen. És attól is különleges ez a történet, hogy ők egy anyós menny viszonylatú páros,
0: barátok.
1: És lehetnek barátok, mert hogy az ő kapcsolatuk akkor is folytatódik, amikor már az a személy meghal, akin keresztül igen. ők kapcsolódnak egymáshoz.
0: Ez csodálatos.
1: Tehát már nem lenne kötelező,
0: igen.
1: szokták mondani, jópofizni egymásnak. De ők nem jópofiznak. Ők ezt nagyon komolyan megélik, és hát az a mondat, amit Ruth kimond, amikor az anyósa kvázi felmenti őt, felszabadítja őt a hűség fogadalma alól, hogy menj vissza a szüleidhez, menj férhez újra, ahol te vagy, ott vagyok én is, ahova te mész, oda megyek, ahol te meghalsz, ott halok meg én is, a te istened az én istenem, a te néped az én népem, ilyen libabőrös helyzet, hogy el tud jutni két különböző életkorú hölgy,
0: igen.
1: aki valamikor anyós menny viszonylatban volt egymáshoz, el tud jutni egy egyenrangú, nagyon mély igen. barátságig.
0: Igen, ez az egyik, amit mondtál, hogy anyós menny, ők is lehetnek igen. barátságban. A másik igen. pedig, hogy generációk között is igen. lehetnek barátok. Én is ismertem olyat, aki egy kisfiú, aki nagyon jó barátságot ápolt egy idős bácsival. Nagyon sokszor igen. találkoztak, kettesben elmentek, vagy egy fiatal, igen. egy idősebb emberrel nagyon jól tud kapcsolódni.
1: Így van. Tehát így ez van. A történet. És egy gyülekezetnek mekkora értéke az, és igazából mondj nekem még egy helyet, ahol természetes közegben ennyire magától értetődő, hogy különböző generációkat képviselő emberek együtt vannak hétről hétre. Mi, amikor elmegyünk Dórival, a feleségemmel a gyülekezetünkbe, annyira feltöltődünk, igen, a gyerekek, igen, szeretetéből. Otthon külön mappám van azoknak a rajzoknak, amiket a gyerekek hoznak. Gabi bácsi, ezt neked rajzoltam, és akkor ott egy ákombákom, meg egy nagy pókfejű emberke, és ez így te akarsz lenni, téged rajzoltalak le, hogy versenyautót vezetsz, meg ilyeneket mondok, és ez annyit tölt, és hát csak remélni tudom, hogy a mi jelenlétünk is visszafelé tölt, mert különben valószínűleg nem jönnének oda. És ez egy fantasztikus dolog. Hogy...
0: És ezt nagyon örülök neki, hogy ezt említetted, és ezzel zárjuk, mert nem olyan régen pontosan arról beszélgettünk, hogy a közösségnek milyen életereje van, igen, milyen átformálja az életünket, és segítjük, és a gyülekezet, igen, közösségben. Még ez is benne van, hogy barátokat lehet szerezni, hogy feltöltődni lehet, és tényleg erőt ad. Nagyon köszönöm, Gábor, sajnos. Még van néhány történetünk a Bibliából, de majd egyszer valamikor talán elmondjuk. Tényleg nagyon különleges baráti történetek vannak a Bibliában. Nem tökéletesek, ott is nem tökéletes emberek, mint ahogy a mi barátságunk
1: sem. Sem vagyunk,
0: de azok szerető. Igen. És az a kérdés, hogy hogyan tudunk mi keresztényként egy barátként lenni mások számára.

Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. Megköszönöm, hogy az elmúlt perceket velünk töltötték. Továbbra is minden jót kívánok a holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg.

Babos Renáta vagyok, és meghívom Önöket, hogy a következő perceket töltsük el együtt, dicsőítve az Urat, a mi teremtőnket.

Dániel bátorságával nézzünk szembe a halállal. Hálát adok neked, atyáim Istene, és dicsérlek, hogy bölcsességet és erőt adtál nekem, és most tudtul adtad nekem, amit kértünk tőled, mert tudtul adtad nekünk a király dolgát. Dániel 2.23 alapján. Istenünk megjutalmazza azokat, akik szorgalmasan keresik őt. Dániel kereste az urat, amikor kiadták a rendeletet, hogy meg kell ölni a babiloni királyság összes bölcsét, mert nem tudták elmondani a király elfelejtett álmát, illetve annak értelmét. Nabukodonozor nem csak az álom magyarázatát követelte, hanem az álom elbeszélését is. Kijelentették, hogy a király kérése lehetetlen, és a próba nagyobb annál, mint amit embertől valaha is kértek. A király dühös lett, és úgy viselkedett, mint mindenki, akinek nagy hatalma és korlátlan indulatai vannak. Úgy döntött, hogy mindegyiküket meg kell ölni. Mivel Dánielt és társait is a bölcsek közé sorolták, az ítélet rájuk is vonatkozott. Dániel bement a király elé, és időért esedezett, hogy ezt a kérdést a világegyetem legfelsőbb bírósága elé terjessze, amelynek határozata ellen nem lehet fellebbezni. Amikor kérését engedélyezték, Dániel az egész ügyet társai elé terjesztette, akik egyesültek vele az igaz Isten imádatában. Az ügyet teljes mértékben megfontolták, és térdre borulva esedeztek Istenhez, hogy adja meg nekik azt a hatalmat és a bölcsességet, amely egyedül segíthet nekik nagy szükségükben. Akkor Dánielnek megjelenteték az a titok éjjeli látásban. Áld-e akkor Dániel az egek istenét. Felhívom az ifjúság figyelmét arra, hogy Dániel istene az ő istenük is, és bármilyen nehézség merüljön fel, tegyenek úgy, amint Dániel is. Kérjenek az egek istenétől irgalmasságot. Isten nem hagyja cserben egyházát, a legvészterhesebb órában sem. Szabadulást ígért.

Isten az ő gyermekeivel van. Ézsaiás 43:5-6 erről számol be a következőképpen. Ne félj, mert veled vagyok. Napkeletről visszahozom utódaidat, és napnyugatról összegyűjtelek. Azt mondom északnak, add ide, és délnek, ne tartsd vissza. Hozd vissza fiaimat a messzeségből, és leányaimat a föld végéről. Örömmel és reménységgel kell elvégeznünk munkánkat. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy elcsüggedjünk. Vegyük le tekintetünket kellemetlen tapasztalatainkról, és szavaink legyenek telve vidámsággal. Hangulatunkból áradhat derű és öröm, vagy komor, gyászos hangulat. Oktassuk magunkat a bátor beszédre. Tanuljunk Krisztus példájából. Még a zsidók és a római katonák kezei között elszenvedett szörnyű megaláztatás, az őt ért gúnyolódás és az elszenvedett kegyetlen bánásmód következtében sem csüggett el. Tartsuk meg mindvégig erősen az elkezdett bizodalmat. Isten igazsága fényének nem szabad elhalványulnia. Be kell ragyognia a világot beborító tévedés sötétségébe. Nyissuk meg Isten igéjét, a föld magas tisztséget betöltő emberei, és a szegényebbek előtt is. Krisztus egyháza Isten eszköze az igazság hirdetésére. Különleges munka végzésére erővel ruházta fel. És ha hűséges Istenhez, ha engedelmeskedik parancsolatainak, fenséges isteni erő lakozik majd benne. Ha becsüli az Urat, Izrael Istenét, nincs olyan hatalom, amely megállhat vele szemben. Ha hűséges marad szövetségéhez, az ellenség erői épp úgy tehetetlenek lesznek vele szemben, mint ahogy a polyva képtelen ellenállni a forgó szélnek. Az egyházra boldog, dicsőséges naphajnala virrad, ha magára öltve Krisztus igazságosságát, megtagadja a világgal való minden barátságát. Krisztusból árad az üdvösség élő forrása. Amikor hitben megragadjuk erejét, csodálatosan elforgatja a legreménytelenebb, a legcsüggesztőbb helyzetet is, az ő nevének dicsőségére.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod é haragod? Avagy nem elevenítesszé meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Absalon elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot, Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki Sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úr Isten, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak az Isai fiai.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Reménytévé stúdiójában készült.

Isten békével köszöntöm a Speranza Reménység televízió kedves nézőit a magyar adásidőben. A keresztút adásában ma este az úrvacsorai időszakhoz illően az Úrral való felkészüléshez való üzenetet szeretnénk felajánlani megtekintésre az önök számára. Tamási Károly lelkipásztor arról szól ígét, hogy emlékezni tudni kell, hiszen az úrvacsora az emlékezés alkalma. Szeretettel hívom meg önöket a következő kis programra és az azt követő igeszolgálatra.

Adi Endre, álmom az Isten. Batyum, a legsúlyosabb. Nincsen. Utam, a nagy nihil, a semmi. A sorsom, menni, menni, menni. És az álmom, az Isten. Vele szeretnék találkozni, az álmommal, nagy, bolond hitben, csak ennyit szólni. Isten, Isten, és újból imádkozni. Nem bírom már sorsom vitézül, megtelek Isten szerelemmel. Szeret kibékülni az ember, mikor menni készül.

Kedves nézőink, szeretettel köszöntöm Önöket a Speranza Reménység TV magyar nyelvű műsorában. A mai ige szolgálat középpontjában az úrvacsora áll, az a különleges alkalom, amikor megállunk a kereszt lábánál, és hálával emlékezzünk Jézus Krisztus értünk hozott áldozatára. Az úrvacsora nem csupán egy egyházi szertartás, hanem személyes találkozás a megváltó szeretetével. Önvizsgálatra, megbékélésre és lelki megújulásra hívó szent pillanat ez. Miközben együtt szemléljük a megtört kenyeret és az eredetlen bort, engedjük, hogy Isten ígéje megérintse szívünket, közelebb vonjon bennünket Krisztushoz, és újra tudatosítsa bennünk üdvösségünk ára, az ő megtört teste és kiontott vére által volt. Kérem, nyissuk meg szívünket Isten üzenete előtt, és készüljünk lélekben az Úrral való közösségre. Köztudott az, hogy minden országnak megvannak a maga nemzeti ünnepei. Ilyenkor a nemzet vezetői, illetve az államférfiak megemlékező rendezvényeket szerveznek. Vannak alkalmak, amelyek méltóságteljesen és sikeresen zajlanak, máskor azonban a megemlékezés nem éri el a kívánt célját. Nem véletlenül kapta a Népszava egyik cikke ezt a címet, emlékezni tudni kell. Általában a nemzeti ünnepekhez rendszerint hivatalos szabadnapok is társulnak. Romániában például 2026-ban 17, Magyarországon pedig 11 hivatalos munkaszüneti napot határoztak meg. Néhány évvel ezelőtt, amikor a digitális fényképezőgépek még nem voltak ennyire elterjedtek, a USA Today című lapban megjelent egy cikk, amely szerint az emberek másodpercenként 591 fényképet készítettek. Novemberben ez a szám felment 51,1 millió fotóra, míg a decemberi ünnepi időszakban ez a szám 3 billióra is emelkedett. Az emberek jelentős összegeket költenek olyan okostelefonokra napjainkban, amelyek jó minőségű fényképezőgéppel is rendelkeznek, és ezt teszik azért, mert gondosan elkészítik fényképeiket, hogy megőrizzék emlékeiket. Szeretnék megörökíteni életük fontos pillanatait, szeretteik arcát, közös élményeiket, és azokat az alkalmakat, amelyek meghatározóak voltak számukra. A Biblia is beszél az emlékezés fontosságáról. Az igaznak emlékezete áldott. Olvassuk a példabeszédek könyve 10. fejezet 7. versében. A hamisnak neve pedig semmivé lesz. Megfigyelték? Az igaz ember emlékezete áldott, mert személyével kapcsolatban elsősorban a jó dolgok maradnak meg. Hogyha jó és értékes dolgokat raktároznak el elméjükben és szívükben, azok később is nagy áldást jelentenek majd önöknek. Pál apostol ezt így írja Timóteusnak. A 2. Timóteusi levél 2. fejezet 8. és 9. verseiben. Emlékezzél meg, hogy Jézus Krisztus feltámadott a halálból, ki a Dávid magvából való az én evangéliumom szerint, amelyért, mint egy gonosztevő, szenvedek mind a fogságig, de az Istennek beszéde nincs bilincsbe verve. Ez a legcsodálatosabb esemény, amelyre valaha is emlékezhetünk. Soha ne feledjék el, mit tett önökért Jézus a kereszten. Az Úr Jézus szenvedéseinek képe állandóan legyen jelen lelki fénykép albumunkban, mondhatnám így. Hiszem, hogy a mai úrvacsora Isten tiszteletnek is éppen ez az egyik legfontosabb célja. Emlékeztetni bennünket. Emlékeztetni Jézus áldozatára, megtört testére, kiontott vérére, és irántunk tanúsított végtelen szeretetére. Hiszen ő maga mondta, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Gondolatban menjünk vissza a Gecsemáné kertjébe, ahol Jézus Krisztus egyedül hordozta a világ bűnének rettenetes terhét. Szenvedése még nagyobb volt, mint előzőleg. Lelke haláltussájában a verítéke olyan volt,
mint a nagy vércseppek, melyek a földre hullanak. Kínszenvedésének csak a ciprusok és a pálmafák voltak a földi tanúi. Leveles ágaikról súlyos harmatcseppek hullottak összetört alakjára, mintha természeti sírva fakadt volna azon a szomorú tényen, hogy alkotójának egyedül kellett birkoznia a sötétség hatalmasságaival. Olvassuk Ellen Goodwhite Jézus élete című könyvéből, a Getsemáné fejezetből ezeket a gondolatokat. Aztán Jézust letartóztatták, és tövis koronát tettek a fejére. Kigonyolták, és megalázták. Vállára helyezték az irdatlan nehéz keresztet. Évekkel ezelőtt élt Londonban egy keresztény étterem tulajdonos, akit Emil Mettlernek hívtak. Közeli barátja volt Albert Schweitzernek. Mettler sohasem engedte például, hogy a keresztény munkások fizessenek az ételért az éttermében. Egy napon, amikor kinyitotta a pénztárgépet egy angol titkárnő, meglepődve vette észre, hogy a csekkek és pénzérmék között egy 15 cm-es szög is található. Amikor megkérdezte Mettlertől, mit keres ott az a szög, ő így válaszolt. Azért tartom a szöget a pénz között, hogy folyamatosan emlékeztessen arra az ára, amelyet Krisztus fizetett az üdvösségemért, és arra, hogy ezért mivel tartozom neki. Látják? Ezt jelenti igazán emlékezni. Soha nem szabad megfeledkeznünk Jézusról. Ma az úrvacsorát ünnepeljük. Az első korintusi levél 11. fejezet 23-tól a 26-ig terjedő versek alapján, mert én az Úrtól kaptam, amit közöltem is veletek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulták, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, minek utána vacsorált, és ezt mondta, e pohár az új szövetség, az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Hát nem csodálatos? Ez a lenyűgöző szertartás, amelyet Jézus rendelt el, olyan, mint egy hatalmas szög szívünk lelki kasszagépében. Folyamatosan emlékeztet bennünket arra, amit ő tett értünk, életét adta, és megnyitotta előttünk az örök élet nagyszerű lehetőségét. Mit tehetünk azért, hogy helyesen emlékezzünk, és méltóképpen ünnepeljük az úrvacsorát? Ez egy olyan fajta kérdés, amely sokunkat foglalkoztat. Lehetnek közöttünk olyan gyülekezeti tagok, akik még nem értették meg teljesen ennek a megemlékező ünnepnek a lényegét. Mindenkinek, aki részt vesz ezen az Isten tiszteleten, el kell ismernie, hogy Krisztus érte, az ő helyében halt meg. És ha kifejezik, illetve megvallják hitüket abban, hogy Krisztus váltságot szerzett bűneikért, örömteli szívvel vehetnek részt ezen a megemlékező ünnepen. Ha arra vágynak, hogy Jézus Krisztus vére megtisztítsa önöket minden bűnüktől, részt kell venniük ezen az ünnepies megemlékezésen. Ha hisznek önök Jézus közeli eljövetelében, akkor reménységgel és örömmel vesznek részt az úrvacsorai ünnepies megemlékezésen. Távol maradni az Úr asztalától azt jelenti, hogy nem csak elméletben, hanem a gyakorlatban is visszautasítjuk Isten hívását. Hogyan jelenjünk meg az úrvacsorán? Hát mindenek előtt az úrvacsorát őszinte és teljes önvizsgálat előzze meg. Ahogyan olvassuk a Szentírásban, vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. 1. Korintusi levél 11. fejezet 28. verse szerint. Az úrvacsorára való készülés egyik legfontosabb része az őszinte önvizsgálat. Ilyenkor csendben megállunk Isten előtt, és megengedjük, hogy az ő ígének világossága bevilágítson életünk legrejtettebb területeire is. Megvizsgáljuk gondolatainkat, érzéseinket, indítékainkat, szavainkat és cselekedeteinket.
nem mások hibáit kell keresnünk, és nem mások életét kell bérlegelnünk, hiszen könnyű észrevenni a másik ember gyengeségeit, miközben a saját mulasztásainkat figyelmen kívül hagyjuk. Az úrvacsora azonban arra hív, hogy önmagunkba tekintsünk, és őszintén megkérdezzük: Uram, van-e bennem valami, ami elszakít tőled? Van-e olyan bűn, amelyhez ragaszkodom? Megbántottam-e valakit? Elhanyagoltam-e valamilyen kötelességemet? Tiszta-e az én szívem előtted? Az önvizsgálat célja nem az, hogy kétségbeesésbe vagy önvádba taszítson bennünket, hanem hogy Krisztushoz vezessen. És amikor felismerjük bűneinket, megvallhatjuk azokat, és kérhetjük Isten bocsánatát és megtisztító kegyelmét. Nem azért járulunk az Úr asztalához, mert önmagunkban méltók vagyunk, hanem azért, mert szükségünk van Krisztus kegyelmébe. Másodszorban alázattal jelenjünk meg, emlékezve Krisztus értünk hozott áldozatára. Mondjuk el Pál apostollal együtt: Krisztussal együtt megfeszítettem, többé pedig nem én élek, hanem Krisztus él bennem, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Galata levél 2. fejezet, 20. verse. Az úrvacsora nem az emberi teljesítmények és érdemek ünnepe, hanem kizárólagosan Krisztus kegyelmének és önfeláldozó szeretetének megvallása. Amikor a kezünkbe vesszük a megtört kenyeret, arra emlékezünk, hogy Jézus teste értünk töretett meg. Amikor iszunk a pohárból, arra gondolunk, hogy vére a mi bűneink bocsánatáért is hullott. Ezért az Úr asztalánál nincs helye büszkeségnek, önigazultságnak vagy lelki felsőbbrendűségnek. Mindannyian kegyelemre szoruló emberekként állunk Krisztus keresztje alatt. Senki sem mondhatja, hogy saját jósága vagy teljesítménye alapján érdemelte ki az üdvösséget. Nem, hanem alázattal valljuk meg, hogy mindaz, amink van, a bocsánatunk, a reménységünk, az új életünk és üdvösségünk Krisztus áldozatának köszönhető. Ő szeretett bennünket, amikor még bűnösök voltunk, mondja Pál apostol, és önmagát adta értünk. Az úrvacsora alkalmával ezért újra átadhatjuk önmagunkat Krisztusnak, és ezt mondjuk neki: Uram, nem önmagamnak akarok élni, te élj bennem, te vezesd gondolataimat, szavaimat és cselekedeteimet. Aztán a megbékélés lelkületével jelenjünk meg az úrházában. Az úrvacsora a Krisztussal és az egymással való közösség ünnepe is. Nem lehetünk őszinte közösségben Krisztussal, miközben tudatosan haragot, gyűlöletet vagy megbocsátatlanságban levő helyzeteket tartunk embertársunk irányában. Ezért az úrvacsora előtt vizsgáljuk meg emberi kapcsolatainkat is. Van-e valaki, akire nehezterünk? Van-e olyan személy, akit szavainkkal vagy tetteinkkel megbántottunk? Van-e valaki, akitől bocsánatot kellene kérnünk? Vagy akinek már ideje lenne megbocsátanunk? A megbékélés nem mindig jelenti azt, hogy minden nézetkülönbség azonnal megszűnik. Azt azonban jelenti, hogy többé nem táplálunk gyűlöletet, hogy nem akarunk bosszút állni, és készek vagyunk megtenni a tőlünk telhető lépéseket a békesség helyreállításáért. Ne engedjük, hogy rendezetlen kapcsolataink falat emeljenek közénk és Isten közé. Krisztus azért halt meg, hogy megbékéltessen bennünket Istennel, és egymáshoz is közelebb vezessen. Az egy kenyérből való részesedés azt fejezi ki, hogy Krisztusban egy családhoz tartozunk. Ezért az úrvacsorához közeledve mondjuk el őszintén: Uram, vedd ki szívemből a haragot, a sértettséget és a neheztelést. Adj erőt ahhoz, hogy megbocsássak, hogy bocsánatot kérjek, és a békességet keressem. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy hagyjuk el teljesen az ismert bűnt az életünkből.
Nem tudjátok, hogy akinek odaadjátok magatokat szolgai engedelmességre, annak engedelmességre kötelezett szolgái vagytok, vagy a bűnnek halára, vagy az engedelmességnek igazságra. De hála legyen Istennek, hogy jól lehet egykor a bűnszolgái voltatok, szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelyet kaptatok, és megszabadulva a bűntől az igazság szolgáivá lettetek. Római levél 6. fejezet 16-tól a 18. terjedő versek alapján. Az úrvacsora tehát nem csupán a múlt eseményeire való emlékezés,

Isten nem csupán azt kéri, hogy sajnáljuk, fájlaljuk a bűnt, hanem azt is, hogy forduljunk el tőle. Az igazi bűnbánat magában foglalja a változás iránti készséget. Ez nem azt jelenti, hogy saját erőnkből tökéletessé válunk, hanem azt, hogy átadjuk akaratunkat Krisztusnak, és kérjük az ő erejét a győzelemhez. Lehetnek olyan küzdelmeink, amelyek nem szűnnek meg egyik napról a másikra. A döntésünk azonban legyen egyértelmű. Nem kötünk békét a bűnnel. Nem akarjuk igazolni azt, hanem Krisztus segítségével szabadulni szeretnénk tőle. Az úrvacsorán újra és újra kimondhatjuk: Uram, nem akarok többé a bűn szolgája lenni. Hozzád tartozom. Tisztíts meg, szabadíts meg, és adj erőt ahhoz, hogy engedelmes életet éljek. Hasonlóképpen odaszentelődéssel jelenjünk meg, megújítva az Úrral kötött szövetségünket. Az úrvacsora alkalmat ad arra, hogy ne csupán visszatekintsünk Krisztus áldozatára, hanem előre is tekintsünk, és megújítsuk az Úrral való szövetségünket. Ilyenkor újra feltehetjük magunknak a kérdést: valóban Istené-e az életem? Az ő akarata szerint használom-e időmet, képességeimet, anyagi javaimat és lehetőségeimet? Az úrvacsora, testvéreim, az Isten, az ő ígéje és ügye iránti odaszentelődésünk kifejezése is. Nem csak elfogadjuk Krisztus áldozatát, hanem válaszolni szeretnénk szeretetére. Készek vagyunk szolgálni őt a családunkban, a gyülekezetünkben, a munkahelyünkön, és mindenütt, ahová helyezett bennünket. Az odaszentelődés nem csupán egy megható pillanat vagy szép ígéret, hanem azt jelenti, hogy életünk minden területét Isten rendelkezésére bocsátjuk. Megkérdezzük tőle: Uram, mit szeretnél, hogy tegyek? Hol van rám szükség? Miben kell változnom? Kinek lehetek áldására? Az úrvacsorán újra és újra elmondhatjuk: Uram, hozzád tartozom, neked szeretnék élni, fogadd el életemet, időmet, erőmet és képességeimet, használj fel engem a te dicsőségedre és embertársaim javára. Az úrvacsorán örömmel, hálával és reménységgel jelenjünk meg. Ó igen, az úrvacsora komoly és ünnepés alkalom, de nem a szomorúság és a reménytelenség ünnepe. Bár Krisztus szenvedésére és halálára emlékezünk, azt is tudjuk, hogy ő feltámadt, él, hogy közben jár értünk, és hamarosan visszatér. Ezért szívünkben örömmel és hálával járulhatunk az Úr asztalához. Hálát adunk azért, hogy bűneinkre van bocsánat. Eleséseinkből van felemelkedés, és Krisztusban új életet kezdhetünk. Nem önmagunkban vagyunk méltók, hanem Krisztus kegyelme tisztít meg, és tesz alkalmassá arra, hogy részesedjünk a szent jegyekben. Hálát adunk azért is, hogy nem vagyunk egyedül, hogy egy lelki család tagjaiként, testvéreinkkel együtt emlékezünk az Úr szeretetére, együtt valljuk meg hitünket, és együtt tekintünk előre Krisztus eljövetelére. Az úrvacsora ugyanis nem csak visszafelé, a Golgotára mutat, hanem előre is, arra a nagy napra, amikor Jézus Krisztus visszatér, és országában újra együtt ülünk majd vele az asztalnál. Ezért a pohár és a kenyér a reménység jegyei is. Örömmel mondhatjuk ezen a napon: köszönöm, Uram, hogy szerettél, hogy meghaltál értem, hogy megbocsátottál nekem, és hogy hamarosan visszatérsz értem. Segíts úgy élni, hogy készen várjalak téged. Hogyha ezeket a feltételeket teljesítjük, akkor mi magunk is vágyakozva várjuk az Úrral való találkozást ezen a megemlékező ünnepen. Nem kötelességből, megszokásból, vagy külső kényszer hatására érkezünk, hanem azért, mert szeretnénk találkozni megváltónkkal, és ismét szemlélni az ő értünk hozott áldozatát. Jelenlétünkkel másokat is bátorítunk arra, hogy részt vegyenek ezen az ünnepen. Örömünk, hálánk és komolyságunk másokat is közelebb vezetheti Krisztushoz.

Egy házaspár boldog házasságban élt. Volt egy kislányuk, aki a szemük fénye volt. Viszont egy napon szörnyű tragédia történt. Kislányukat megölték. Úgy tűnt, hogy a család minden boldogsága összeomlott. Szívük összetört, és ahogy telt az idő, egyre inkább elhidegültek egymástól. A fájdalom és a keserűség lassan gyűlöletté változott a szívükben. Végül úgy döntöttek, hogy elválnak. Egy napon elkezdték szétválogatni az évek során összegyűlt személyes tárgyaikat. Néhány óra elteltével azonban belefáradtak a munkába, és leültek egy kis időre pihenni. Tekintetük ekkor megakadt egy pár piros kis cipőn, amelyet valaha szeretett kislányuk viselt. A kis cipők azonnal felidézték bennük gyermekük kedves emlékét. Ez az emlék újra felmelegítette megsebzett szívüket. Egymást karjába borultak, és hosszasan zokogtak. Isten azon a napon szent lelke által meggyőzte őket tévedésükről. Ismét egymásra találtak, és házasságuk megmenekült. Az a kis emlékeztető, barátaim, az a pár piros kis cipő életük nagy változásának eszközévé vált. Szeretném, ha ez az úrvacsora is ilyen változást előidéző tényezővé válna életünkben, akárcsak az a pár piros kis cipő. Ez az Isten tisztelet legyen számunkra olyan, mint az a nagy szög Emil Mettler pénztár képében. Emlékeztessen bennünket mindarra, amit Jézus értünk tett a Golgotán. Ma azért jöttünk Isten házába, hogy Jézus szemléljük. Kérem, nyissák ki szívük lelki fényképalbumát, és tekintsenek arra a képre, amelyen drága üdvözítőjük látható. Lássák meg őt a Gecsemáné kertjében. Lássák meg őt tövis koronával a fején. Lássák meg őt, amint kigunyolják és megostorozzák. Lássák őt, amint hordozza az irtozatosan nehéz keresztet. Lássák őt a Golgotán, amint életét adja önökért. Ez a kép indítsa önöket és engemet megtérésre, ahogy olvassuk a Római Levél 2. fejezet 4. versében, avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem érted, hogy Isten jósága téged mire indít? Megtérésre indít. Ne csak Jézus szenvedéseire emlékezzünk, hanem arra is, hogy minden szeretetből vállalta értünk. Az úrvacsora emlékeztessen bennünket, indítson bűnbánatra, vezessen megbékélésre, és újítsa meg odaszentelődésünket. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hagyjuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, szívből köszönjük te néked a menny kibeszélhetetlen, kimondhatatlan ajándékát, aki nem más, mint az Úr Jézus Krisztus. Ezen a napon ráemlékezünk az ő testetöltésére, az ő kereszthalálára, megértsük, elfogadjuk azt, hogy ő helyettünk és érettünk halt a kereszten, erre emlékezünk. Ugyanakkor megemlékezünk azon beszédéről is, hogy a jelenben mi önvizsgálatot kell tartsunk, hogy mi fel kell készüljünk a szent jegyekben való részesedésre, ugyanakkor megemlékezünk az ő beszédére, hogy ő megígérte nekünk, vissza fog jönni érettünk. Megígérte, hogy az ő atya házában sok hely van, és számunkra is abból készített egy helyet, és hogy ezt hittel és reménységgel fogadjuk el. Köszönjük, hogy ezen alkalommal hittel, és ugyanakkor a reménység is a bizodalom tudatával járulhatunk a kereszthez, és ilyen összefüggésben emlékezhetünk Jézus Krisztus áldozatára. Az ő nevében imádkoztunk kegyelemből, és mindig hitáltal. Amen.

Köszönet Tamási Károly lelkipásztornak ezért a gyakorlati és ugyanakkor lélekhez szóló üzenetért. Ebben a hónapban mindegyikünk a maga gyülekezetében részt fog venni az úrvacsorában. Amint hallottuk, fontos az, hogy ezt úgy tegyük, hogy megemlékezzünk Jézus Krisztus értünk hozott Golgotai áldozatáról, alázattal, önvizsgálattal, a megbékélés lelkületével, valamint teljes bűnbánattal. Kívánom, hogy újból meglássuk megváltó úrunkat a Gecsemánói kertjében, amint értünk esedezik, és bocsánatot ad nekünk. Amen.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztam.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az idumeus Doég eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Isten fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híved.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

0: Élet és egészség.
1: A mai témánk, ha címet kellene adni, akkor a következőképpen hangzana. A természetgyógyászat a Biblia mérlegén vagy a Biblia fényében. Először is szeretném megemlíteni azt, hogy keresztény szemszögből vizsgáljuk ezt a dolgot. Lehet, hogy nem mindenki keresztény itt, és akkor az nem ért velünk egyet. Nincs is semmi baj ezért. Tehát mindenkinek szabad akarata és döntési joga van, mert ha valaki nem keresztény, akkor a Biblia nyelvezetét nem úgy érti, vagy nem érti. És azzal nem tudunk érvelni, tehát annak nem tudunk érvelni a Bibliából. Ha pedig valaki keresztény, akkor én hiszem, hogy egy közös nyelvet beszélünk, és e közös nyelv révén megértjük egymást. De lehet, hogy valaki keresztény, és mégsem ért velem egyet. Nincs semmi baj. Majd utána még beszélgethetünk, lehet, hogy akkor sem ért vele egyet, de mindenképpen tudnia kell, hogy a keresztény ember, a keresztény teológusok, a keresztény orvosoknak van egy meglátásuk. Ezt a meglátást szeretném, ezt az irányvonalat átadni önöknek, és ha nem lesz több haszna ennek az estének, de hogy majd később egyéni döntéseinkben, életünkben, majd ennek fényében tudjuk alakítani a mi életünket, vagy döntést hozni, akkor már hasznos volt. Nem lesz könnyű dolgunk a következő okok miatt. Egy 40-50 perc, ami rendelkezésünkre áll, egy ilyen óriási témát megbeszélni, mint maga a természetgyógyászat, ezt nem lehet. De én mindenképpen szeretném, hogyha a leglényegesebb pontokra úgy rávilágítanánk, úgy egy villanó fényben megkeresnénk ahhoz, hogy majd a továbbiakban saját magunk erről tudjunk gondolkodni és döntést hozni. Nem lesz könnyű dolgunk azért sem, mert ez a téma, hogy természetgyógyászat egy szomorú téma. Tehát én úgy is mondanám, hogy sötét dolgokról kell beszélni, mert nem könnyű dolog kimondani azt, hogy ez vagy az nem helyes, vagy tévelygés, talán még akkor sem, ha ezt keresztényi alázattal tesszük, és a Biblia alapján, a Biblia fényében. Nem könnyű dolog azért sem, mert a természetgyógyászatnak egy része az elfogadható. Elfogadható lenne, akkor mondjam így feltételes módban, ha nem lenne összezavarva, összekeverve, kavarva az elfogadhatatlan dolgokkal. Tehát egy egészséges gondolkodású embert egy hamis dologgal, eleve egyértelmű hamis dologgal becsapni nem lehet, ugye? De ha az úgy van megvegyítve, vagy úgy van előadva, hogy abban árnyalati igazság is van, akkor ez már sokkal elfogadhatóbbnak tűnik, és sokkal inkább be lehet csapni engem és önöket. Azt is mondhatnánk, hogy vannak határterületek a természetgyógyászat berkeiben, és sokszor nagyon nehéz eldönteni, hogy ez most a jobb vagy a bal oldalra tartozik. A mi feladatunk az lenne, hogy még ezeket a határterületeket is próbáljuk megközelíteni. De vigyázzunk arra, hogy a határterületeknél, a gazdasági, politikai, államközi életben ott aknákat rejtenek. És nekünk úgy kell megközelítenünk értelmileg és lelkileg ezeket a dolgokat, hogy ne aknára lépjünk, hogy ne robbanjon ez a mi lelkünkben és egymás ellen, hanem úgy közelítsük meg ezeket a dolgokat, hogy ezzel gazdagabbak legyünk, és ez eligazítást tudjon nyújtani nekünk a következő napokban. Mivel a Biblia mérlegén, Biblia serpenyőjére tesszük, a természetgyógyászatot. Ezért hadd kezdjem Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott levelében az 5. fejezet 21-22. versével. Pál apostol a következőket írja itt. Tesszalonika beliekhez írott levél, 5. fejezet, 21-22. Mindent megpróbáljatok, ami jó, azt megtartsátok. Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek. Mindent megpróbáljatok. Ez azt jelenti, hogy hát én megpróbálok egy kicsit hazudni, aztán látom, hogy nem jó, akkor abban hagyom. Megpróbálok lopni, aztán látom, hogy ez nem a legjobb dolog, mert hát nyomoznak, meg stb., akkor abban hagyom. Az új fordítás nagyon helyesen és sokkal helyesebben adja vissza Pál apostolnak ezt a szövegét, amikor azt mondja, hogy mindent megvizsgáljatok. Tehát megvizsgálni először valamit, vagy megpróbálni, az egészen más jelent. Tehát mielőtt valamit kipróbálnánk, vagy megpróbálnánk, azelőtt vizsgáljuk meg. Tehát akkor azt mondja, hogy mindent megvizsgáljatok, ami jó, azt tartsátok meg. Ami pedig gonosz, azt vesétek el magatoktól. Így mondja? Nem. Ami csak gonosznak látszik. Tehát, hogy nem is biztos, hogy egészen gonosz, de ami gonosznak látszik, attól őrizkedjetek. Ahhoz, hogy a természetgyógyászat buktatóit megérthessük, én egy kicsit mélyebbről és távolabbról próbálok indulni. A jelent, amelyben élünk, politikai, társadalmi, gazdasági, erkölcsi és vallási zűrzavar jellemez. Ugye ebbe egyetértünk. És ennek következtében nagyon sok embert a kíváncsiság az élet spirituális dimenziói felé vezetnek. És miért? Valahol, ha ennyi bizonytalanság van az életben, akkor valahol az ember próbál egy kapaszkodót szerezni magának, egy megbízható valamit. Ilyen alternatív, spirituális mozgalom a New Age, magyarul az új korszak, amelyet nevezhetünk mi egy szocióvallási mozgalomnak. Mi a New Age? Egy meghatározás. A keleti miszticizmus, a nyugati okkultizmus, a neopaganizmus és az emberi potenciális pszichológia keveréke. Tehát 4 elemnek a keveréke. A keleti miszticizmus, a nyugati okkultizmus, a pogánytanok és az emberi potenciális pszichológiának a keveréke. Eredete visszavezethető a teoszofikális társaság kezdetére, melyet egy Helena Blavatsky nevezetű hölgy alapított 1875-ben. Ő telepátiás kommunikációba került felsőbb, magasabb rendű szellemi lényekkel, és vallotta, hogy ezek a lények irányítják őt. A teoszófia az panteista és monista, ami magyarul annyit jelenti, azt jelenti, hogy nincs semmi természet feletti, mert minden a természetben van. Tanítása 2 irányú, a reinkarnáció és a hinduista karma. Helena Blavatsky kimondta, figyeljük meg most keresztényi szemszögből, célunk nem a hindu vallás megreformálása, hanem a kereszténység eltörlése a föld színéről. Tehát ez a New Age. A Times magazin szerint az amerikaiak 42%-a állítja, hogy már volt valamilyen kapcsolata halállal. 1/3 az amerikaiaknak hisz a reinkarnációban. Gondoljunk csak bele. 1/3. 50 millió amerikai engedi, hogy döntéseit nap mint nap az asztrológia befolyásolja, a csillagjóslás. Amerika 500 vezető üzlete már belesodrodott a New Age, azaz az emberi potenciák tréningjébe, ilyen, mint a NASA, a Ford, a General Motors, a Bell, a bankok, stb. A New Age tanítása elfogadhatatlan mind a keresztényi hit, mind a tudományos gondolkodás részéről, mindkettő részéről. Tehát a New Age-et nem tudja elfogadni sem a tudományos gondolkodás, sem a keresztényi hit. Hogy mi minden tartozik ide a New Age-hez, talán felsorolni is nehéz. Elég sok könyvet hoztam magammal, azért is tettem, hogy ne az legyen, hogy hát tisztelt klubtársaim, hát én lehet, hogy nem fogadom el, mert jött egy háziorvos, és ezt mondta. Hanem én próbálok idézni könyvekből, amelyeket maguk a természetgyógyászok, vagy pedig amelyeket keresztény emberek, legyen az katolikus vagy református, írt. Gál Péter a New Age keresztény szemmel című könyvéből, a bevezetőből szeretnék idézni. Már a bevezetés. Azt mondja, ki gondolta volna a 70-es években, hogy az ezredforduló kereszténységének nagy ellenfele nem az Isten hipotézis nélküli kutató természettudomány, és nem is a szekuláris állam, hanem maga a vallás lesz. A vallás, ez a szocióvallás, tehát, amit már mondtam, ez a mozgalom. A kereszténység, amely annyira igyekezett tetszetőssé tenni magát egy vallástalan kor szemében, most, mintha kissé tanácstalan lenne. Tehát amikor a vallástalan kort értük a szocializmusban, amikor nem lehetett megvallani az embernek, hogy kiben hisz, akkor mintha bátrabb, mintha egyértelműbb lett volna a kereszténység. És most a New Age-gel szemben mintha tanácstalan lenne. Hogy miért kell nekünk beszélnünk a New Age keretén belül a természetgyógyászatról a következők miatt. Hogy mi minden tartozik a New Age-hez, mert ugye mit nem ad meg az ember, amikor az egészsége oda van? És akkor szalad fűhöz, fához, orvostól orvosig, és nem csoda, ha olyan dolgokhoz is elszalad, olyan helyre is, ami keresztényi szemszögből nem a legáldásosabb. Mi az önök véleménye, hogy világviszonylatban a természetgyógyászat milyen helyet foglal el? Én úgy is kérdezném, hogy körülbelül 6 milliárd ember él ezen a világon. Hány százalékát gyógyítják orvosok, és hány százalékát gyógyítják nem orvosok? A Magyar Természetgyógyászok könyvéből ki, mit, hol, hogyan gyógyít. A bevezetésből az első mondatot olvasom. Tehát nem én mondom, tehát azért próbálok idézni, tehát hogy nyilatkoznak maguk a természetgyógyászok. Figyeljük meg a csoportosítást, mert ez is érdekes. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint a Föld lakosságának 70%-át nem orvosok, hanem sámánok, kuruzslók, varázslók és természetgyógyászok gyógyítják. Na most, ha ezt én mondanám, vagy így csoportosítottam volna, valószínű, hogy ebből nagy botrány, de hát nem én, hanem a ki, mit, hol, hogyan gyógyik, a Magyar Természetgyógyászok szaknévsora, névsora. Mit tud és mit csinál a természetgyógyászat? Orvosi körökben azt szokták mondani, hogy a belgyógyász az mindent tud, de semmit sem csinál. A sebész az semmit nem tud, de mindent csinál. A patológus az mindent tud, mindent csinál, de már későn. A természetgyógyászok pedig így nyilatkoznak saját magukról, a második bekezdés. A csodadoktorok, természetgyógyászok, akik az európai és a keleti népi gyógyászat hagyományait felhasználva, vagy különleges képességeiket latba vetve, olyan betegeket is meg tudnak gyógyítani, akikről már az orvostudomány lemondott. Módszert is figyeltük, hogy a keleti saját különleges képességeiket latba vetve. Ez így nagyon szépen hangzik, hogy olyan betegeket is meg tudnak gyógyítani, akikről már az orvostudomány lemondott. Hadd mondjak egy statisztikai adatot. 28 vastag és végbéldaganatos beteg visszautasította a műtétet, mondván, hogy természetgyógyászhoz mennek. Végül egy 6 hónap és 1 év között körülbelül 2/3 a betegeknek visszajött a sebészetre. A másik 1/3-ával nem tudjuk, hogy mi lett, de a 2/3-ánál vagy nem tudtunk egyáltalán műtétet végezni, mert már annyira előre haladott lett az állapota a betegnek, vagy azt a típusú műtétet, amit még akkor, ezelőtt hónapokkal vagy egy évvel meg lehetett volna csinálni, azt már nem lehetett megcsinálni. Tehát a természetgyógyászatnak mondjuk úgy a sikertelenségei nálunk, a sebészeten meg a hagyományos orvostudomány berkeiben csapódik le. Na most ezzel nem azt akarom mondani, hogy imit amott, vagy nincsenek sikerek, majd erről is beszélni fogunk. Tehát én nem az egyáltalán hatástalan természetgyógyászatról akarok beszélni. Természetgyógyászat, a fogalom tisztázása. Ha egy rövid meghatározást, elég sok meghatározást átolvasgattam, de ez sem fedi a valóságot, de talán ez a legfrappánsabb és a legközérthetőbb, ezért ezt olvasom. A hagyományos klinikai orvoslástól eltérő, divatossá vált gyógymódok összessége. Ez egy nagyon nagy közös kalap, amelybe beletartozik minden, a gyógynövények szélsőséges használatától, a koplaló és ivókúrákon keresztül, a relaxációs metodikák, a keleti gyógymódok, a parapszichológiai módszerekig, minden. Ezeknek nagyon, de nagyon népszerűsítő irodalma van. Olyannyira, ha ma már egy könyvstandot látunk a városban, annak biztos, hogy egy jó 20-25%-a már a természetgyógyászatnak valamilyen árnyalatával foglalkozik. Na most, amint említettem már a bevezetőben, ez meg van vegyítve, mert én nem azt akarom elmondani itt önöknek, hogy a gyógyteják használata az káros. Igen, a gyógyteákat használni kell, mert használhatjuk a betegség megelőzésére, használhatjuk a más kezelés kiegészítésére, vagy használhatjuk egy krónikus betegség szinten tartásában, amikor azt mondjuk, hogy nem gyógyszerhez folyamodunk. De a gyógynövényeknek, vagy a gyógyteáknak olyan használata, amikor többet bízunk rá a gyógynövényekre, mint amit tudnak, vagy a gyógynövényeket úgy használjuk, hogy Mariska néni a szomszédba azt mondta, ha iszod a csalánteját, a végbéldaganatod elmúlik. Ezt kicsit sarkítva mondtam el az egészet, ezt így nem szabad. Ez nem természetgyógyászat, ez egyszerűen egy kis butaság, tehát én akkor így mondanám. De ugye a gyógynövények is benne vannak a természetgyógyászatban. Vagy a vízterápia nagyon hasznos, ha a szakember kezében van, és olykor használjuk, amikor az kell, és annyit bízunk rá a vízterápiára, mint amennyit el tud. Tehát nem ruházzuk fel többe. Én akkor ezekre azt mondom, hogy a természetgyógyászat ez egy nagy kalap. Most csak két példát említettem meg, tehát ami egyszerű. De ebbe a nagy kalapba, ebbe a bűvös nagy kalapba vannak olyan egyszerű természetes gyógymódok, amelyek használhatók, kell használjuk betegség megelőzésére, kezelés kiegészítésére, vagy különböző krónikus betegségeknek a szinten tartása véget. De akkor, hogy ne legyen egy zűrzavar, és azt mondom, hogy hát a természetgyógyászat keresztény szempontból ez egy negatív valami, akkor én azt mondom, hogy beszélek az egyszerű természetes gyógymódokról, ami elfogadható, a természetgyógyászattal pedig majd meglátjuk mindenki a végén, hogy hogy dönt. Kérdésem az, hogy miért olyan népszerű az alternatív gyógymódok összessége? Tehát ezt így is lehet nevezni, hogy alternatív, tehát egy más lehetőség. Miért olyan népszerű? Egy, amint említettem a bevezetőben, megnőtt az emberek érdeklődése a természetfeletti dolgok iránt. Ugye a 18. században azt mondta az ember, hogy hiszem s elfogadom azt, amit az eszemmel utolérek. Az ész a ráció. Ezt neveztük a racionalizmus korának. Ezt követően jött az ateizmus, a materializmus. Aztán az emberek rájöttek, hogy az ateizmus, a materializmus sem ad megfelelő kérdést az ember minden problémáira, nehézségére. És ahogy ez a kemény ateizmus megszűnt, szinte az ellenhatás törvénye értelmében létrejött az emberek érdeklődése a természet feletti dolgok iránt. Tehát ami a természet felett áll, tehát a spirituális dolgok iránt. Ez egy természetes dolog, hogy ugye megszűnt, addig nem volt szabad gondolkodni, hát addig nem engedtek imádkozni, addig nem lehetett elmondani, hogy hát én még nem csak, nem tudom, nem csak emberekbe bízom, de bízom azért Istenbe is. Na most, igen ám, nem is lenne baj, hogyha az embereknek lenne egy, én úgy mondanám, hogy egy teljes körű, egész szemlélete a természet feletti erőkről. Ugyanúgy, ahogy a mágneses térnek két pólusa van, egy negatív és egy pozitív, ahogy az elektromosságnak két pólusa van, ugyanúgy a természet feletti erőknek is két pólusa van. És egyáltalán nem mindegy, hogy én, mint ember, melyiknek a vonzás körébe kerülök bele. Jó, és pozitív dolog, hogy megnőtt az emberek érdeklődése a természet feletti dolgok iránt. De vajon a jó irányba tudok tekinteni, vagy pedig belekerülhetők, belesodródhatom az olyan természet feletti erőknek a vonzás körébe, ami egyáltalán nem az épülésemet szolgálja. Második szempontot szeretnék ki, még egy szempontot kiemelni. Az egészség, mint fogalom, a természetes, mint fogalom bálvánnyá vált a mai ember számára. Annak ellenére, hogy az egészség a mindennapi értékrendünkben, mit gondolnak, hányadik helyen áll? Negyedik, ötödik. Tehát annak ellenére, hogy az egészségünk mint értékrend a magyar ember életében, tehát ugye mindenki azt gondolja, hogy ez első helyen. Nem. Első helyen tudják, hogy mi áll a pénz. És második helyen a hatalom, a karriervágy. Ma már az emberek az egészséges karrierüket is feláldozzák a pénz oltárán. Aztán a harmadik helyen a szórakozás és a hát mondjuk úgy, hogy a szabadság. Petőfi úgy fogalmazott, hogy szabadság, szerelem, ez a kettő kell nekem. És akkor elmondja, hogy mit, miért áldoz fel. De még a szerelmét is feláldozza a szabadságért, mert nála értékrendjében a legelső a szabadságért való küzdelem volt. És akkor valahol negyedik és ötödik helyen jön az egészség és a család. Kinél az egészség, kinél a család? Ma már a család is válságban van. És legutoljára a vallás. Én ennél egy szebb szót mondanék, én mondanám úgy, hogy Isten. A Biblia azért egészen másképp fogalmaz. Aki keresztény emberek és Biblia forgatók, azok biztos, hogy ismerik ezt a szöveget, amikor azt mondja, hanem keressétek először Istennek országát. Tehát ha az ember elsőnek keresné, első helyre tenné Istennek országát, szóval többi mind megadatik néktek. És akkor nem baj, ha az embernek pénze van. Nem baj, ha hatalma és karrierje van. Mert azt egy keresztény ember, egy igazi keresztény ember, aki nem csak mondjuk úgy a papíron keresztény, akkor az értelmesen tudja a társadalom részére felhasználni. Tehát onnan indultunk ki, hogy az egészség az egy mozdulatlan bálvány. Bálvány annak ellenére, hogy a negyedik, ötödik helyen van, mert mit mond a magyar ember? Hogy fő dolog az egészség. De vajon a keresztény ember életében ez a fő dolog? Mert a Biblia egy másik megfogalmazást mond. Azt mondja, a dolgoknak summája pedig ez. Az Istent féljed, és az ő parancsolatát megtartsd. Na most ez nem azt jelenti, hogy az egészség az nem fontos. A magyar ember azt mondja, hogy fő az egészség. Igen, nagyon jó lenne, ahogy mondja, ha úgy is lenne, ha tényleg legalább annak megfelelő módon keresni az egészséget. De mit gondolnak önök? Azért kellene nekünk egészségesnek lenni itt ezen a földön, keresztény emberekről, akik nem keresztények, elnézést kérek, hogy még 4-5 évvel vagy 7 évvel többet éljünk ebben a szörnyűségben, nyomorúságban, bizonytalanságban. Szóval ez lenne csupán egyedüli motivációja annak, hogy én egészségesen éljek, táplálkozzak, hogy én még 4-5 vagy 7 évvel együtt még többet éljek. Én azt mondanám, hogy ez nagyon sovány vigaszt lenne valamennyünk részére. Van ennek is egy motivációja. Mert esetleg szeretném még látni az unokáimnak, hogy sikerül a pályája. Még esetleg vallási szempontból is meg tudnám magyarázni, mert azt mondom, hogy akkor számomra Isten 7 évvel hosszabb időt, kegyelmet adott ahhoz, hogy megismerjem őt és megtérjek hozzá. De ennek van egy sokkal lényegesebb motivációja. Isten azt akarja, hogy mi, ha egészségesek vagyunk, akkor az ő teremtői rendje bennünk megnyilvánuljon, és így épp testben, épp lélek jobban fel tudom fogni Isten akaratát, amit közölni akar velem, és általam a másik ember részére. Nem tudom, hogyha megértettük ezt, hogy mi az egészségnek a lényege a keresztény ember szempontjából. A másik dolog, a magyar ember szintén úgy fejezi ki, hogy imádom a természetet. Tehát ez is egy bálmány lett ma már, minden, ami természetes, a természet, tehát maga ez a fogalom, hogy természet. Ez nem baj, de vigyáznunk kell arra, hogy a természetben és az egészségben Istent és annak törvényeit fedezzük fel, annak törvényszerűségeit, és őt imádjuk. Én inkább helyesnek tartanám, hogy szeretem a természetet, természetben való sétálás, járást, de imádom az Istent, aki teremtette ezt a természetet, aki létrehozta. A Biblia azt írja, hogy nem csak az,

tal hozzák a gyereket. Felírom a gyógyszert, az antibiotikumot, a köptetőt, a lázcsillapítót is. 3 nap után visszajön az édesanyja. Doktor úr, úgy köhög ez a gyerek. Hát persze, hogy köhög. Mert a hőrkurutot én nem tudom meggyógyítani, de senki nem tudja 3 nap alatt, mert annak a gyógyulási ideje 7-10 nap. De nincs időnk kivárni. Hát szedi ezt a drága gyógyszer, doktor úr, hát hogy nem gyógyult még meg? Hát akkor Nobel-díjas lennék, ha 3 nap alatt meg tudnám gyógyítani a hőrkurutot minden tünetével. Vagy a baj az, hogy a magyar ember és a magyar társadalomban van egy nagyon rossz szokás, hogy mindent gyógyítani gyógyszerrel. Anélkül, hogy valamit is az életmódomból leadnék. Szedem a koleszterin csökkentőt, a vérnyomás csökkentőt, de ugyanúgy élek, mintha mi sem történt volna. Van ennek értelme? Az életmódból, a rossz életmódból semmit le nem adok, és gyógyszerrel, a gyógyszertől csodát várok, hogy ez aztán meggyógyít engem. Egymás semlegesíti, kiüti, tehát én úgy mondanám, hadd egy idézetet olvassak White Helen-től, aki a következőket mondja. Nagyon szépen fogalmaz, lassan olvasom, mert úgy tetszik nekem ez a mondat, amit idézek. Aztán Jézus megváltása nem ment fel minket a törvény érvénye alól, és ez igaz, testi életünk törvényszerűségeire is. Tehát Jézus azért, mert meghalt a Golgotán, az nem vált fel engem, nem ment ki attól, hogy én a testi törvényszerűségeket ne tartsam be. Azt mondja, a gyógyulás nem misztikus csoda, hanem Isten teremtői rendjének újra megvalósulása az én életemben. Ezek után ne várjuk azt, hogy a gyógyulás csodájával Isten szentesíteni fogja a mi életünkben a természet törvényeinek áthágását, az egészségtelen életmód bűnét. Tehát Isten nem szentesítheti a mi rossz életvitelünket azzal, hogy ő csodát művel, meggyógyít bennünket, de élj ugyanolyan rosszul, ahogy akartál eddig, és ahogy áthágtad a természet törvényeit. Aztán van egy másik dolog a magyar ember életében. Szeretne sokszor még rövidebb úton meggyógyulni, a csoda révén. Ne szedni gyógyszert sem, ne hagyni le semmit le az életmódból sem, egyszerűen csoda által meggyógyulni. Jézus idejében is az emberek csodát vártak. Állandóan követték, hogy hol mutat az Jézus valamilyen csodát. És ez érdekelte őket. Elámultak. Na ez aztán igen, ez egy tudós ember, ez egy jó orvos. Nagyon érdekes, hogy a Betesda tavánál is, tudjuk, a Bibliából ismerjük ezt a történetet, a 38 éve már béna ember esetében is, ahol Jézus őt meggyógyította, az emberek csodát vártak, és mitől várták a csodát? A víz megmozdulásától. Egy néphiedelem értelmében. Tessék elmenni a bioenergetikushoz, tessék elmenni a spirituális sebészhez, és majd akkor ő meggyógyít. Én hiszem azt, hogy, és tudom, hogy nagyon sokat hallottunk a manilai sebészek tevékenységéről. Tehát olyan spirituális sebészek, akik szikkel, kés nélkül, csipeszek nélkül műtenek. Nagyon sok emberben ez úgy csapódott le, hát kérem, az semmi, nem is kell vele foglalkozni, mert az egy trükk volt. Valahol a kabátja alatt volt egy vérrel telt szivacs, azt aztán leengedte, és akkor megcsavarta, és akkor nekünk bemutatta, hogy ime. Nem így van. Angol, francia és német kutatócsoport kiment, és tényleg rájöttek arra, hogy a daganat szike és kés nélkül eltűnik a hasból.
Na most itt érdekes.

Mert figyelni, mert én az előbb elmondtam, hogy milyen sikertelenség volt, hogy a 28 végbélrákos embernek nagy része visszakerült, és nem tudtunk mit kezdeni velük. De itt eltűnik a daganat a hasból. Na most nem mindenki tudja ezt a spirituális sebészek közül, hanem csak egyesek. Egyesek meg csak a divatos szakma, vagy a pénzhajhászás, vagy a zsebmetszés szempontjából gyakorolják, de náluk nincs eredmény. Na most a gond ott volt, hogy az orvosok nem tudtak semmilyen magyarázatot találni arra, hogy ez hogyan történhetett. Mert manapság az orvosi gyakorlatban van egy ilyen szó, hogy hatásmechanizmus. Ez mindenre érvényes. Tehát ha én odaadom a betegnek az algopirin tablettát, akkor azt tudom, hogy az algopirin tabletta lenyelés után a gyomorba élve hol bomlik, hol szívódik fel, hogy kerül a vérkeringésbe, mihez kötődve megy tovább, hol hat, miért csillapítja a fejfájást, és hol ürül ki. Vizelet, széklet, verejték, tüdő, stb. Tehát én az algopirin tablettának ismerem a körforgását, ezt szakmai szóval úgy nevezzük, hogy a hatásmechanizmusát, tehát így lefordítva egyszerűen. Na most nem tudták, de nem csak ennek, és általában a természetgyógyászattal itt van a gond, hogy nem lehet megfogni, utolérni, hogy hol van a hatásmechanizmusa. Hogy hat? Alex Orbito, ez a híres spirituális sebész, egyik magyar betegét is megműtötte. Ő írta a Gyógyulásom hihetetlen története című könyvet. A meggyógyult a következőket mondja, idézem, tevékeny nőből gondolkodó nővé alakultam át. A betegség által rám kényszerített kötelező megálló arra késztetett, hogy tekintetemet a más világ felé fordítsam. Ez nagyon szépen hangzik, tehát a természet feletti erők felé fordítsam. Ezt azért jegyezzük meg ezt a gondolatot, mert később majd erre visszautalunk. Tehát tevékeny, gyakorlati nőből egy gondolkodó nővé váltam, és a tekintetemet ezután, ez a megálló arra késztetett, hogy a más világ felé fordítsam. Ha most arról kellene beszélnünk, amint mondtam, tehát nem tudunk mindenről beszélgetni, most egy dolgot érintettünk, aztán erre még visszatérünk. Ugye itt nagyon sok mindent fel kellene sorolni. Testkontroll, jóga, hipnózis, masszázs, akupresszúra, akupunktúra, homeoterápia, zavaró mezőterápia, ózonterápia, friss sejterápia, asztrológia, bioenergia, itt mind sorolhatnánk. De nekünk keresztényeknek azt kell tudni, hogy mi a közös ebben. Matematikában úgy szoktuk kifejezni, hogy van egy legkisebb közös nevező. Tehát mi az a legkisebb közös nevező, amely valamennyinél megtalálható? Első, a gyökerek. Annak ellenére, hogy ilyen szinte felsorolhatatlan sok az alternatív gyógymódok száma, de a közös gyökerük, a közös világképük, a világszemléletük, és ez nem más, mint a panteizmus, amelyre a keleti természetvallások épülnek. És mit mond a panteizmus? Hogy van egy mindenható teremtő, amely azonos az egész világ mindenséggel. Ez a személytelen Isten, tehát egy személytelen Isten jelen van mindenhol. Jelen van az egész nagy kozmoszba, de bennem is jelen van, és azért egy sejtemben megtalálható az az nagy Isten. És az ember minden egyes alkotó eleme, az a kicsi sejt is, ennek a mindenütt jelenlévő személytelen Istennek egy része. És így én egészen kivetíthető vagyok a talpamra.
kivetíthető vagyok, ha kell, a fülkagylómra. A másik dolog, hogy a természet és az ember között van egy alapvető harmónia, egy egység, és azt mondják, egy elfogadhatónak tűnő magyarázat, hogy a betegség nem más, mint a harmónia megbomlása, a gyógyulás célja pedig a harmónia helyreállítása. Az aura az nem úgy van, hogy megszakadt, akkor ott az be kell foltozni, és akkor már mindjárt egészséges lehetsz. Akkor van egy másik érdekes gyökere, a pozitív gondolkodás, hogy az ember önmegváltó, öngyógyító lehetőségeinek szinte a tárházát mutatja be. És hívei azt tanítják, hogy ha valaki hívő, akkor az nem lehet beteg. És fordítva, ha nem vagy hívő, akkor meg téged aztán minden betegség sújthat. Drága keresztény testvéreim, írja valahol a Biblia azt, hogyha Krisztust követed, akkor nem leszel sosem beteg? Nem írja, ugye? Bennünket megkísért Sátán, és megpróbálhat Isten is, épp egy betegséggel, azért, hogy figyelmeztessen. És azt meg tudod dolog, ahogy mondja Dávid, hogy az ember élete 60, 70, legfeljebb 80, és az is tele van küzdéssel, betegséggel, szomorúsággal, stb. Ami szintén közös valamennyi természetgyógyászatban, hogy azt mondja, hogy természetes tapasztalatok eredménye. Legyen az az okkultizmus nyugatról, vagy a keleti miszticizmus keletről, tehát természetes tapasztalatoknak a következménye, mert úgy ismerték fel a kínaiak, hogy hol vannak azok a pontok, meg a meridián pontok, stb. Kérdezem én, hogy vajon a régi, a hagyományos orvostudomány, a klinikai orvostudomány honnan meríti a gyógyítás módszereit és lehetőségeit? Vajon nem a sok emberi, népi és szakmai tapasztalatoknak az összességéből? Én úgy mondanám, hogy egy göröngyös, véres út vezetett mindaddig, amíg kimondhatjuk ma, hogy ez a betegség gyógyítható vagy sem. Mert ha gyógyítható, Budapesten is, New Yorkban is ugyanúgy meggyógyítják. Ha pedig nem, akkor a tudomány jelenlegi állása szerint ez gyógyíthatatlan még. Lehet, hogy a tudomány egy-két éven belül feleletet ad, vagy gyógyulási lehetőséget. Gondoljunk csak abba bele, hogy ha egy statisztikát készítettünk volna az ezred forduló idején, akkor első helyen a fertőző betegségek álltak, ami a halálozási sorrendet illeti. Legtöbben a fertőző betegségekben pusztultak el. És ma már fertőző betegségek harmadik, negyedik helyen állnak. Miért? Tudomány segített a vakcináció révén, hogy már a fertőző betegségek nem olyan súlyosak. Jól lehet, most az utóbbi időben, ha járványos májgyulladást vesszük, az agyhártyagyulladást, a vírusbetegségeket, vagy esetleg az AIDS-t, akkor ismét úgy érezzük, hogy feljövőben vannak, de még mindig első helyen van a szív- és az érrendszeri megbetegedések, a daganatok és a balesetek, és ezután következnek a többiek. És kérdezem én, hogy amíg Fleming nem fedezte fel az antibiotikumot a 40-es években, addig ugye egy tüdőgyulladásban nem egyszer meg kellett halni egy édes kis gyereknek. Felfedezte, és ezzel meg lehetett. Igen ám, de még az antibiotikumokkal való gyakorlat kialakult. Addig vagy nem adott az orvos annyi antibiotikumot, vagy többet adott, és abban is belehalhat. Hát ez nem véres és göröngyös tapasztalat, hogy tudni kell, hogy mennyi antibiotikumot és melyikből kell adni? Vagy 1882-ben Langenbusch elvégzi az első epehólyag műtétet. 1882-ig minden epehólyag perforációval meghaltak az emberek.
És ő az elsőnek 1882, 100 évvel ezelőtt elvégzi, azt mondja, hogy próbáljuk meg, kiveszük az epehólyagot, és mi lesz. Na de ő az első volt. És amíg a többi sebész begyakorolt, addig hány embernek kellett a műtőasztalon meghalni, mert nem tudták jól csinálni, amíg ebből iskola lett. Hát ez nem volt véres és áldozatokkal teli út a hagyományos orvostudomány részére? És ma már eljutottunk oda, hogy a szervátültetések meg az immunbetegségek korát éljük. És ugye ez a hagyományos orvostudomány, és most ide akartam kijutni, nem előlegez egyelőre nagy bizalmat a természetgyógyászatnak. Miért? Nem érti, nem látja, hogy mi van a függöny mögött. Nem tudja, hogy hol a hatásmechanizmus. Beszéltünk erről. Tehát a természetgyógyászatnak még azokon a területein is, ahol bizonyos eredmények vannak, tehát nem az eredményeket tagadjuk, nem. Lehetnek eredmények, ideiglenes, vagy talán még hosszabb időre is, de hol a hatásmechanizmus? Tehát tudományosan nem lehet megmagyarázni, de ha tudományosan, akkor vallási szempontból sem, mert egészen egy más panteista világnézeten alapul, mint a keresztény elvek, hitelvek, ahol nyugszanak. És a hagyományos orvostudomány keresi a trükköt. Vajon ezek hogy csinálják, ezek a természetgyógyászok? Hogy tűnt el az a daganat onnan? Biztos valami trükkel. De nem értik. És azt el kell mondani, hogy a jelenlegi orvostársadalom nagy része nem tanult egyszerű természetes gyógymódokról sem. Természetgyógyászatról akkor egyáltalán még nem is hallottunk. Tehát, ha nem tanultunk, tehát a fogalmak is zavarosak, akkor világos, hogy a hagyományos orvostudomány egy kicsit, és ez a közös, nagy közönség is érzi, elzárkózik. Nem érti az orvostudomány a hatásmechanizmusát, nem tudja, hogy mivel dolgoznak, meg olyan zavarosak a fogalmak is. Na most, egyesek épp az orvostársadalomban érzik, hogy itt valami kiugra, de divatossá vált. Jó pénzkereseti lehetőség. És ezt meglátja a hagyományos orvostudomány, hogy épp az orvosok berkeiből tehát kiugornak egyesek. És lehet egy kicsit a pénzszagát érezni, na most teljesen őszintén. A másik dolog pedig, hogy a természetgyógyászatnak nincsenek egyértelmű eredményei. Mert mi azt fogadjuk el, tudományos szempontból, ennyi beteget kezeltünk ilyen eredményekkel, ez volt a diagnózis, utána ez, meg ez, meg ez, meg ez lett az eredménye. Ha Mária Trében könyvét valaki elolvassa, csodálatos gyógyulások vannak, csak senki nem tud eljutni a nyomára, hogy léteztek egyáltalán azok a betegek. Körülbelül 4-5 évvel ezelőtt az egyik betegem lábgangrénával került be a kórházba, cukorbeteg révén, és 2 nap után vettem azt a bátorságot, hogy elmondtam, hogy hát tetszik tudni, itt úgy néz ki, hogy valószínű, hogy amputálni kellene a nagylábúját, mert nem tudjuk másképp megmenteni, magas cukorértékek, kór, stb. Ja, doktor úr, én akkor inkább az emeletről ugrom ki, de azt nem. Hát láttam, hogy egyből elzárkózik, tehát műtétet semmiképpen sem akar, és 2 nap után kérte azt, hogy engedjük haza a kórházból, mert természetgyógyászhoz megy. El is ment, egy olyan 3 hét után tért vissza, amikor már egészen bokáig szinte le volt rohadva a lába. Megmenteni az életét már csak úgy lehetett, hogyha combközékből amputáltuk. Tehát ilyen konkrét eredményekről tudunk sajnos beszámolni, és én szeretném megerősíteni azt a dolgot, hogy a hagyományos orvostudomány nagy része, tehát az orvostársadalom nagy része szeretné megérteni, hogy mi van a természetgyógyászat függőnye mögött, de nem érti. Na most itt van egy csoport, a keresztény orvosoknak a csoportja, akik egy kicsit másképpen látják, mert más a biblia kultúrájuk, más a hitük. És ezért vállalták fel a keresztény orvosok,
hogy útjelző táblák legyünk emberek részére, mert egy keresztény ember, aki a Bibliát forgatja és hitét Istenbe veti, akkor más szemüvegen keresztül láthatja meg, hogy mi van a függöny mögött. Tehát, hogy természetfeletti erő ugyan, de melyik oldalról kapjuk az energiát?

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békes.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útállatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvúét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamis.

0: reménységünk Krisztus.
1: Köszöntöm a Reménység hangja rádióadó hallgatóit. Reménységünk Krisztus című adássorozatunk újabb adását hallják. A mikrofonnál László Varga Zoltán. Hadd nézzük át röviden mai adásunk tartalmát. Először is Pillanatképe Krisztusról című rovatunk kezdődik, amelyben Jézus Krisztus életéből vett mozzanatok, események révén keresünk választ a következő kérdésre. Hogyan változik meg egy ember? Honnan indul és merre felé tart a változás? Ezt követően Van reménység című tanulmánysorozatunk soron következő, vagyis a 13. tanulmányát nézzük át, amely az egészséges táplálkozásról szól. Minden túlzás nélkül elmondhatjuk, hogy a Biblia talán a legrégebbi egészségkönyve az emberiségnek. Rengeteg olyan elvet találunk benne, olyan szabályt, olyan tanácsot, amely megegyezik a nemrégiben felfedezett és a modern tudomány vívmányaiként számon tartott egészségügyi felfedezésekkel. Következik tehát a tanulmány, amelyben bővebben beszélünk a Bibliában Isten által megfogalmazott egészségügyi elvekről. A tanulmányt követően kérdések-válaszok következnek, amelyekben visszatérünk egy rövid idő erejéig a 12. tanulmányban elhangzott gondolatokra, az 1000 év témájára. Mindenkinek kellemes rádiózást kívánok!

0: Pillanatképek Krisztussal.
1: Máté evangéliumának 15. fejezetében a 11. versben a következő kijelentést olvassuk. Nem az fertőzteti meg az embert, ami a szájon bemegy, hanem ami kijön a szájból, az fertőzteti meg az embert. Érdekes kijelentés ez, amely éppen Jézus Krisztus szájából hangzott el, és az idők során nem kevés embernek okozott fejtörést, sőt, némelyek heves vitába is szálltak e fölött a kifejezés fölött. Egyesek aló egyik, mások a másik oldalára estek át. Egyesek kihangsúlyozták az étkezést, mások a lelki oldalát az életünknek, és mindketten úgy tették ezt, hogy közben a másik oldalt teljesen elhanyagolták. Egyesek tehát az embert csupán léleknek tekintették, aki eléldegél egy darabig egy elhanyagolt olyan, amilyen porhüvelyben, mások viszont a lelki oldalt másodrendűnek tekintették, sokkal nagyobb hangsúlyt fektettek az egészséges testre. Hogy helyes következtetéseket vonjunk le, és véletlenül se veszítsük szem elől Jézus Krisztus eredeti szándékát, amikor ezeket a szavakat mondotta, hadd vizsgáljuk meg ennek a kijelentésnek a körülményeit. Máté evangélium a 15. fejezetének az első verse így kezdődik. Akkor írástudók és farizeusok jönnek vala Jézushoz Jeruzsálemből mondván. Miért hágják át a te tanítványaid a vének rendeléseit? Mert nem mossák meg a kezeiket, mikor enni akarnak. Ő pedig felelvé mondanékik, ti meg miért hágjátok át az Isten parancsolatait a ti rendeléseitek által? Mert Isten parancsolta ezt mondván, tiszteld atyádat és anyádat, és aki atyát vagy anyját szidalmazza, halállal lakoljon. Ti pedig ezt mondjátok. Aki atyának vagy anyjának ezt mondja, templomi ajándék az, amivel megsegíthetlek, az olyan, akár ne is tisztelje az ő atyát vagy anyját. Már is egy ellentéttel találkozunk, és tulajdonképpen erre az ellentétre épül az egész párbeszéd, amelynek központjában megtaláljuk azt is, amit rovatunk elején, mint kiinduló bibliai igét fölolvastunk. Írástudók és farizeusok jönnek Jézushoz, az örökös vita partnerei. És folyton csak azt keresték, hogyan ejthetnék őt csapdába, hogyan kényszeríthetnék rá arra, hogy olyasmit mondjon, amit később ellene felhasználhatnak és amivel vádolhatják. Megkérdezik Jézustól, miért hágják át a te tanítványod a vének rendeléseit, és miért nem mosnak kezet. Ahhoz, hogy ezt a kérdést megértsük, pillantsunk ennek a hátterébe. Mózes könyvében az 5. fejezet 4. versében találunk egy rendelkezést arról, hogy az egykori Szent Sátor udvarán és később a templom udvarán föl kellett állítani egy rézmedencét, amelyben a papok mosakodtak a szertartások előtt és alatt, különböző jól meghatározott alkalmakkor. Ennek a mosakodásnak kifejezetten rituális jellege volt, akár csak az egész templomi szolgálatnak. Talán még említettük adásunkban, és talán még emlékeznek rá, hogy az áldozati bárány Jézus Krisztust jelképezte, és ugyanígy a szentély szolgálatának többi eleme is Jézus Krisztus életével és a megváltással kapcsolatos. A rézmedence tehát a templomi szolgálat keretein belül jelentette a bűntől való megtisztulást. Azonban a kézmosásnak, ennek a rituális kézmosásnak voltak egyéb vetületei is. Mózes könyveiben találunk olyan feljegyzéseket, amelyek gyakorlatilag higiéniai szabályokat rögzítettek és írtak el a zsidók számára. Leírják azokat a különböző eseteket, amelyekben bizonyos fajta mosakodást kellett végrehajtani, néha csak bizonyos testrészeken, néha az egész testen. Ilyen formán tehát a zsidók nem csak vallási, hanem egészségügyi okokból is mosakodtak. Jézusnak azonban ezt a kérdést egy egészen más, hátsó gondolattal tették fel az írástudók. És első olvasatra úgy tűnik, mintha a tanítványokat vádolnák, holott magát Jézus támadják ezzel a kérdéssel. A te tanítványaid. Akárcsak Ádám annak idején az asszony, aki te mellém adtál, Éva tovább a kígyó, aki természetesen Isten teremtett, és ilyen formán a vádakat Istenhez fordították vissza. Ugyanígy Jézust próbálták közvetett módon okolni a tanítványainak mulasztásaért, ha te vagy a mesterük, miért nem tanítottad meg őket? Jézus nagyon jól tudta, hogy mi bújik meg a kérdés mögött, és éppen ezért válaszolt nekik egy másik kérdéssel. Ti meg miért hágjátok át az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által? És felhoz egy példát a farizeusok életéből, amely gyakorlatilag csak egy, azon sok módozat közül, amelynek révén a farizeusok, az írástudók áthágták Isten rendeléseit. Nagyon jól ismerték az írásokat, de mivel telve voltak önzéssel, büszkeséggel, ismeretüket saját hasznukra, saját javukra használták fel. Volt egy olyan rendelés Izraelben, amely szerint egy vagy más tagja a zsidó hitközösségnek a templomra hagyhatta a vagyonát. És ekkor gyakorlatilag már életében ezt az elhatározását rögzítették, jogi szempontból érvényben maradt, így tehát amire egy zsidó rámondta azt, hogy ez a templomé lesz, vagy más szóval a bibliai kifejezéssel élve templomi ajándék, azt élvezhette, legyen az föld vagy ház, egészen élete végéig, nem adhatta el senkinek, nem adhatta sem kölcsön, el sem ajándékozhatta, hanem halála után átszállt a templomra. Na már most, sokan az írástudók és a farizeusok közül ezt a kiskaput kihasználták, hogy mentegetőzzenek mások előtt. Senki nem segítettek, senkit nem támogattak, vagyonukat élvezték életük végéig, s hogy azután mi következik, senkit nem érdekelt. A lényeg az, hogy mivel templomi ajándéknak nyilvánították vagyonukat, ezután már a törvények, a hitközösség szabályai gyakorlata szerint sem voltak kötelesek azt senkinek, még apjuknak vagy anyjuknak sem átadni. És így az egyik rendeléssel egy másikat semlegesítettek. A templomi ajándék törvényével gyakorlatilag áthágták Isten parancsolatát, amelyikben azt mondja, tiszteld atyádat és anyádat. Ezzel Jézus Krisztus rávilágít a farizeusoknak, az írástudóknak egy bizonyos mulasztására, egy szándékos törvényszegésére. Felhasználtak bizonyos emberi rendeléseket, hogy Isten parancsolatait ezzel semmissé tegyék. És ennek a kapcsán jegyzi meg Jézus, nem az fertőzteti meg az embert, ami a szájon bemegy, nem a mosdatlan kézzel való evés, vagy a meg nem mosott étel, hanem ami onnan kijön. És gyakorlatilag azért mondja ezt, mert rá akar utalni arra, hogy nem a külseje az embernek az igazán meghatározó, hanem a belseje. Látni fogjuk mindjárt, hogy a kettő között milyen összefüggés van. Máté evangélium a 12. fejezetének 34. versében Jézusnak egy másik, elég kemény, rázos kijelentését olvassuk. Mérges kígyóknak fajzatai, mi módon szólhattok jókat, holott gonoszak vagytok? Mert a szívnek teljességéből szól a száj. Jézusnak ez a kijelentése gyakorlatilag segít megérteni az előzőt. Jézus Krisztus arról beszél, hogy ami a szájból kijön, tehát ami beszédünk, az, ami romlottá tehet egy embert. És hogy ez mennyire összefügg a belsőnkkel, azt szintén ez a kijelentés tisztázza, amit mondunk, az gyakorlatilag gondolataink, indulataink, érzelmeink szüleménye. Mondhatnánk úgy is, hogy a bensőnknek hallható megnyilvánulása. Jézus Krisztus arra irányítja tehát a figyelmünket, hogy ne inkább azzal törődjünk, ami kívül van, ami a látható. Nem az egészséges test, az ápolt külső, ami egy embert jóvá tesz, teheti széppé. De nincsen borzalmasabb annál, amikor egy szép testben egy gonosz ember él. Jézus Krisztus ezzel nem csak a farizeusok nézeteit próbálta meg helyesbíteni, hanem őket magukat próbálta megjavítani, jó útra terelni. Farizeusok azt hitték, hogy a külsejüket ápolva jó embereknek fognak látszani Isten és emberek előtt is. Mennyiszer törekszünk mi is, hogy kellemes beszédünkkel, vonzó arckifejezésünkkel, gesztusokkal, öltözetekkel tetszünk az embereknek. És azt hiszük, hogy ha ezzel kivívjuk az ő tetszésüket, akkor mi magunk is magasabb szintre léptünk, jobb, nemesebb lelkű emberek lettünk. Holott a belső az, ami meghatározza az embernek a minőségét, a jellemét. Tehát a külsőnket ápolva, a külsőnkre energiát fordítva a szívünk soha nem fog megváltozni. Van azonban egy másik lehetőség számunkra, és ez gyakorlatilag pontosan a fordítottja annak, amit a farizeusok, az írástudók hittek, és amire mi is hajlunk. A változásnak nem kívülről befelé kell megtörténnie, hanem belülről kifele. Pontosan azért, mert Jézus azt mondta, a szívnek teljességéből szól a száj, és ha a beszédünket akarjuk megváltoztatni, akkor a szívünknek kell, a gondolatainknak kell megváltoznia, és a mi beszédünk automatikusan megváltozik. A gondolatoknak, a beszédnek a forrását kell kezelnünk ahhoz, hogy az eredmény, a hallható megnyilvánulás, amit az emberek tőlünk hallanak, az nemes, vonzó és Krisztushoz méltó legyen. A változás tehát nem vihető végbe, kintről, befele. Át kell adnunk a szívünket Jézus Krisztusnak, és akkor megváltozik beszédünk is. Jézus Krisztus ezzel a kijelentésével, hogy nem ami a szájon bemegy, hanem ami onnan kijön, rontja meg az embert, nem akarja, hogy mi elhanyagoljuk, sőt, lábbal tapossuk a Biblia egészségügyi tanításait. Azok is szükségesek, mert valahányszor Jézus valakit meggyógyított, testi és lelki helyreállításban részesítette, egy és ugyanazon alkalommal. Isten előtt tehát lényünknek mind fizikai, mind lelki oldala fontos, mind a kettővel törődik. Azonban arra kér bennünket, hogy ne próbáljuk egy jól ápolt, gondosan álcázott külsővel elkápráztatni az embereket, és talán még Istent is, hanem adjuk át a mi szívünket, hogy ez változzon meg. És akkor az emberek látni fogják rajtunk, hogy mi is Krisztust követjük.

0: van reménység.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, van reménység tanulmánysorozatunk 13. tanulmányában. Ez a tanulmány annál érdekesebb, mivel egy olyan kérdéssel foglalkozik, amely manapság kezd előtérbe kerülni az emberek hétköznapi beszélgetéseiben is, és a napilapokban, meg a média egyéb csatornáin keresztül. Hogyan éljünk egészségesen? A modern ember rájött arra, hogy az életét irányítva elkerülhet bizonyos egészségi károsodásokat. A modern tudomány kimutatta, hogy a táplálkozás és kicsit kiterjesztve a kérdéskört, maga az életmód milyen nagy mértékben befolyásolhatja egy ember életét, az élettartamát, az élet minőségét. Az emberek tehát kezdenek egyre inkább érdeklődni az egészséges termékek, egészséges táplálék iránt. Nyugaton ennek már elég nagy becsülete van az emberek között, és nálunk is kezd gyökeret verni az egészséges életmód fogalma az emberek gondolkozásában és életében. Azonban, ami különlegesen érdekes mai tanulmányunk anyagában az, hogy a Biblia milyen régóta tartalmaz már különféle egészségügyi elveket, és mennyire megfelelnek ezek az egészségügyi elvek annak, amit a tudomány is lépésről lépésre, hosszú időn keresztül fedezett fel, és amelyeknek bizonyos részét még csak most kezdi felfedezni. Természetesen nem arról van szó, hogy tudományos bizonyítékokkal támasztjuk alá a Szentírást, mert akkor a Szentírás elveszíteni értékét, és már nem volna Isten szava. Azért vetjük össze a Biblia feljegyzéseit az egészségügyi szabályokkal kapcsolatban, a tudománnyal, mert ebből is látni fogjuk, hogy amit mi emberek évszázadok, évezredek után felfedeztünk, azt Isten már jó előre tudta. És ebből is látni fogjuk, hogy Istenre valóban rábízhatjuk életünket, életünknek legapróbb kérdéseit is. Miért olyan fontosak a Biblia vallásának szempontjából az egészségügyi elvek? János 3. levelének 2. versében a következő köszöntést találjuk. Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek. János apostol itten két síkon próbál jó kívánságokat küldeni barátjának. Légy egészséges, amint jó dolga van lelkednek. Gyakorlatilag egy párhuzamot találunk itt, egy összehasonlítást. Amilyen jól haladsz lelkiekben, kívánom, hogy testileg is úgy érezd magad. Nagyon szép kívánság, bárcsak igaz volna mindannyiunk, a rádióhallgatók esetében is. A Biblia tehát az embernek nem csak a lelki oldalát veszi figyelembe, hanem igenis nagy hangsúlyt fektet a mi életünk egészségügyi, fizikai oldalára is. Vajon miért adott különféle egészségügyi tanácsokat, rendeléseket Isten az ő népének? Mózes 5. könyvének 6. fejezetében olvassuk, és megparancsolta nékünk az Úr, hogy cselekedjünk minden rendelések szerint, hogy jó dolgunk legyen teljes életünkben, hogy megtartson minket az életben. 5. Mózes 6.24. És 2. Mózes 23.25-ben egy másik tanácsot olvasunk, és szolgáljátok az Urat, a ti isteneteket, akkor megáldja a te kenyeredet és vizedet, és eltávolom közületek a betegséget. Isten tehát azt akarja, hogy az emberek, az ő gyermekei ne csak lelkiekben, hanem testiekben is élvezzék Isten áldásait. És azt akarja, hogy az ő egészségi állapotuknak örvendezhessenek, és ezen keresztül is vegyék észre, hogy Isten mennyire kezében hordoz bennünket. Vajon miért fontos az, amit teszünk vagy nem teszünk életmódunk révén, egészségünk érdekében? Korintusbeliekhez írott első levélnek a 10. fejezetében, a 31. versben megfogalmaz Pál apostol egy olyan elvet, amely életünk fizikai oldalát, egészségügyi oldalát is felemeli a lelki élet szintjére, és ezzel együtt próbálja a mércét felállítani számunkra. Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekeztek, mindent az Isten dicsőségére műveljetek. Szükség tehát, hogy a mi életmódunk, a táplálkozásunk, munkánk, a mi egészségünk is arányban legyen lelki fejlődésünkkel, azzal, amit Isten elvár tőlünk. Eleinte az Édenkertben Isten meghatározott az embernek egy étrendet. Mózes első könyve első fejezetének a 29. versében olvassuk, hogy minden maghozó füvet az egész föld színén és minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van, Isten az embernek adta eledelül, tehát gyümölcsöket, gabonát, növényi eredetű táplálékot adott Isten az embernek. Sőt, a második fejezet 16. verse szerint Isten azt mondja, hogy a kert minden fájáról bátran egyetek. Ez volt tehát az az étrend, amit Isten meghatározott az embernek. És úgy, ahogy bizonyos motorokat az autókban egy bizonyos üzemanyagra terveznek, és az üzemanyagot nem lehet kicserélni anélkül, hogy a motor ne károsodna, hasonlóképpen Isten az embert is egy bizonyos életmódra alkotta. És hogyha ezt az életmódot félretesszük, vagy megváltoztatjuk, akkor valószínű, sőt, törvényszerű az, hogy egészségi állapotunkban is változás álljék be. Isten megparancsolja tehát nekünk, hogy egészségünkre vigyáznunk kell. Valaki azt mondhatná, Isten mit törődik az én testemmel? Én megadom neki, ami az övé, a testem az enyém. Azt teszek vele, amit akarok. Csak hogy itt közbeszól, Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levelének 6. fejezetében található másik kijelentés, amelyik szerint nem a magunkéi vagyunk, mert Isten megváltott bennünket, mindenestől az övé vagyunk. Érvényes ez a testünkre is. Tehát nem tehetünk még magunkkal sem azt, amit akarunk. Amikor Istennek odaadjuk magunkat, amikor úgy döntünk, hogy Jézus Krisztust követjük, akkor mindenestől oda kell magunkat adjuk ő neki. A Mózes 5. könyvének a 14. fejezetében, ugyanakkor a Mózes 3. könyvének a 11. fejezetében, ezen a két helyen találunk bizonyos elveket, amelyeket Isten a pusztában fogalmazott meg, és parancsolta meg Mózesnek, hogy írja le. Ezek az elvek vonatkoznak azokra a táplálékként használt húsokra, amelyeket kerülniük kellett a zsidóknak. Minden állat, amely nem egészen hasat körmű és nem kérődzik, ezek nem fogyaszthatók. A vízjállatok közül, amelyiknek nincs uszonya és pikkelye, szintén tilos volt a fogyasztásra nézve. Továbbá minden ragadozó, dögevő és halászó madár, illetve csúszómászó vagy gerinctelen állatok, az utóbbi kategória teljes összességében tilos volt.

ki rögzítette őket az utókor számára, és a pusztai vándorlás idején történt, hogy Isten ezeket az elveket tudatta az ő akkori választott népével. Azonban van-e valamilyen bizonyíték arra, hogy ezek másokra nézve is érvényesek? Pörgessük vissza az időkerekét a vízözönhez. Noénak Isten megparancsolta, hogy válasszon minden állat közül ki párokat, és ezeket vigye be a bárkába. És az állat párokat, hímet és nőstényt a következő szabály szerint kellett Noé kiválassza. A tisztátalan állatokból kettőt, a tiszta állatokból pedig hetet. Éppen azért, mert az özönvízet követően a föld növényzete 99,9%-ban megsemmisült. Gyakorlatilag egyáltalán nem lehetett növényi táplálékhoz jutni, és addig, amíg a föld növényzete regenerálódik, Mózesnek szüksége volt egy táplálékforrásra, és ezek voltak a tiszta állatok, és hogy a fogyasztás mellett a szaporulat is biztosítva legyen, ezért kérte Isten tőle, hogy ezekből többet válasszon ki. Noé pedig a zsidóságtól történelemben, időben, térben nagyon messze állott. Ebből is látható, hogy ezek a szabályok már jóval korábban életbe léptek, és Istennek az elvárása már az özönvizet követően érvényes volt. Érvényes marad-e végig? Ésaiás könyvének 66. fejezetében a 15-től a 17-ig terjedő versekben találunk egy kijelentést, amely az Úr érkezéséről, Jézus Krisztus visszatéréséről szól. Mert íme az Úr eljött tűzben, tűzzel ítél, és kardjával minden testet. És a Biblia vers folytatásában úgy olvassuk, hogy akik áthágják Istennek ezekre a táplálékokra vonatkozó szabályait, azokat is megítéli. A következő kérdést tehetné föl egy rádióhallgató. Vajon igazságos Isten, hogy emiatt az embereket felelősségre vonja? Mit árthat nekem egy vagy másfajta táplálék? A választ megtaláljuk a teremtés történetben. Ártott Ádámnak és Évának a gyümölcs, halálos méreg volt benne? Távolról sem, hanem az engedetlenség volt az, amely eltávolította őket Istentől. Sem az alma, sem a gyümölcs nem volt halálos, sem pusztán maga egy táplálék engem itt a jelenben nem taszíthat a kárhozatba. Azonban a kérdés másképp tevődik fel. Nem azért eszünk vagy nem eszünk valamit, mert a tudomány vagy az én kívánságom arra feljogosít, hanem mert Isten ezt parancsolta. Hogy van-e rá magyarázat vagy nincs, az már másodrendű kérdés. Ha Istené az első hely életünkben, ha úgy élünk, ahogy Jézus Krisztus kérte tőlünk, akkor tökéletes engedelmességgel tartozunk Istennek anélkül, hogy az ő parancsolataira, rendeléseire magyarázatot kérnénk. Azonban Isten még így is magyarázattal szolgál, és azért kéri tőlünk, hogy mindezt megtartsuk, hogy a mi életünk méltó legyen ő hozzá, hogy egészségesek legyünk, és ezzel is Isten dicsőítsük. Egy másik kérdés, ami föltevődhet, összefügg bizonyos olyan szerekkel, növényekkel, amelyek sem az evangéliumban nem kerülnek megemlítésre, és amelyeket Jézusnak magának sem volt alkalma, vagy talán lehetősége látni. Izrael idejében a dohány például nem volt használatos, nem is ismerték, ez több mint 1500 évvel később került át Európába, Amerika felfedezése után. Azonban azzal a kijelentésével, hogy nem a magunkéi vagyunk, hanem Istenéi, és dicsőítenünk kell Istent, a Szentlélek Isten igéjén keresztül átfog minden olyan praktikát, érvényes ez alkoholra, dohányra, kábítószerekre és más egyebekre, amelyek az egészséget rombolják. És ezeknek már nem csak egészségügyi, hanem lelki vetülete is van. Egyrészt egészségünket romboljuk vele, másrészt pedig Istennel szembeni engedetlenségünket nyilvánítjuk ki. Volna még néhány érdekes bibliai tanács a táplálkozással kapcsolatban, de ezeket majd jövő heti adásunkban a kérdések-válaszok keretében fogjuk picit bővebben a mainál érinteni.

0: Mindezek mellett figyelmébe ajánlom kedves hallgatóinknak a Reménység Hangja Rádió egészségügyi témai adásait is, amelyek keretein belül tapasztalattal rendelkező szakképzett személyek bőségesen foglalkoznak az egészséges életmód különféle részleteivel és vetületeivel. Félelmekkel teli világunkban
1: van reménység.
0: Ha szeretne reményt a jövőre,
1: jó hírt a holnapra,
0: vigaszt gondjaira,
1: kutassa Istennek igéjét.
0: Június 2-ától segítségére siet a Van Reménység című 14 részes tanulmánysorozat, amelyet a Reménység Hangja Rádió ingyenesen ajánl fel.
1: A sorozat minden egyes tanulmányát szerda esténként 22 órától Reménységünk Krisztus című adásunkban mutatjuk be. Leveleikre válaszolunk.
0: Ha szeretné ingyen megkapni a Van Reménység című tanulmánysorozatot, igényelje már most levélben a következő címen. Rádió Vocsászpiráncé, Gyorgyi Bilásku utca, 101 szám, postai irányítószám 400489, Kolozsvár. A tanulmánnyal kapcsolatos kérdéseit, megjegyzéseit ugyanerre a címre várjuk.
1: Ne feledje, van reménység, június 2-ától, írjon még ma!
0: Következőkben megpróbálunk néhány részlet erejéig visszatérni elmúlt adásunk témájára, a 12. tanulmány témájára, amely azzal a titokzatos, rejtélyes és sokszor félreértett ezer esztendővel foglalkozik. Több visszajelzés és a témának összetett volta is szükségessé teszi, hogy néhány apróságot, amelyek ugyanakkor fontosak, újból fölemlítsünk. A Jelenések könyvének 20. fejezete alapján próbáltuk meghatározni ennek az ezer évnek a kezdetét, a végét és bizonyos eseményeket, amelyek ez alatt az idő alatt történnek. Az ezer év elején tehát, ahogy a múlt adásunkban is részleteztük, és ahogyan néhány hallgató által megrendelt, nyomtatott anyagban is olvasható, amelyet szeretnék még egyszer a figyelmükbe ajánlani megrendelés végett, az ezer év kezdetét hatalmas földrengés, az egész világot átfogó katasztrofális állapot jelzi. Jézus második eljövetele történik meg ekkor, és magával viszi, ígérete szerint azokat, akik hittek benne, várták őt és készültek az ő fogadására. Az élők közül elviszi tehát azokat, akik várták őt, ugyanakkor elviszi azokat, akik ugyan meghaltak, de életükben szintén vágytak Jézussal találkozni, ezeket föltámasztja, ahogyan olvassuk a Szentírásban, és az élő igazakkal együtt elviszi magával. Az igazak olyan testet kapnak, mint amilyen a Krisztusé volt, amely mentes lesz a bűnnek, a betegségnek, a földön bennünket érő káros tényezőknek a hatásától, és gyakorlatilag egészséges, szép, arányos, egy szóval dicsőséges test lesz. Az igazak tehát úgy, akik élve érik meg Jézus visszajövetelét, mint azok, akik föltámadnak majd, vele együtt eltávoznak a földről, és elfoglalják az elkészített mennyei lakhelyeket. A sírjaikban nyugvó gonoszok továbbra is ott maradnak, és Sátán gyakorlatilag kifogy minden lehetőségből, hogy tovább végezze átkos munkáját. Ezt jelképesen úgy mondtuk, hogy Sátán megkötöztetik. Sem kötéllel, sem lánccal, hanem a lehetőségek köteleivel. Ugyanis nem lesz senki, akivel bármit is meg tudjon valósítani. Az ezer év alatt a föld kietlen és puszta, sötétségbe borul, gyakorlatilag visszakerül abba az állapotba, amelyben a teremtés előtt volt. Ezt az állapotot két szó jellemzi a legjobban, kietlen és puszta. A gonoszok a földön maradnak sírjaikban, holtan. Sátán, amint az előbb is említettük, tétlenül fogja tölteni ezt az időt, éppen azért, hogy legyen bőven ideje elmélkedni addigi munkásságának a következményén, a végén. Az igazak pedig a mennyben átnézik a mennyei feljegyzéseket, amelyekben választ kapnak a sok miért kérdésre, saját magukkal, másokkal kapcsolatban. Ugyanakkor meg fogják érteni azt, hogy Isten miért ítélkezik egy vagy másféleképpen bizonyos emberek neve fölött. Az 1000 év végén Jézus Krisztus ismét visszajön az igazak kíséretében, és a sokat emlegetett Szentvárost hozza el a földre. Ennek részleteit, épületeit, falait, méreteit megtaláljuk a Jelenések könyvében. A 20., 21., 22. fejezetekben többször is visszatér a Szentvárosnak a témája, amelyet Isten készít azok számára, akik hűséggel szolgálják és várják őt. A mennyei atya, az angyalok és az igazak Jézussal együtt visszatérnek a földre. A gonoszok feltámadnak, és Sátán 1000 év után ismét szárnyai alá gyűjti őket, és megszervez egy Isten ellenes megmozdulást, amelynek során reméli, hogy birtokba veszi a mennyek országát, és onnan Istent, az igazakat, a szenteket előzi. Természetesen nevetségesen reménytelen ez a próbálkozás, és annak is fog bizonyulni, mert Isten ekkor megsemmisíti Sátánt mindazokkal együtt, akik őt követték, akikre elhallgattak. A föld megtisztul, és Isten az ő ígérete szerint, amely sok tízszer megtalálható a Szentírásban elejétől végéig, új eget és új földet teremt, és kezdetét veszi az öröklét, amely számunkra örömöt, békességet jelent, sok-sok tennivalót, találkozást szeretteinkkel, és mindenek felett közösséget Jézus Krisztussal. Egy másik kérdés tevődött fel, amelyre röviden szeretnénk válaszolni a Szentírás alapján. Milyen teste van Jézusnak? Ez a kérdés valószínűleg a feltámadás gondolatával összefüggésben merült fel egyik hallgatónknak az elméjében. Jézusnak valódi teste van, csont és vér. Ennek bizonyítékait megtaláljuk többek között Lukács evangélium a 24. fejezetében, 36-tól a 43-ig terjedő versekben. Mielőtt tovább mennénk, pontosítani szeretném azt, hogy Jézusnak a feltámadás utáni testéről beszélünk. Ezzel az alkalommal tehát Lukács 24 szerint Jézus Krisztus bebizonyította a tanítványoknak, hogy ő sem lélek, sem szellem, sem kísértet, hanem valódi ember. Engedte, hogy megérintsék őt, és előttük evett, halat és mézet, ami egy szellemi lényre nem jellemző. Sem a csontvér, sem a húsvér test, sem a táplálkozás. Jézus tehát ebben a megdicsőült, de fizikai, megfogható, valódi testben emelkedett föl a mennyei atyához. Ez a test azon túl, hogy dicsőséges volt, tiszta és egészséges, megőrizte azokat a vonásokat, amelyek alapján a tanítványok őt fölismerték. És ugyanígy lesz a feltámadáskor is. A feltámadott igazak teste egészséges lesz, betegségtől, fogyatékosságtól mentes, de mindamellett megőrzi a saját ismertető jeleit. Egy ilyen egészséges, bűntől, betegségtől meg nem rontott testet fognak kapni tehát azok, akik majd feltámadnak és Jézussal együtt elmennek a mennyek országába. Ilyen teste volt tehát Jézusnak a feltámadás után, és ilyet kapnak ajándékba mindazok, akik elnyerik az örök életet. Van reménység tanulmánysorozatunk 13. tanulmányát hallották. Jövő héten következik tanulmánysorozatunk 14. és egyben utolsó tanulmánya, hogyan hozza el a szabadságot Isten törvénye. Egy olyan kérdés ez, amely válaszol a mai ember egyik vágyára, a szabadság vágyra. Miféle szabadságot ajánl fel Isten? Találkozunk a jövő héten, és együtt meglátjuk, hogy ezt a szabadságot hogyan ajánlja fel számunkra, és hogyan teszi elérhetővé Istennek ígéje. Addig is várom szeretettel leveleiket, amelyekben kérdéseiket, megjegyzéseiket nyugodtan írják le. Ezekre adásunk keretei között szívesen válaszolunk. A rádióadónk címe Rádió Volcsás Speranzé, Gyorgy Bilásko utca 101 szám, postai irányítószám 400489, Kolozsvár. És ne feledjék, tanulmánysorozatunk még mindig megrendelhető, visszamenőleg is. Bátran kérjék tehát a tanulmánysorozatot. Mi postán elküldjük, a tanulmány ingyenes, bátorkodjanak és írjanak.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki családságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gond.

Zsoltárok könyve 67. fejezet, 2. vers. Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket, ragyogtassa ránk az arcát.

Vajon milyen módon befolyásolják, alakítják át mindennapi életünket az okostelefonok, az internet, a közösségi média felületek? És hogyan lehetünk jelen a digitális világban úgy, hogy hasznunk származzon belőle, és életünk kapcsolataink minősége javulni tudjon? Kedves hallgatóink, ezen kérdésekkel, ezzel a témával foglalkozik Demeter Irén műsorvezető szerkesztő és meghívottja Bodolai Zoltán lelkész, pszichológus abban a rövid beszélgetésben, amelynek az első töredékét mai műsorunk második felében fogjuk sugározni. A beszélgetés részlet elhangzásáig adásunk első perceiben egy történet fog elhangzani gyermekeknek és felnőtteknek. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és jó rádiózást, sok áldást kívánok!

Egy alkalommal négy tanítvány versenyezni akart. Kigondolták és meg is tették. Mind a négyen bementek egy szobába, s megegyeztek abban, hogy három napig egyikük sem szól egy szót sem, hogy így próbára tegyék türelmüket és koncentráló képességüket. Azonban este felé, ahogy sötétedni kezdett, az egyik már nem bírta, s megszólalt. Kapcsolja már fel valaki a villanyt. Te mit csinálsz? Nem abban egyeztünk meg, hogy nem beszélünk? Kérdezte a második. Ti ostobák, miért beszéltek? Szitta őket a harmadik. Nos, csak én hallgattam, pöffeszkedett a negyedik. Mind a négy tanítvány egy-egy kísértés áldozata lett. Sietés, bizalmatlanság, harag és büszkeség. Ezért a türelem a legjobb utitárs az élet útján, akkor is, ha dolgozol, és akkor is, ha tanulsz vagy imádkozol.

0: te is hallgatod?
1: Igen.
2: Reménység hangja.
3: A mai vendégemet jól ismerhetik, többször beszélgettem vele ebben a műsorban. Nagyon sok szeretettel köszöntelek Zoli, Bodolai Zoltán, aki lelkész és pszichológus egyben. Szervusz. Nagyon örülök, hogy újra itt vagy. A mai kornak a kihívásairól fogunk beszélgetni, egy kicsit pszichológus szemmel, meg egy kicsit lelkész szemmel is. És azt gondolom, hogy te erre nagyon jó válaszokat tudsz adni. Igaz, hogy már többször beszélgettünk erről a témáról másokkal, de ez olyan, amit más oldalról lehet megközelíteni. És egy kicsit arra gondoltam, hogy amikor legutóbb beszélgettünk veled, akkor ez egy kicsit személyes beszélgetés volt, amikor egy nagy betegséggel gyógyultál fel. És te igazán tudhatod azt, hogy milyen az, amikor szembesül az ember azzal, hogy az életnek az igazi fontos dolgait felfedezze és visszatérjen rá.
4: Igen, igen. Ahogy említetted is, szerintem sok embernek eljön az a pillanat az életében, amikor, hogy is mondjam, csak úgy terítékre kerül maga előtt, vagy kiderül magának az, hogy mi a fontos, hogy súlyozzon az életében. Nézd, nekem volt ez a betegségem, amiről legutóbb beszélgettünk, azért előtte is már én azt tudtam, hogy mi a helyes, vagy mi lenne a helyes, csak ugye az ember a hétköznapi életben, a taposómalomban nem mindig áll meg, és súlyozza az életét, de az tény is való, hogy egy-egy ilyen nehézség, probléma megállásra készíti az embert, elgondolkodtatja az embert, és akkor persze rendeződnek az értékek a fejében.
3: És egyébként azért is jó beszélgetni róla, mert nyilván nem feltétlenül jó megvárni azt, amikor van valami tragikus dolog az életünkben, hogy akkor változtassunk, vagy akkor gondolkozzunk el egyáltalán azon, hogy mik azok, amik igazán fontos dolgok. És tény az, hogy a mai világban, hogy a témához kapcsolódjak, nagyon sok minden van, ami elvonja a figyelmünket az igazán lényeges dologra. Ugye volt eddig a COVID, ami nehézé tette a találkozást, de vannak más dolgok is, ami egy kicsit úgy becsap bennünket abban, hogy kapcsolódhassunk másokhoz.
4: Igen, ugye amikor a elektronikus életről, mobiltelefonokról, internetről gondolkodunk, beszélgetünk, akkor nyilván felmerül ez, hogy hát mennyire szigetelnek el ezek az eszközök, vagy egyáltalán ez az egész létforma minket egymástól. És hoztam idézetet is, ha szabad, akkor én ezt meg is osztanám veled, illetve a műsort követőkkel. Képzeld el, hogy egy tudós a következőt mondta a többek között. Az információ túláramlás zavaró és ártalmas az agynak. Ezt tudod, ki mondta? Egy svéd tudós, Konrad Gessner, a nyomtatott sajtó vélt hatásairól 1565-ben.
3: Az igen.
4: Tehát miután Gutenberg ugye felfedezi a nyomtatást, és elkezdik az újságokat kiadni, ő azt mondja, hogy ez az információ túl.
3: Hát szegény, hogyha most egy bakorba belecsöppenne, akkor igen.
4: De Szókratész is például a tanítványának azt mondta, hogy ne írjanak, mert az gyengíti az agynak a memóriáját, és hogy csak szóban jegyezzék meg az üzenetet. És egy bizonyos francia államférfi, Malesbé, az 1700-as években azt mondta, hogy a sajtó társadalmilag el fogja szigetelni egymástól az embereket, mert nem megbeszélni fogják a híreket, hanem mindenki az otthonában elolvassa. Tehát ezt csak azért gondoltam, ezeket az érdekes történeteket, mert minden korban a technikai újítást idegenkedve fogadta a nem csak a nép, hanem
3: a
4: tudósok is, igen, az államférfiak is, a vezetők is. És én, hogy is mondjam, csak egy picit ebből okulva azt mondanám, hogy nem szabad egyik végletbe se esni.
3: Igen.
4: Tehát ne dobjuk ki azért a modern technikát, internet, mobiltelefon, számítógépek, mert azt gondoljuk, hogy ez elszigetel minket, hanem ezt használjuk helyesen.
3: Most nagyon örülök neki, hogy ezzel kezdted. Megmondom miért, mert én egy kicsit hajlamos vagyok néha másik oldalra állni, de valóban beszéljünk a pozitív oldaláról, és egyébként érdekes, hogy ezt az idézetet hoztad, ugye korábban volt olyan is, amikor az autógyártás elindult, hogy az a sebességnél azt mondták, hogy az is káros az agyra, hát ahhoz képest már melyik sebességnél tartunk, és még mindig teljesen rendben vagyunk. Szóval akkor ehhez képest mondhatjuk azt, hogy az egy teljesen pozitív és jó dolog, legalábbis van pozitív és jó része annak az információ halmaznak, meg áradatnak, meg lehetőségeknek, amit ma kapunk a technikán keresztül.
4: Igen, én mindenféleképpen azt mondom, hogy van, illetve lehet pozitív oldala, de gyakorlatilag, mint bármi másnak az életben, lehet károsan is ezt magunkra, vagy az életünkbe beolvasztani.
3: Legjobb dolgokkal is így van,
4: így van.
3: Egyébként.
4: Hát ugye csak az evés, ami egy hétköznapi szükséglet, igen. Azt is lehet rosszul, és igen. Az egészségünk kárára végezni. Szóval azt gondolom, hogy ma a 21. században az ellen hadakozni, hogy a kezünkben igen. legyen egy... Tehát reggel mire ébred az ember? Nagyon sokan. Csörög a telefon.
3: Igen.
4: Utána
3: igen.
4: mit csinál? Söpri, megnézi, hogy milyen idő lesz ma. Miért, hogy mit vegyek fel. Megnézi, be van írva, hogy mi lesz a programom. Nyilván ez nem a társadalom 100%-a, de nagyon sokan egyre inkább. Be van írva, hogy ma mi, hova megyek, mi lesz a dolgom. Felírtam, hogy mit kell vásárolnom. Emlékeztetők ott vannak. Egy hívő ember ugye akár még az áhítatot is igen, reggel elolvassa igen, a telefonján. Igen. És beszél a kollégáival, családtagjaival, üzeneteket váltanak egymással. Tehát nem tagadhatjuk azt, hogy nagyon a barátunk lehet tulajdonképpen az okos eszköz, ami a zsebünkben van, mert segíti az életünket. Az más kérdés, hogy mikor és hogyan válik károssá, például egy gyermek életében, akinek még nincs olyan önálló, érett gondolkodás, hogy el tudja dönteni egyedül, hogy mit, mire használja, illetve mennyit használja időben, igen. De hát azért van ugye a szülő, hogy ebben segítse.
3: Igen, nyilván itt vannak a generációk, amit mondtál, hogy a gyerekek, a fiatalok, az iskolások, a tinédzserek, de mondhatjuk azt, hogy az idősek azok már ugyanúgy használják egyébként, és ugyanúgy szeretik.
4: Igen, igen, egyébként ezzel kapcsolatban is most már nagyon sok, a 20. század végétől kezdve nagyon sok tanulmány született, és biztos hallottad már, vagy hallották a műsort követők azt a kifejezést, hogy ilyen szempontból kétfelé oszlik a társadalom, vannak a digitális bevándorlók, és igen. a digitális benszülöttek. És ugye mi igazából, most ezt meg kell vallanunk, digitális bevándorlók vagyunk, ami azt jelenti, hogy mi tanuljuk az internet használatot. Illetve mi az internetet például arra használjuk, hogy információt nyerjünk ki belőle. Arra használjuk, hogy egymással kommunikáljunk, de ez a mi generációnk előnyben részesíti még a szemtől szemben való kommunikációt, vagy hogy telefonon felhívjuk egymást. A digitális benszülöttek, azok, akik inkább 2000-től született fiatalok, akik azért benszülettek, mert ők már egy ilyen világba születnek, amikor megvan ez az egész környezet. Ők nem arra használják az internetet, hogy információt nyerjenek, hanem ők abban élnek tulajdonképpen. Ez a nagy különbség. És ezért nem szabad őket elvetni, mert egy teljesen más gondolkodásuk van. Ők nem szeretnek szemtől, nem az, hogy nem szeretnek, de ugyanolyan értékes számukra egy igen. messenger üzenet, ugyanolyan értékes számunkra egy Instagram story, mint hogy mi szemtől szembe azt mondjuk, hogy üljünk le és beszélgessünk.
3: Igen.
4: És még egy nagy különbség, nekünk, akik úgymond digitális bevándorlók vagyunk, nem szívesen hagyunk digitális lábnyomokat, próbálunk az interneten nem megosztani belső információkat. A digitális benszülötteknek, a fiataloknak ez nem probléma. Tehát ugyanúgy kitárja az egész életét az internet előtt, nem látja ennek a veszélyét, vagy számára ez nem veszélyes dolog. Nagyon sok különbség van.
3: Igen, most, hogy így a pozitív oldalairól beszélünk, nekem is az jutott eszembe, említetted itt a hívő embereknek az életét, és egy csodálatos lehetőség egyébként, hogy ugye vannak már idősek, akik mondjuk nem tudnak elmenni az istentiszteletre, de nem csak, hogy meghallgathatnak egy istentiszteletet, hanem a saját közösségüknek a istentiszteletét, az éneklést együtt, tehát gyakorlatilag egy kicsit olyan, mintha ők is ott lennének. Valaki mondta, hogy olyan jó, hogy még köszönteni is szoktak bennünket, egy kicsit úgy érzi, amikor egyébként már nem tudna elmenni. És hát mondjuk azt, hogy valaki egy-egy ilyen műsort megnéz, tegyük hozzá, mi is ezt csináljuk.
4: Tehát így van, így van. Akár ez, hogy egy lelki élményben ki tudja venni a részét, az, aki egyedül van és nem tud eljutni. Akár gondoljunk bele olyan praktikus dolgokra, hogy nem kell elmenni az orvoshoz egy idős embernek, amikor ma egy covidos vagy bármilyen őszi időben, amikor a vírusok terjednek, felhívja, elmondja a panaszát, és ma már ugye ez is egy ismert fogalom, az orvos felírja a receptet, hova? A felhőbe. És ő bemegy a gyógyszertárba, nem kell az orvoshoz elmenni, elmondja a tajszámát, és a gyógyszerész látja, kiadja neki az orvosságot. Tehát nagyon-nagyon sok hasznos oldala van, ami segíti az életünket, megkönnyíti az életünket. Nem értek egyet azzal, hogy az internet, az okos eszközök, azok csak károsak és ártalmasak. Akár a gyermekek életében, akár a felnőttek életében. És még egy dolog, ha már erre elkanyarodtunk, hogy vannak olyan szülők, akik teljes mértékben tiltják a gyermekek. Jó, bizonyos életkor alatt a rendben.
3: Igen.
4: De azért nem tartom ezt helyes dolognak, hogy teljesen eltiltani, mert ez olyan, minthogyha elzárná az ember egy kicsit a környezetétől a gyermeket. Tehát amikor...
3: Igen, és az a fejlődésben sose szokott segíteni, nem. Legalábbis később inkább visszaveti
4: ezt. Egy szülő, most a pszichológus szólal meg velem, nem igen. Gyermeket nevel, nem kamasz nevel, hanem felnőttet nevel.
3: Igen,
4: ami
3: igen.
4: Azt jelenti, hogy ugye azért tanítom meg neki, hogy kösse be a cipőfűzét, mert nem én akarom 40 évesen is bekötni neki. Azért tanítom meg, hogy kelljen át a zebrán nézen jobbra-balra, mert nem akarok ott lenni még 50 éves korában is, hogy fogjam a kezét. Ugyanígy meg kell tanítani, hogy hogyan használja, mire figyeljen, mert én nem leszek ott mindig, és ne a kortársai, ne a másik gyerek tanítsa, hanem egy önálló, értelmes gondolkodású valaki legyen, aki tudja jól használni a modern technika adta
3: vívmányokat. Tehát az semmiképpen nem jó, hogyha egy gyereket a mai világnak, kivesszük végül is ebnek a mai világnak a fejlődéséből, ez teljesen természetes.

Adásunk végéhez értünk. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, minden jót kívánok a holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Babos Renáta vagyok, és a következő perceket nyugalomban fogjuk együtt eltölteni, dicsőítve az Urat, a mi teremtőnket.

megújuló erő. De akik az Úrban bíznak, azoknak ereje megújul. Szárnyra kelnek, mint a sasok. Futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. Ézsaiás 40:31 alapján. A harcosnak bátorságra és erőre van szüksége ahhoz, hogy eredményesen harcoljon. Mi magunktól gyöngék és erőtlenek vagyunk. Ám de ígérettel rendelkezünk. Akik az Úrban bíznak, azoknak ereje megújul. Akadályok gördülnek majd Isten műve haladásának útjába, de ne féljetek. Szövetségéhez hű Istenünk a nyájas pásztor gyöngétségét és gondoskodását egyesíti a királyok királyának minden hatóságával. Semmi nem állhat útjába. Hatalma korlátlan, s ez szavatolja, hogy biztosan beváltja népének tett ígéreteit. Minden akadályt el tud távolítani munkája útjából. El tud hárítani minden nehézséget, hogy megszabadítsa azokat, akik szolgálják őt, és tiszteletben tartják eszközeit. Jósága és szeretete végtelen, szövetségét pedig meg nem változtatja. Úgy tűnhet, hogy az Úr művének ellenségei jó és biztos alapokra fektették le terveiket, ám Isten meg tudja hiúsítani a legátgondoltabbakat is. Meg is teszi ezt a maga módján és a maga idejében. Akkor, ha látni fogja, hogy eléggé próbára tette hitünket, közelebb húzódunk hozzá, és őt tesszük meg tanácsadónknak. A legsötétebb napokon, amikor minden ijesztőnek tűnik, ne féljetek! Bízzatok Istenben! Akaratát véghez viszi, mindent jól tesz népe javára. Napról napra megújul azok ereje, akik szeretik és szolgálják őt. Rendelkezésükre bocsátja értelmét, hogy miközben szándékát megvalósítják, ne tévedjenek. Isten szolgálatában semmi keresni valója az elkeseredésnek. Hitünknek el kell viselnie a ránehezedő nyomást, mert Isten képes megadni szolgáinak a kellő erőt, és készségesen meg is adja. A végletekig betölti a benne bízók legnagyobb reményeit is.

Krisztust látjuk a kereszten. Márk 15-25 szerint 3 óra volt, amikor megfeszítették. Isten szeplőtlen fia a kereszten függött, testét korbácsütések szaggatták össze. Kezeit, amelyeket oly gyakran áldásra nyújtott ki, fagerendához szegezték, és lábait, amelyek oly fáradhatatlanok voltak a szeretet szolgálatának végzésében, nagy szegekkel átütve rögzítették a keresztfához. A királyi fejet össze-vissza szurkálták a tövis korona tövisei. A remegő ajkak jajkiáltásra formálódtak. És mindaz, amit Krisztus elszenvedett, a vércseppek, amelyek lehullottak fejéről, és lefolytak kezeiről, lábairól, a haláltusa, amely eltorzította testének formáját, a kimondhatatlan lelki kínszenvedés, amely betöltötte szívét, amikor atya elrejtette előle orcáját. Mindez az emberiség minden gyermekéhez szólt, kijelentvén, éretted járult hozzá Isten fia a bűn terhének ilyen elhordozásához. Éretted döntötte meg a halál uralmát, és tárta fel a paradicsom kapuit. Ő áldozatként felajánlja magát a kereszten, és mindezt azért, mert szeret téged. A megváltó, a bűnök hordozója eltűri az isteni igazság haragját, és éretted ő lesz bűnné. A szemlélők csendben várták a félelmetes jelenet végét. A nap kisütött, de a keresztet még mindig sötétség burkolta be. A papok és a főemberek Jeruzsálem felé tekintettek, és íme a sűrű felhő rátelepedett a városra és Júdea síkságaira. Az igazságosság napja, a világ világossága visszavonta sugarait az egykor kedvelt Jeruzsálem városától. Isten haragjának cikázó villámai a pusztulásra ítélt városra irányultak. A sötét homály hirtelen felemelkedett a keresztről, és tiszta trombita szóhoz hasonló hangon, amely mintha az egész teremtett világ mindenségen áthangzott volna, Jézus így kiáltott fel: elvégeztetett! Atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet. Fényesség vette körül a keresztet, és a megváltó arca a nap fényéhez hasonló dicsőséggel ragyogott fel. Azután lehajtotta a fejét a mellére, és meghalt.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

23. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú id. 33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának lehelletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad, ami szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Reménytévé stúdiójában készült.

Isten békével köszöntöm a Speranza Reménység televízió kedves nézőit a magyar adásidőben. A keresztút adásában ma este az úrvacsorai időszakhoz illően az Úrral való felkészüléshez való üzenetet szeretnénk felajánlani megtekintésre az önök számára. Tamási Károly lelkipásztor arról szól ígét, hogy emlékezni tudni kell, hiszen az úrvacsora az emlékezés alkalma. Szeretettel hívom meg önöket a következő kis programra és az azt követő igeszolgálatra.

Hadi Endre, álmom az Isten. Batyum, a legsúlyosabb. Nincsen. Utam, a nagy nihil, a semmi. A sorsom, menni, menni, menni. És az álmom, az Isten. Vele szeretnék találkozni, az álmommal, nagy, bolond hitben, csak ennyit szólni. Isten. Isten, s újból imádkozni. Nem bírom már sorsom vitézül, megtelek Isten szerelemmel. Szeret kibékülni az ember, mikor menni készül.

Kedves nézőink, szeretettel köszöntöm Önöket a Speranza Reménység TV magyar nyelvi műsorában. A mai ige szolgálat középpontjában az úrvacsora áll, az a különleges alkalom, amikor megállunk a kereszt lábánál, és hálával emlékezzünk Jézus Krisztus értünk hozott áldozatára. Az úrvacsora nem csupán egy egyházi szertartás, hanem személyes találkozás a megváltó szeretetével. Önvizsgálatra, megbékélésre és lelki megújulásra hívó szent pillanat ez. Miközben együtt szemléljük a megtölt kenyeret és az eredetlen bort, engedjük, hogy Isten ígéje megérintse szívünket, közelebb vonjon bennünket Krisztushoz, és újra tudatosítsa bennünk üdvösségünk ára, az ő megtört teste és kiontott vére által volt. Kérem, nyissuk meg szívünket Isten üzenete előtt, és készüljünk lélekben az Úrral való közösségre. Köztudott az, hogy minden országnak megvannak a maga nemzeti ünnepei. Ilyenkor a nemzet vezetői, illetve az államférfiak megemlékező rendezvényeket szerveznek. Vannak alkalmak, amelyek méltóság teljesen és sikeresen zajlanak, máskor azonban a megemlékezés nem éri el a kívánt célját. Nem véletlenül kapta a Népszava egyik cikke ezt a címet, emlékezni tudni kell. Általában a nemzeti ünnepekhez rendszerint hivatalos szabadnapok is társulnak. Romániában például 2026-ban 17, Magyarországon pedig 11 hivatalos munkaszüneti napot határoztak meg. Néhány évvel ezelőtt, amikor a digitális fényképezőgépek még nem voltak ennyire elterjedtek, a USA Today című lapban megjelent egy cikk, amely szerint az emberek másodpercenként 591 fényképet készítettek. Novemberben ez a szám felment 51,1 millió fotóra, míg a decemberi ünnepi időszakban ez a szám 3 billióra is emelkedett. Az emberek jelentős összegeket költenek olyan okostelefonokra napjainkban, amelyek jó minőségű fényképezőgéppel is rendelkeznek, és ezt teszik azért, mert gondosan elkészítik fényképeiket, hogy megőrizzék emlékeiket. Szeretnék megörökíteni életük fontos pillanatait, szeretteik arcát, közös élményeiket, és azokat az alkalmakat, amelyek meghatározóak voltak számukra. A Biblia is beszél az emlékezés fontosságáról. Az igaznak emlékezete áldott. Olvassuk a példabeszédek könyve 10. fejezet 7. versében. A hamisnak neve pedig semmivé lesz. Megfigyelték? Az igaz ember emlékezete áldott, mert személyével kapcsolatban elsősorban a jó dolgok maradnak meg. Hogyha jó és értékes dolgokat raktároznak el elméjükben és szívükben, azok később is nagy áldást jelentenek majd önöknek. Pál apostol ezt így írja Timóteusnak. A 2. Timóteusi levél 2. fejezet 8. és 9. verseiben. Emlékezzél meg, hogy Jézus Krisztus feltámadott a halálból, ki a Dávid magvából való az én evangéliumom szerint, amelyért, mint egy gonosztevő, szenvedek mind a fogságig, de az Istennek beszéde nincs bilincsbe verve. Ez a legcsodálatosabb esemény, amelyre valaha is emlékezhetünk. Soha ne feledjék el, mit tett önökért Jézus a kereszten. Az Úr Jézus szenvedéseinek képe állandóan legyen jelen lelki fénykép albumunkban, mondhatnám így. Hiszem, hogy a mai úrvacsora Isten tiszteletnek is éppen ez az egyik legfontosabb célja. Emlékeztetni bennünket. Emlékeztetni Jézus áldozatára, megtört testére, kiontott vérére, és irántunk tanúsított végtelen szeretetére. Hiszen ő maga mondta, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Gondolatban menjünk vissza a Getsemáné kertjébe, ahol Jézus Krisztus egyedül hordozta a világ bűnének rettenetes terhét. Szenvedése még nagyobb volt, mint előzőleg. Lelke haláltussájában a verítéke olyan volt,
mint a nagy vércseppek, melyek a földre hullanak. Kínszenvedésének csak a ciprusok és a pálmafák voltak a földi tanúi. Leveles ágaikról súlyos harmatcseppek hullottak összetört alakjára, mintha természeti sírva fakadt volna azon a szomorú tényen, hogy alkotójának egyedül kellett birkoznia a sötétség hatalmasságaival. Olvassuk Ellen Goodwight Jézus élete című könyvéből, a Getsemáné fejezetből ezeket a gondolatokat. Aztán Jézust letartóztatták, és tövis koronát tettek a fejére. Kigonyolták, és megalázták. Vállára helyezték az irdatlan nehéz keresztet. Évekkel ezelőtt élt Londonban egy keresztény étterem tulajdonos, akit Emil Mettlernek hívtak. Közeli barátja volt Albert Schweitzernek. Mettler sohasem engedte például, hogy a keresztény munkások fizessenek az ételért az éttermében. Egy napon, amikor kinyitotta a pénztárgépet egy angol titkárnő, meglepődve vette észre, hogy a csekkek és pénzérmék között egy 15 cm-es szög is található. Amikor megkérdezte Mettlertől, mit keres ott az a szög, ő így válaszolt. Azért tartom a szöget a pénz között, hogy folyamatosan emlékeztessen arra az ára, amelyet Krisztus fizetett az üdvösségemért, és arra, hogy ezért mivel tartozom neki. Látják? Ezt jelenti igazán emlékezni. Soha nem szabad megfeledkeznünk Jézusról. Ma az úrvacsorát ünnepeljük. Az első korintusi levél 11. fejezet 23-tól a 26-ig terjedő versek alapján, mert én az Úrtól kaptam, amit közöltem is veletek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulták, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, minek utána vacsorált, és ezt mondta, e pohár az új szövetség, az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Hát nem csodálatos? Ez a lenyűgöző szertartás, amelyet Jézus rendelt el, olyan, mint egy hatalmas szög szívünk lelki kasszagépében. Folyamatosan emlékeztet bennünket arra, amit ő tett értünk, életét adta, és megnyitotta előttünk az örök élet nagyszerű lehetőségét. Mit tehetünk azért, hogy helyesen emlékezzünk, és méltóképpen ünnepeljük az úrvacsorát? Ez egy olyan fajta kérdés, amely sokunkat foglalkoztat. Lehetnek közöttünk olyan gyülekezeti tagok, akik még nem értették meg teljesen ennek a megemlékező ünnepnek a lényegét. Mindenkinek, aki részt vesz ezen az Isten tiszteleten, el kell ismernie, hogy Krisztus érte, az ő helyében halt meg. És ha kifejezik, illetve megvallják hitüket abban, hogy Krisztus váltságot szerzett bűneikért, örömteli szívvel vehetnek részt ezen a megemlékező ünnepen. Ha arra vágynak, hogy Jézus Krisztus vére megtisztítsa önöket minden bűnüktől, részt kell venniük ezen az ünnepélyes megemlékezésen. Ha hisznek önök Jézus közeli eljövetelében, akkor reménységgel és örömmel vesznek részt az úrvacsorai ünnepélyes megemlékezésen. Távol maradni az Úr asztalától azt jelenti, hogy nem csak elméletben, hanem a gyakorlatban is visszautasítjuk Isten hívását. Hogyan jelenjünk meg az úrvacsorán? Hát mindenek előtt az úrvacsorát őszinte és teljes önvizsgálat előzze meg. Ahogyan olvassuk a Szentírásban, vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. 1. Korintusi levél 11. fejezet 28. verse szerint. Az úrvacsorára való készülés egyik legfontosabb része az őszinte önvizsgálat. Ilyenkor csendben megállunk Isten előtt, és megengedjük, hogy az ő ígének világossága bevilágítson életünk legrejtettebb területeire is. Megvizsgáljuk gondolatainkat, érzéseinket, indítékainkat, szavainkat és cselekedeteinket.
nem mások hibáit kell keresnünk, és nem mások életét kell bérlegelnünk, hiszen könnyű észrevenni a másik ember gyengeségeit, miközben a saját mulasztásainkat figyelmen kívül hagyjuk. Az úrvacsora azonban arra hív, hogy önmagunkba tekintsünk, és őszintén megkérdezzük: Uram, van-e bennem valami, ami elszakít tőled? Van-e olyan bűn, amelyhez ragaszkodom? Megbántottam-e valakit? Elhanyagoltam-e valamilyen kötelességemet? Tiszta-e az én szívem előtted? Az önvizsgálat célja nem az, hogy kétségbeesésbe vagy önvádba taszítson bennünket, hanem hogy Krisztushoz vezessen. És amikor felismerjük bűneinket, megvallhatjuk azokat, és kérhetjük Isten bocsánatát és megtisztító kegyelmét. Nem azért járulunk az Úr asztalához, mert önmagunkban méltók vagyunk, hanem azért, mert szükségünk van Krisztus kegyelmébe. Másodszorban alázattal jelenjünk meg, emlékezve Krisztus értünk hozott áldozatára. Mondjuk el Pál apostollal együtt: Krisztussal együtt megfeszítettem, többé pedig nem én élek, hanem Krisztus él bennem, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Galata levél 2:20. Az úrvacsora nem az emberi teljesítmények és érdemek ünnepe, hanem kizárólagosan Krisztus kegyelmének és önfeláldozó szeretetének megvallása. Amikor a kezünkbe vesszük a megtört kenyeret, arra emlékezünk, hogy Jézus teste értünk töretett meg. Amikor iszunk a pohárból, arra gondolunk, hogy vére a mi bűneink bocsánatáért is hullott. Ezért az Úr asztalánál nincs helye büszkeségnek, önigazultságnak vagy lelki felsőbbrendűségnek. Mindannyian kegyelemre szoruló emberekként állunk Krisztus keresztje alatt. Senki sem mondhatja, hogy saját jósága vagy teljesítménye alapján érdemelte ki az üdvösséget. Nem, hanem alázattal valljuk meg, hogy mindaz, amink van, a bocsánatunk, a reménységünk, az új életünk és üdvösségünk Krisztus áldozatának köszönhető. Ő szeretett bennünket, amikor még bűnösök voltunk, mondja Pál apostol, és önmagát adta értünk. Az úrvacsora alkalmával ezért újra átadhatjuk önmagunkat Krisztusnak, és ezt mondjuk neki: Uram, nem önmagamnak akarok élni, te élj bennem, te vezesd gondolataimat, szavaimat és cselekedeteimet. Aztán a megbékélés lelkületével jelenjünk meg az úrházában. Az úrvacsora a Krisztussal és az egymással való közösség ünnepe is. Nem lehetünk őszinte közösségben Krisztussal, miközben tudatosan haragot, gyűlöletet vagy megbocsátatlanságban levő helyzeteket tartunk embertársunk irányában. Ezért az úrvacsora előtt vizsgáljuk meg emberi kapcsolatainkat is. Van-e valaki, akire nehezterünk? Van-e olyan személy, akit szavainkkal vagy tetteinkkel megbántottunk? Van-e valaki, akitől bocsánatot kellene kérnünk? Vagy akinek már ideje lenne megbocsátanunk? A megbékélés nem mindig jelenti azt, hogy minden nézetkülönbség azonnal megszűnik. Azt azonban jelenti, hogy többé nem táplálunk gyűlöletet, hogy nem akarunk bosszút állni, és készek vagyunk megtenni a tőlünk telhető lépéseket a békesség helyreállításáért. Ne engedjük, hogy rendezetlen kapcsolataink falat emeljenek közénk és Isten közé. Krisztus azért halt meg, hogy megbékéltessen bennünket Istennel, és egymáshoz is közelebb vezessen. Az egy kenyérből való részesedés azt fejezi ki, hogy Krisztusban egy családhoz tartozunk. Ezért az úrvacsorához közeledve mondjuk el őszintén: Uram, vedd ki szívemből a haragot, a sértettséget és a neheztelést. Adj erőt ahhoz, hogy megbocsássak, hogy bocsánatot kérjek, és a békességet keressem. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy hagyjuk el teljesen az ismert bűnt az életünkből.
Nem tudjátok, hogy akinek odaadjátok magatokat szolgai engedelmességre, annak engedelmességre kötelezett szolgái vagytok, vagy a bűnnek halára, vagy az engedelmességnek igazságra. De hála legyen Istennek, hogy jól lehet egykor a bűn szolgái voltatok, szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelyet kaptatok, és megszabadulva a bűntől az igazság szolgáivá lettetek. Római Levél 6. fejezet 16-tól a 18. terjedő versek alapján. Az úrvacsora tehát nem csupán a múlt eseményeire való emlékezés, hanem jelen idejű döntés is. Miközben Krisztus halálára emlékezünk, újra kijelentjük, hogy nem akarunk a bűn uralma alatt élni, hanem Krisztushoz akarunk tartozni. Az ismert bűn elhagyása azt jelenti, hogy nem mentegetjük, nem rejtegetjük, és nem dédelgetjük azt, amiről tudjuk, hogy Isten akaratával ellentétes. Nem mondhatjuk, hogy Krisztushoz tartozunk, miközben tudatosan ragaszkodunk olyan szokásokhoz, kapcsolatokhoz vagy cselekedetekhez, amelyek megszomoríthatják őt. Isten nem csupán azt kéri, hogy sajnáljuk, fájlaljuk a bűnt, hanem azt is, hogy forduljunk el tőle. Az igazi bűnbánat magában foglalja a változás iránti készséget. Ez nem azt jelenti, hogy saját erőnkből tökéletessé válunk, hanem azt, hogy átadjuk akaratunkat Krisztusnak, és kérjük az ő erejét a győzelemhez. Lehetnek olyan küzdelmeink, amelyek nem szűnnek meg egyik napról a másikra. A döntésünk azonban legyen egyértelmű. Nem kötünk békét a bűnnel. Nem akarjuk igazolni azt, hanem Krisztus segítségével szabadulni szeretnénk tőle. Az úrvacsorán újra és újra kimondhatjuk, Uram, nem akarok többé a bűn szolgája lenni. Hozzád tartozom. Tisztíts meg, szabadíts meg, és adj erőt ahhoz, hogy engedelmes életet éljek. Hasonlóképpen odaszentelődéssel jelenjünk meg, megújítva az Úrral kötött szövetségünket. Az úrvacsora alkalmat ad arra, hogy ne csupán visszatekintsünk Krisztus áldozatára, hanem előre is tekintsünk, és megújítsuk az Úrral való szövetségünket. Ilyenkor újra feltehetjük magunknak a kérdést, valóban Istené-e az életem? Az ő akarata szerint használom-e időmet, képességeimet, anyagi javaimat és lehetőségeimet? Az úrvacsora, testvéreim, az Isten, az ő ígéje és ügye iránti odaszentelődésünk kifejezése is. Nem csak elfogadjuk Krisztus áldozatát, hanem válaszolni szeretnénk szeretetére. Készek vagyunk szolgálni őt a családunkban, a gyülekezetünkben, a munkahelyünkön, és mindenütt, ahová helyezett bennünket. Az odaszentelődés nem csupán egy megható pillanat vagy szép ígéret, hanem azt jelenti, hogy életünk minden területét Isten rendelkezésére bocsátjuk. Megkérdezzük tőle, Uram, mit szeretnél, hogy tegyek? Hol van rám szükség? Miben kell változnom? Kinek lehetek áldására? Az úrvacsorán újra és újra elmondhatjuk, Uram, hozzád tartozom, neked szeretnék élni, fogadd el életemet, időmet, erőmet és képességeimet, használj fel engem a te dicsőségedre és embertársaim javára. Az úrvacsorán örömmel, hálával és reménységgel jelenjünk meg. Ó, igen, az úrvacsora komoly és ünnepés alkalom, de nem a szomorúság és a reménytelenség ünnepe. Bár Krisztus szenvedésére és halálára emlékezünk, azt is tudjuk, hogy ő feltámadt, él, hogy közben jár értünk, és hamarosan visszatér. Ezért szívünkben örömmel és hálával járulhatunk az Úr asztalához. Hálát adunk azért, hogy bűneinkre van bocsánat. Eleséseinkből van felemelkedés, és Krisztusban új életet kezdhetünk. Nem önmagunkban

újra együtt ülünk majd vele az asztalnál. Ezért a pohár és a kenyér a reménység jegyei is. Örömmel mondhatjuk ezen a napon, köszönöm, Uram, hogy szerettél, hogy meghaltál értem, hogy megbocsátottál nekem, és hogy hamarosan visszatérsz értem. Segíts úgy élni, hogy készen várjalak téged. Hogyha ezeket a feltételeket teljesítjük, akkor mi magunk is vágyakozva várjuk az Úrral való találkozást ezen a megemlékező ünnepen. Nem kötelességből, megszokásból, vagy külső kényszer hatására érkezünk, hanem azért, mert szeretnénk találkozni megváltónkkal, és ismét szemlélni az ő értünk hozott áldozatát. Jelenlétünkkel másokat is bátorítunk arra, hogy részt vegyenek ezen az ünnepen. Örömünk, hálánk és komolyságunk másokat is közelebb vezetheti Krisztushoz. Egy házaspár boldog házasságban élt. Volt egy kislányuk, aki a szemük fénye volt. Viszont egy napon szörnyű tragédia történt. Kislányukat megölték. Úgy tűnt, hogy a család minden boldogsága összeomlott. Szívük összetört, és ahogy telt az idő, egyre inkább elhidegültek egymástól. A fájdalom és a keserűség lassan gyűlöletté változott a szívükben. Végül úgy döntöttek, hogy elválnak. Egy napon elkezdték szétválogatni az évek során összegyűlt személyes tárgyaikat. Néhány óra elteltével azonban belefáradtak a munkába, és leültek egy kis időre pihenni. Tekintetük ekkor megakadt egy pár piros kis cipőn, amelyet valaha szeretett kislányuk viselt. A kis cipők azonnal felidézték bennük gyermekük kedves emlékét. Ez az emlék újra felmelegítette megsebzett szívüket. Egymást karjába borultak, és hosszasan zokogtak. Isten azon a napon Szent Lelke által meggyőzte őket tévedésükről. Ismét egymásra találtak, és házasságuk megmenekült. Az a kis emlékeztető, barátaim, az a pár piros kis cipő életük nagy változásának eszközévé vált. Szeretném, ha ez az úrvacsora is ilyen változást előidéző tényezővé válna életünkben, akár csak az a pár piros kis cipő. Ez az Isten tisztelet legyen számunkra olyan, mint az a nagy szög Emil Mettler pénztár képében. Emlékeztessen bennünket mindarra, amit Jézus értünk tett a Golgotán. Ma azért jöttünk Isten házába, hogy Jézus szemléljük. Kérem, nyissák ki szívük lelki fényképalbumát, és tekintsenek arra képre, amelyen drága üdvözítőjük látható. Lássák meg őt a Gecsemáné kertjében. Lássák meg őt tövis koronával a fején. Lássák meg őt, amint kigunyolják és megostorozzák. Lássák őt, amint hordozza az irtozatosan nehéz keresztet. Lássák őt a Golgotán, amint életét adja önökért. Ez a kép indítsa önöket és engemet megtérésre, ahogy olvassuk a Római Levél 2. fejezet 4. versében, avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem érted, hogy Isten jósága téged mire indít? Megtérésre indít. Ne csak Jézus szenvedéseire emlékezzünk, hanem arra is, hogy mindez szeretetből vállalta értünk. Az úrvacsora emlékeztessen bennünket, indítson bűnbánatra, vezessen megbékélésre, és újítsa meg odaszentelődésünket. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, szívből köszönjük te néked a menny kibeszélhetetlen, kimondhatatlan ajándékát, aki nem más, mint az Úr Jézus Krisztus. Ezen a napon ráemlékezünk az ő testetöltésére, az ő kereszthalálára. Megértsük, elfogadjuk azt, hogy ő helyettünk és érettünk halt a kereszten. Erre emlékezünk. Ugyanakkor megemlékezünk azon beszédéről is, hogy a jelenben mi önvizsgálatot kell tartsunk, hogy mi fel

kell készüljünk a szent jegyekben való részesedésre, ugyanakkor megemlékezünk az ő beszédére, hogy ő megígérte nekünk, vissza fog jönni érettünk. Megígérte, hogy az ő atya házában sok hely van, és számunkra is abból készített egy helyet, és hogy ezt hittel és reménységgel fogadjuk el. Köszönjük, hogy ezen alkalommal hittel, és ugyanakkor a reménység is a bizodalom tudatával járulhatunk a kereszthez, és ilyen összefüggésben emlékezhetünk Jézus Krisztus áldozatára. Az ő nevében imádkoztunk kegyelemből, és mindig hitáltal. Amen.

Köszönet Tamási Károly lelkipásztornak ezért a gyakorlati és ugyanakkor lélekhez szóló üzenetért. Ebben a hónapban mindegyikünk a maga gyülekezetében részt fog venni az úrvacsorában. Amint hallottuk, fontos az, hogy ezt úgy tegyük, hogy megemlékezzünk Jézus Krisztus értünk hozott Golgotai áldozatáról, alázattal, önvizsgálattal, a megbékélés lelkületével, valamint teljes bűnbánattal. Kívánom, hogy újból meglássuk megváltó Urunkat a Getsemánói kertjében, amint értünk esedezik, és bocsánatot ad nekünk. Amen.

73. Zsoltár, Asszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségét.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzel nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és...

0: hit, remény, szeretet.
1: Sok szeretettel köszöntöm mai műsorunk hallgatóit. A tudomány és a mai társadalom felforgatta a világról alkotott régi fogalmainkat. Kétségbe vonták az egész kereszténységet. Ezeknek a hatásoknak következtében a saját keresztényi életünkkel sem vagyunk már tisztában. Eljött az ideje, hogy önmagunkkal számot vessünk, hitünket és tudásunkat öntudatosan felülvizsgáljuk, vajon kereszténységünkben, és értem alatt a hitünket és hitgyakorlatunkat, vannak-e idegen elemek, amelyek nem egyeznek meg a Szentírás alapelveivel, és így ki kell írtanunk azokat életünkből. Keresztényekként, átélve az újjászületés tapasztalatát, gyakran feltesszük a kérdést. Biztosak lehetünk-e az üdvösségünkben? Ez a kérdés akkor merül fel, amikor rájövünk, még nagyon sok jellemhibával rendelkezünk. És így hirtelen a keresztény életnek minden öröme úgy tűnik elpárolog egy szempillantás alatt. Ez a kétség bármikor jelentkezhet bárkinek az életében, míg ebben a testben és egy bűnös világban élünk. Egy rádióbemondó felmérést végzett egy vasútállomáson. Körülbelül 25-30 embert szólított meg, és azt a kérdést tette fel, hogy biztosak-e benne, hogy a mennybe jutnak. Az eredmény érdekes volt. Egytől egyig nem elválaszoltak. Jó néhányan pedig felháborodva azt mondták, ilyesmit senki sem tudhat biztosan. Az előttünk lévő időben szeretném, ha elmélkednénk e gondolatok fényében, feltéve a következő kérdést. De én is örök életet nyerhetek? János apostol első levelének 5. fejezetéből a 11. és a 12. verset szeretném felolvasni elmélkedésünknek alapgondolatául. És ez az a bizonságtétel, hogy örök életet adott nekünk az Isten, és ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. János apostol világosan kijelenti, hogy Isten örök életet adott nekünk. De ne felejtsük el, nem kényszeríti senkire. Az üdvösséget ugyanis nem lehet csak úgy kívülről, mechanikusan reánk akasztani. Mert az ember szabad akarata folytán, melyet Istentől kapott, dönt, hogy elfogadja vagy visszautasítja azt. A Szentírás tanítja, hogy Krisztus mindent elvégzett helyettünk, és örök váltságot szerzett. A zsidókhoz írt levélben Pál apostol a 9. fejezetben, a 12. versben a következőképpen teszi még világosabbá ezt a gondolatot. És nem pakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer mindenkor a szentélybe, örök váltságot szerezve. De elengedhetetlen, hogy azt személyesen sajátítsuk el. Pál apostol a Korintusbeliekhez írt 2. levél 5. fejezetének a 20. versében pedig még hozzáteszi. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Biztosak lehetünk, hogy van üdvösség az ember számára, amelyet Isten készített az őt szeretőknek. De a legfontosabb kérdés, hogyan lesz a miénk? De mindenek előtt igénk azt mondja, és ez az a bizonságtétel. Sok ember szeretné közelebbről megismerni ezt a bizonságtételt, a Bibliát, melyből megtudhatjuk, hogyan lesz a miénk az örök élet, de úgy érzik, hogy ennek nagy része nehezen érthető. Átolvassák a Szentírást, de azon töprengenek, mit jelenthetnek az olvasottak. Isten szüntelenül szeretné betölteni azt a lelki szükségletünket, hogy az ő akaratát megismerjük. A Biblia középpontja Krisztus, és egy könyv a föld összes lakójának üdvösségét szem előtt tartja. A Biblia Istennek üzenete minden embernek, a mi üdvösségünk bizonyosságának biztos alapja. A belgiumi hitvallás 1561-ből nagyon szépen megfogalmazza ezt. Hisszük, hogy a Szentírás teljesen tartalmazza Isten akaratát, és mindaz, amit az embernek hinnie kell ahhoz, hogy üdvözüljön. Részletesen megtalálható az írásban. És mivel Isten megtiltotta, hogy valaki hozzáadjon, vagy elvegyen igéjéből, azt értjük ebből meg, hogy tanítása teljes és elégséges minden tekintetben. Egyszer egy öreg halászt, aki a tenger mellett lakott, megkérdezte az egyik barátja, hogy még mindig hisze a mennyországban, és abban, hogy ő oda fog jutni. Nézd ki az ablakon, mondta a halász. Ott van még az a 7 nagy szikla. Igen, válaszolta a barátja. Hát, ha a szikla udom, az is hangzott a válasz. Nos, szólt a halász, a szentírást idézve. A hegyek eltűnnek, és a halmok leomlanak, de az én igém örökké megmarad. A Biblia világosan kijelenti, hogy biztosan tudhatjuk, mi lesz majd velünk. De akkor miért van az, hogy a mai világban olyan sok ember úgy gyülekezeten belül, mint azon kívül, nem tudja, hogy a mennybe jut-e, vagy sem? Azért, mert nem a menny felé tartanak. Valóban nagyon furcsa lenne, ha Isten biztosítana valakit róla, hogy a mennybe vezető úton jár, amikor világos, hogy homlok egyenest ellenkező irányba halad.

János evangéliuma 20. fejezetének a 31. versében a következőket olvassuk. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek fia, és hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében. Isten egyedül dönt megváltásunk kérdésében. Egy ilyen bizonyosság sohasem alapozhat emberi érzésekre vagy elgondolásra. Nem belőlünk származik, hanem Isten igéjéből, amelyben bízhatunk. Következésképpen bárki azt mondja, hogy megváltásunk mástól is függ Krisztuson kívül, ahogy azt az ige bemutatja, megsemmisíti az üdv bizonyosságot. Megváltásunk csak Krisztusban van, aki a Szentírás központja. Jézus Krisztus személye és munkássága annyira szorosan összetartozik, hogy nem érthetjük meg egyiket a másik nélkül. Berkover, híres teológus, Krisztus személye cím könyvében a következőket mondja. Ha nem tudod, ki ő, azt jelenti, hogy nem értheted meg, mi volt munkája. Ha pedig munkásságát nem helyes szempontból szemléled, nem értheted meg személyét. Krisztus üdvözítő munkájának gyümölcseit nem olyan áldásként nyerjük, amely elválasztható személyétől, hanem csak a vele való közösség által. Péter apostol kijelenti az apostolok cselekedete 4. fejezetének 12. versében. Nincsen senkiben másban üdvösség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, amely által kellene nékünk megtartatnunk. Jézus mindenkit hív magához, hiszen mindannyian megfáradtak és megterheltek vagyunk a bűn súlya alatt. Minél nehezebb a teher, annál édesebb a nyugalom, amelyet ő ígér. Aki Krisztus szavát megfogadják, lelküket vele őriztetik, életüket parancsainak alávetik, azok békességet, nyugalmat lelnek. A világon semmi sem képes elszomorítani az embereket, ha Jézus boldogítja őket jelenlétével. Amikor szavait elfogadjuk, Jézust is elfogadjuk, de fordítva is igaz. Akkor, amikor Jézust a mi szívünkbe fogadjuk, természetes, hogy szavait, tanításait is el fogjuk sajátítani. Krisztus szavai isteni szavak. Bennük isteni erő és szeretet rejlik. Amikor hitáltal elfogadjuk Krisztus szavait, erőt kapunk az iránta való engedelmességre. Egyedül Isten szava maradandó e világon. Hamis kép alakult ki bennünk Isten jellemét illetőleg, amikor szigorú, engesztelhetetlen, durva és irgalmatlannak képzeljük el. Ez a felfogás megsemmisítette az üdvösség bizonyosságát és örömét az emberi szívben. Az Atya tökéletes képviselőjeként Krisztus hű képet festett az Atyáról, cselekedetei, jellemei, szavai által. Kortársai meglepetésére azt tanította tanítványainak, hogy Isten azonnal megigazítja a megtérő bűnöst. Jézus tanításának bámulatra méltó valósága az, hogy többet nyújt az Isten és emberiség közti kapcsolat szempontjából. Felajánlja Isten átalakító erejét, és kapcsolatot teremt közte és a Krisztusban hívő bűnösök között. Az isteni megigazítás vagy megbocsátás nem pusztán mennyei könyvelés, hanem a bűnös erőnyerése, hogy Istennel együtt éljen. Bűnbánatot tartani senkinek sem könnyű, de azoknak a legnehezebb, akik hozzászoktak, hogy a vallást bűneik takarójaként használják. Ésaiás próféta könyvének 59. fejezetében, az első két versben rávilágít, ne Istent hibáztassuk, hanem mélyen önmagunkra nézzünk. Ímé nem oly rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem oly süket az ő füle, hogy meg ne hallgathatna, hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől, és bűneitek fedezték el orcáját ti előletek, hogy meg nem hallgatott. A következő versekben lerántja rólunk a leplet, és tükröt tart elénk, amelyben megláthatjuk valódi énünket. Lehetséges lenne, hogy ilyen emberek alkotják Isten népét? Önmagunkat vizsgálva az ige fényében az az érzésünk, mintha egy sötét alagútba léptünk volna. Arra az zátonyra találunk rá,
amelyen Istennek minden jó és szerető terve megfeneklik. Ez pedig az emberi szív makacs és megrögzött gonoszsága. Ez mint valami mélyen gyökerező fertőzés újra és újra előtör és mindent elpusztít. Ugyancsak a rádióműsor keretén belül a riporter a következő kérdést tette fel, hogy ki mire alapozza a mennybe jutás reményét. Kivétel nélkül ilyen válaszokat kapott. Saját magamra, erőfeszítéseimre, igyekezetemre, jóságomra, erkölcsösségemre. Hát csoda, hogy ezek után nem tudjuk és nincs bizonyosságunk az üdvösségünkről. A bűnösségünk felismerésére azért van szükség, hogy ne áltassuk többé magunkat azzal, hogy minden rendben van, és azzal sem, hogy képesek vagyunk megbírkózni a felmerülő problémákkal. Azért, hogy végre feladjuk az önigazulást és az önmagunkban való bizakodást, és elfogadjuk, hogy a szabadítás kívülről érkezik, Isten részéről. Az Efézus beliekhez írt levél második fejezetének a 4. versétől kezdődően egészen a 8. versekig Pál apostol ezt az irgalmasságot írja le, mellyel segít Isten a bűnös embernek. De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett, minket, kik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal. Kegyelemből tartattatok meg. És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben Krisztus Jézusban, hogy megmutassa a következő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből tartattatok meg hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez.

Így cselekszik Isten, hogy bűnös lázadásunkból kiutat mutasson. Üdvösségünk elnyerésének a megismeréséhez szükséges, hogy lássuk, milyen is a mi természetünk, és mivé lehet kegyelemből. Ahhoz, hogy ezt a nagyon egyszerű folyamatot megérthessük, az elején kell elkezdjük. Az Édenben történteknél. A bukás után az engedetlenség következményeképpen a bűn, amely addig az ember szívén kívül volt, meghódította azt, és állandó lakóként költözött belé. Nem Isten eleve elrendelésének volt ez a következménye, hanem az ember mindenkori szabad akarati döntésének. A Róma beliekhez írt levél 6. fejezetének a 16. versében Pál apostol a következőket írja. Avagy nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek, vagy a bűnnek halára, vagy az engedelmességnek igazságra. Sorozatos döntéseink a rossz mellett azután rossz szokásokat alakítanak ki, amelyek által Sátán még hatékonyabban tarthatja fel alávetettségünket. A bűn állapotában élést a Biblia halott állapotnak tartja. Halott az ember a bűn állapotában, mert a lelke halott, és egy halott lélek nem tud eleven cselekedeteket produkálni. Halott, mert nincs benne Isten lelke, mert ahol a lélek van, csak ott van igazi élet, ott van igazi szabadság, ott van üdvbizonyosság. Csikorgásig összeszorított foggal, ökölbe szorított kézzel, elszánt akarással ugyan elérhetők látszateredmények, de idővel a külszín alól kiérződik a halott lélek gondolkodásmódja. Valahogy úgy járunk, mint Paul White lassan klasszikussá érlelődő mesesorozatában, a bujúfa alatt. A kismajom, aki egy megnyúzott oroszlán bundájába bújva, elhitte, hogy a magára húzott bőrtől oroszlánná is vált. Tévképzetét erősítette, hogy néhány állat valóban hitt is a látszatnak, a sörényes bundának, és észvesztve menekült előle. Tutu, a kismajom egészen bizonyos volt a dolgában, s elégedetten ücsörgött egy ágon. Oroszlán az ágon, fel sem tűnt neki, miközben arra gondolt, mennyire meg fog változni ezek után az élete. Hiába óvta őt Twiga, a bölcs zsiráf, hogy oroszlánnál lételéhez nem elég egy külső takaró. Mindenestől újjá oroszlánnál kell lennie. Tutu nem hitt neki. Nagy önelégültségében nem vette észre, hogy a leopárd ott ólálkodik a közelben. S azt, hogy a leopárd nem a külsőt nézte, hanem a majomszagnak hitt, már csak annak állkapcsai között tudatosíthatta magában. Későn. Keresztényként éppen itt láthatjuk problémánk gyökerét. Amikor jó érzésekkel vagyunk teli, amikor boldogok vagyunk, amikor jól mennek a dolgaink, akkor elönt az üdvözültség biztos érzése. Aztán valami külső körülmény, nehézség hatására a lelki életünk a nihil állapotához lesz hasonlatos. Ennek a lelki állapotnak nem csak az az oka, hogy érzéseinknek jobban hiszünk, mint a Biblia tényeinek, hanem inkább az, hogy érzéseinkben hiszünk, mert nem ismerjük a Biblia tényeit. Az embernek újjá kell születnie ahhoz, hogy Krisztus követőjeként kikerüljön ebből a hullámvasúthoz hasonló kereszténységből. Újjászületés nélkül lehet, hogy a külső változik, de a majom tulajdonságok azok megmaradnak. János evangélium már a legelején feltár egy fontos dolgot számunkra. Az újjászületés alapja a Jézusban, mint megváltóban való hit. Első fejezetének a 12. versében ezeket olvassuk. Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy az Isten fiaivá legyenek azoknak, akik az ő nevében hisznek. Pál apostol leírja azt is, hogyan születik meg a hit az ember szívében, és mi a közvetlen következménye megszületésének. Az Efézus beliekhez írt levél első fejezetének a 13. versében találjuk ezt. Minek utána hallottátok az igazságnak beszédét,

dolog. Ha hiszünk abban, hogy Krisztus értünk halt meg, akkor az ő halála a mi halálunká válik. Az óember tehát nem halt meg végleg. Nem mondhatjuk, hogy nem kell vele soha többé számolnunk. Ha szembefordulunk a megismert igazsággal, ha ellentmondunk a lelkismeretünkben is megszólaló Szentléleknek, akkor hamarosan visszatér, és átveszi azt a helyet, ahonnan a Krisztusba vetett hit kiűzte őt. Azt azonban mondja ez a szakasz, hogy az óember megfeszítetése múlt idejű történés, következménye pedig az, hogy felszabadulunk a bűn rabságából, mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Felszabadult, mert az Istennek engedelmeskedni képtelen óember meghalt Krisztussal, de amiképpen ő az Úr feltámadt, úgy mi is új életben járhatunk. És itt következik a második lépcső, és vele gyakorlati nehézségeink is ezen a szinten lépnek fel inkább. Mit is jelent az, hogy az új ember már képes engedelmeskedni Istennek? Gondoljátok ti is, hogy megholtatok a bűnnek, de éltek az Istennek? Mondja a 11. versben Pál. Nem álmodozásra, nem fantáziálásra hív, hanem azt mondja, így gondolkodjunk, mert Istentől kapott jogunk, hogy így gondolkodhatunk magunkról, a Krisztusban bennünk végbe ment változásról. Akkor is, ha nincs különösebb érzelmi tapasztalati élményünk, ha szívünkben él a hit, akkor az érzelmektől, tapasztalatoktól független igazság lesz ez. Ennek következménye az, amit a 6. fejezet 14. versében olvashatunk. A bűn ti rajtatok nem uralkodik. Értjük-e igazán, hogy mit mond itt Pál? A bűn ti rajtatok nem uralkodik. Vétkezhetünk, de a vétkezés nem szükségszerű velejárója többé életünknek. Jézusban hatalmunk van nemet mondani a kísértésre. Hatalmunk van ellenállni sátánnak. Vétkezhetünk, de a tudatos bűn elkövetése már a mi döntésünk, és nem ösztöneink és a szívünkből irányító önzés következménye. Krisztus megtörte a bűn hatalmát, és így legyőzte a velünk született hajlamainkat, legyőzte megszokásainkat, legyőzte tudatos vétkeinket, és elszenvedte helyettünk mindezek büntetését is. Ha hisszük, hogy ez valóban megtörtént ott a Golgota keresztjén, ha hisszük, hogy valóban szükségünk van Krisztus vérére, hogy megigazulhassunk, megszentelődhessünk, akkor felszabadulunk a bűn uralma alól. Nem csak a büntetés alól, hanem a bűnös cselekedetek szükségszerű elkövetése alól is. Ahogy megtéretlenül nem tudtunk ellenállni a kísértésnek, mert minden azok felé vont, úgy szívünkben Krisztussal már Istentől kapott hatalmunk van felettük. Megmaradnak a szívben a genetikai adottságok, megmaradtak az ösztönök, és bizonyos területeken megmaradt a kísértés lehetősége is. De természete megváltozott. Az Úr már maga Jézus Krisztus. Van még esélye sátánnak, hiszen az ember nem minden területen vált végleg és teljesen érzéketlenni a bűnnel szemben. Ám a kísértés csak abban az esetben válik bűnné, ha a szabadság realitásáról elfeledkezünk, ha a magunk erejében kezdünk bizakodni Krisztus ereje helyett. És itt következik a harmadik lépcső. Erről beszél Pál apostol a Galácia beliekhez írt levél 2. fejezetének a 20. versében. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, mely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. A bűnnel szemben tehát nem a megfeszített akaratunkra, az elszántan ökölbe szorított kezünkre van szükség. Ezekkel csak ideig, óráig élhetünk el nagyon tünéken eredményeket. Kell az akaratunk, ám nem a bűnök legyőzésére, hanem a Krisztusban való megmaradásra. Üdvbizonyosságunk kijelentésének központi gondolata Jézus Krisztusban maradni. A Krisztus hit nem alkalmi gyakorlat, hanem naponkénti kiváltság és feladat. Wilhelm Conrad Röntgen 1901-ben a Nobel-díj birtokában egy levelet kap,

ebben a következő meglepő kéréssel fordul hozzá egy fiatal ember. Kérem, küldjön néhány röntgensugarat és a használati útmutatót. Mellkasomban egy sebb található, írja a fiatal ember, de nincs időm, hogy kivizsgáltassam magam. Erre a levélre válaszolt a neves tudós. Jelenleg nem rendelkezünk röntgensugárral, melyet elküldhetnénk. És úgyis ennek az elküldése nehézséggel járna, így inkább arra kérjük, hogy ön küldje el mellkasát. Az üdvösség ajándék, de nem csomagban kapjuk meg. Az üdvösség következménye egy személyes kapcsolatnak az ajándékozóval. Nem, a Biblia nem alkalmaz kérdőjelet ebben a kérdésben. A bibliai hit izgalmas felkiáltójelhez hasonló. Jobb könyvének 19. fejezetének a 25. versében következőket mondja, mert én tudom, hogy az én megváltóm él. És ehhez, mint egy gondolatban hozzátehetjük Pál apostolnak a szavait, a Timóteushoz írt 2. levél 1. fejezetének a 12. verséből. Mert tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. Hányan vannak, akik nem örülnek, amikor ezt az örömhírt hallják? Ez azért lehetséges, mert lelkileg vakok az iránt, amit Krisztus mond az üdvösségünkkel kapcsolatban. A kereszténység, a bizonyosság, hit, meggyőződés és örömvallása, mely a megváltónkkal való személyes kapcsolatnak az eredménye. Jézus Krisztus keresztjére nézve látom az ő kezeit, melyeket bűneimért szegeztek át. Látom őt, amint bűneim súlyát a vállán hordja, azért, hogy megmentsen. A szívem megtelik örömmel. Képtelen vagyok magamban tartani, és el kell mondanom valaki másnak. Megtaláltam őt, elfogadtam őt. Egyedül ez az, ami a hívő embert szent életre készteti. A keresztény élet mozgatórugója a hála az örök élet ajándékáért, hiszen azzal kezdi, hogy mindent nekünk ad. Készül ezt elfogadni? Kedves hallgató, ön mit válaszolna, vagy válaszolt, ha érzi, vagy érezte Isten megszólítását? Ha eddig még nem érezte ezt a megszólítást, akkor biztos lehet benne, hogy hamarosan be fog következni. Szeretném, ha akkor is igennel felelne. Segítsen ebben, ami szerető Isten bennünket.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

103. Zsoltár, a Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad élet!

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain, aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérj!